0: Közölt a budapesti rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. Mint írták, a rendőrök kábítószer, birtoklás, garázdaság és lopás miatt is intézkedtek, valamint körözött embereket is elfogtak. 13 esetben pedig biztonsági intézkedést hajtottak végre, például egészségügyi panaszokkal küzdő vagy magatehetetlen emberek érdekében. A rendőrök 74 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, emellett közigazgatási bírságot is kiróttak, 29 esetben szabálysértési, 18 esetben pedig büntetőfeljelentést tettek. Nem adja vissza önkormányzati képviselői mandátumát Balogh Péter, akit kizárt a Fidesz újbudai frakciója. A politikus szeptembertől függetlenként folytatja munkáját. Közlése szerint már a kizárása előtt jelezte kilépési szándékát, a történteket pedig belső leszámolásnak tartja. Balogh neve a Királynórához köthető civil szervezetek támogatás ügyében merült fel. A kormány szerint 7 szervezet 5 év alatt több mint 1,5 milliárd forint állami támogatást kapott. A miniszterelnökség hűtlenkezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanúja miatt tett feljelentést. Balogh Péter azt állítja, hogy őt eddig egyetlen hatóság sem kereste meg az ügyben. Jelenleg nem tapasztalható a Balatonban szemmel látható algatömeg kialakulása, írta a Tihanyi Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. Kifejtették, a július második felében megindult algabiomassza növekedés tovább folytatódott a tóban az elmúlt hetekben. A legmagasabb aklorofil koncentrációt a hét elején vett mintákban a Keszthelyi medencében mérték, ezt követte a Szigligeti és a Szemesi medence. A Keszthelyi medencében észlelt nagyobb mennyiségű algabiomassza a strandolók számára nem feltétlenül tűnik tömeg. A nyár elején áramlási holterekben megfigyelt összesodródás nem jellemző. Közös megegyezéssel távozik augusztus 14-ével a Soproni Petőfi Színház éléről Kis József igazgató, aki levélben tájékoztatta erről a Vidéki Színházigazgatók Egyesületét, és elköszönt a kollégáitól is, tudta meg az Index. A lépés azért is furcsa, mert Kis József mandátuma 2028-ban járt volna le, és a nyugdíjazásáig is csak hónapok lettek volna hátra. Helyét Fülöp Péter veszi át, aki az utóbbi egy évben a Nemzeti Színház operatív igazgatója volt, de korábban vezette a Kaposvári Csiki Gergely Színházat is, és a Fidesz kormány alatt helyettes államtitkár is volt.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik.
3: Trájó, magyarul élet.
1: Életutak, hit, kereszténység.
3: Rádiódik.
4: 100.3 rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Én Stoik Armandó vagyok, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Szekeres Beáta az én vendégem. Az előző órában Rézműves Krisztiánnal, az ő férjével beszélgettünk, tehát ő most Krisztiánnak a felesége. Köszöntelek téged!
5: Én is szeretettel köszöntelek téged is, és a Dikrádió hallgatóit is. Isten áldjon meg teket.
4: Téged is Isten áldjon meg. Nagyon szép történeteket mesélt el a férjed, és kérlek, hogy te is mondd el, ami a szíveden van, és esetleg, ha ezeket a történeteket mondod, akkor úgy, hogy te, mint feleség, hogy követted a férjed, hogy élted meg ezeket a dolgokat, mit tapasztaltál-e közben?
5: Természetesen, hát sajnos tényleg szeretném mondani a Dik rádió hallgatóinak, hogy tényleg 2 éven belül történtek ezek a dolgok velünk, 2023-tól 2025. május 31-ig, mert május 31-én költöztünk ide Nyírcsászáriban. Addig ugye 2023. november 27-én meghalt az én apósom, Szörcsi József, és sajnos azt követően még nem halt meg, hozzá kell tennem, amit így a férjem egy-két szóban nem mondott el, hogy ő a kórházban került, mikor az én apósomnak a férje, bocsánat, nem a férje, elnézést, ne haragudj, nagyon jól mondtam. A testvére, édes testvére belevitt engemet egy kamatos pénzben, abban kapcsolatban, hogy ő neki nem volt tisztasági dolga a kórházban, még a kórházban bekerült. És ugye november 27-én meghalt, és azt követően ugye sajnos nagyon rossz dolgok történtek velünk, egyre nehezebb helyzetben kerültünk, és sajnos tényleg anyagilag nagyon rossz állapotban voltunk, és tényleg sajnos, tényleg csak az Úr volt mellettünk, mert sajnos az emberek, a férjemnek a rokonai, a barátaink mind hátat fordítottak nekünk, de egyedül maga Jézus nem fordított hátat nekünk.
4: Igen, te pedig ugye, neked a családod messze lakik, ugye?
5: Hát az én családom, hogyha visszamenőleg visszamehetünk, ha szeretnék, akkor visszamenőleg mondani neked, hogy 2000, tehát én 19 éves koromban férhez mentem, Szigetvár mellett, 20 évig volt egy rossz kapcsolatom, férnél voltam 20 évig, ütve, verve, bezárva, sajnos egy rossz életben éltem, és én 2017. január 3-án elveszítettem édesanyámat, 2018. június 18-án édesapukámat, de 2017. január 3-án, mikor anyukámat elveszítettem, én ott a faluban, ahova férhez mentem, Pettenden, Szigetvár mellett volt ez a falu, ott volt egy gyülekezet, és én ott az ottani pásztor engem megkeresett, hogy nem ezt szeretnék a gyülekezetbe menni, és én mondtam, hogy szeretnék, és én el is mentem, és én ott találtam meg a vigaszomat, ugye, hogy elveszítettem az én anyukámat, és 2017. augusztusában beismerkedtem az Úrnak a dicsőségére.
4: Amen, amen. Értelek. Akkor így elköltöztél aztán a Krisztiánhoz, és akkor így a Krisztián családjára tudtatok számítani.
5: Én a Krisztiánnal 2021. november végén vettem vele fel a kapcsolatot, ugye, hogy ő hirdeti, te is tudod az evangéliumot, már nagyon régóta, és kamerán keresztül én imád kértem, és én minden nap imádkoztam, és könyörögtem, és sírva kértem az Urat, hogy küldjön nekem egy olyan segítséget, hogy engem abból a rossz életből hozzon ki engem, és így lapozgattam csak a Facebookot, és pont Krisztiánnak a Facebookjára találtam rá, és ez sem véletlen volt, én tudom, hogy az Úr nem véletlenül hozta pont őt elém abban a november végei időben, és imád kértem tőle, hogy imádkozzon értem, és imádkozott értem, és én őt így ismertem meg, tehát ő nem volt velem szemtelen, nem úgy, hogy rögtön mi szemtelen lett volna, vagy mindjárt kapcsolatot szeretett volna velem létrehozni. Mi egy éven keresztül, telefonon keresztül tartottuk a kapcsolatot és beszéltük. És 2022. júniusában az én volt férjem ugye kidobta a ruháimat, el kellett hagyjam a házat, a velem szembe laktak a sógornőmék, ők befogadtak, ott voltam 3 hétig, onnan a faluba a polgármesternek a családja befogadott engem, ők elköltöztek, ők Szandinak hívták, elköltözött Molványhídra, ott a Szandival is nem volt jó a kapcsolatom, sajnos ő is nagyon csúnyán bánt velem, csúnyán megvert engem, ezt sem tagadom a hallgatók előtt, ezt is egy bizonságnak tudom mondani, hogy akkor is az Úr a kapuba, én nem hívtam a rendőröket, testvérem. Én csak magamba kértem az Urat, hogy minél hamarabb szabadítson meg a rossz dolgoktól, és a kapuban kihívtak engem a rendőrök, és látták, hogy milyen helyzetben vagyok, kérdezték, hogy szeretnék-e feljelentést tenni, és én mondtam, hogy nem. kérdezték tőlem, hogy esetleg van-e hova mennem, és mondtam, hogy nincsen, és felajánlották nekem, hogy Szigetváron volt a koncertjár, és hogy ottan van munkásszálló, és hogy lehet dolgozni. És én ebben értem ebben az ajánlattal, és ugye elmentem Szigetvárra a munkásszállóra, ott voltam júniustól szeptemberig, és szeptember 17-én költöztem Lenyírvasváriba a Krisztiánhoz.
4: És akkor egymásra találtatok, és akkor dúlt a nagy szerelem. Amikor ebbe a nehéz helyzetbe kerültetek, amit Krisztián is mesélt, akkor te, mint feleség, hogy élted ezt meg? A férjedre támaszkodva?
5: Nem éltem meg, nagyon sokat sírtam, és én is csak az Urat próbáltam, és az Úrban volt a bizodalmam, hogy az Úr nem fog minket így hagyni. Mindig abban keltem, és abban feküdtem, hogy Uram, te látod a mi helyzetünket, te látod, hogy milyen helyzetben vagyunk, te már nem fogsz minket ebben a helyzetben hagyni sokáig, ki fogsz minket ebből a mély gödörből hozni, és ezt megtette velünk az Úr, mert hatalmas az Úr. Az Úr az övéit nem hagyja. Ezt tudom ajánlani mindenkinek, a hallgatóknak is, hogy az Úr az övéit soha nem hagyja, mert az Úrnál nincsen lehetetlen. Amit kértek, azt mindig megadja az Úr. Ha tiszta szívvel kéritek, az Úr mindig megadja nektek. És egy áldott jó családban kerültünk tényleg, itt Nyírcsászáriban. Egy áldott jó családot vezetett a mi utunkba az Úr, és áldja meg őket a Jóisten a családjukkal, a gyermekeikkel, az Erzsike nénit is, az ő párját, a Varga Gyulát, az ő feleségét, a Katit, az öt gyermeküket, hogy ilyen áldott családot küldött a mi életünkbe, hogy amilyen helyzetben, kilátástalan helyzetben voltunk, és mindenki testvérem és hallgatók elfordult tőlünk, de egy valaki nem fordult el tőlünk, az maga Jézus.
4: Amen. Ámen, ez egy csodálatos történet. Innen folytatjuk a beszélgetést, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább.
3: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval.
1: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én foglak végigkísérni benneteket. Na de most ez még itt 10 óráig a Trajó, magyarul élet, ahol emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Szekeres Beáta az én vendégem, köszöntelek téged.
5: Én is köszöntelek téged, és a hallgatókat is, Isten áldjon meg titeket.
4: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy elmeséltétek ugye a férjeddel, hogy milyen nehéz helyzetben voltatok, és hogy jutottatok ki onnan, és most hamarosan saját lakáshoz juthattok majd, ami egy nagyon csodálatos dolog, és Isten tényleg nagyon megáldott benneteket. Van neked valami a szíveden, amit szeretnél a hallgatókkal közölni?
5: Hát igen, én is ezt szeretném a hallgatóknak üzenni és mondani, hogy akármilyen nehéz helyzetben vagytok, tényleg ebben a zuzsorás kölcsönben senki ne menjen bele, mert ez sajnos nem az Úrtól van, hanem ez a rossztól van. És akármilyen nehéz helyzetben is vagytok, akármit és bármit kértek, az Úr megadja a szívetek kérését.
6: Én most is érzem a Istennek a jelenlétét, és nagyon örülök annak, hogy el tudtam azt mondani, ami így a szívemben volt. Nekem csak annyi volt a szívemben.
4: Hát nagyon szépen köszönjük nektek, az Úr Jézus áldása legyen az életeteken. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok a műsorban, és bizonságot tettetek.
6: Nagyon szépen köszönjük.
5: Köszönjük, Isten áldjon meg téged és a feleségedet, és a jövendőbeli kisbabátokat, az Úr áldása legyen rajta.
4: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Sziasztok!
5: Ja.
1: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
4: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok, és ez itt a Trájó magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán rézműves Krisztián, azt követően pedig Szekeres Beáta volt a vendégem. Most pedig szeretnék nektek felolvasni egy történetet, amit tőletek kaptam, úgyhogy fogadjátok nagy-nagy szeretettel ezt a történetet, az egyik hallgatónk írta nekem. Gyerekkoromban sokszor álmodoztam arról, hogy egyszer majd más leszek, hogy nem ugyanabban a nyomorban kell élnem, mint amit otthon láttam. De minden reggel ugyanabban a hideg szobában ébredtem fel, ahol az ablakot takaró pokrócon keresztül alig szűrődött be a napfény. Anyám a kályhát rakta meg, apám pedig már kora reggel úton volt, hol munkára, hol ital után. 13 éves voltam, amikor először loptam. Nem azért, mert rossz gyerek voltam, hanem mert éhesek voltunk. Egy szupermarket mögött dobták ki a romlott kenyereket. Én pedig a barátaimmal hátraosontam, és elhoztam, ami még ehető volt. Aznap este anyám megölelt, és csak annyit mondott: köszönöm, fiam. Nem tudta, hogy szereztem. Nem is akarta tudni. Aztán jöttek a komolyabb dolgok. 16 évesen már motorral közlekedtem. De nem a sajátommal. Az első betörés, rendőrség, a bíróság, majd javítóintézet. Ott tanultam meg igazán keménynek lenni. Ott tanultam meg, hogy az életben csak úgy maradsz talpon, ha előbb ütsz. De belül valami mindig kiabált. Valami csendes hang, amit nem tudtam elhallgatni. Valahányszor éjjel egyedül maradtam a cellában, éreztem, hogy valaki figyel. Nem a kamerák, nem az őr, valaki más. Valaki, akinek számít, mit teszek. Nem tudtam akkor, de az Isten már ott is jelen volt. A fiatalkorúak intézete nem tanított meg jobb embernek lenni, csak ügyesebb bűnözőnek. Aki nem volt elég kemény, azt eltaposták. Én gyorsan megtanultam, hogy az érzések gyengeségnek számítanak. Aki sír, az veszít. Aki bocsánatot kér, az már nem férfi. 18 évesen már a felnőttek között ültem. Lopás, rongálás, garázdaság. Nem volt ritka, hogy egy hét alatt háromszor is bevittek. A rendőrök már nem névről ismertek. Na mi van, Pityu? Megint unatkoztál? A börtön más volt. Nem félelem volt benne, hanem üresség. Az emberek ott nem éltek, csak léteztek. Reggel kávé, napközben kártya, este álmok egy másik életről, ami sosem jött el. Egyik nap bejött hozzánk egy férfi, bibliákat hozott. Csendes volt, halk szavú. Leült közénk, és csak ennyit mondott. Tudjátok, Isten még mindig szeret benneteket. Még akkor is, ha mindenki más lemondott rólatok. Nevettünk. Néhányan káromkodtak is, de valami megütött benne. Isten engem szeret. Aki még a saját apja is megvert. Aki lopott, verekedett, bántott másokat. A férfi odajött hozzám, a kezembe nyomta a Bibliát, és ezt mondta. Olvasd el a tékozló fiú történetét. Lehet, hogy magadra ismersz. Aznap éjjel nem tudtam aludni. A cellatársam horkolt, a neonvilágítás pislákolt, de én csak bámultam a mennyezetet. Aztán kinyitottam a könyvet. Először csak gépiesen olvastam. De amikor a fiú hazament, és az apja futott felé zokogva megölelve, valami eltört bennem. A börtönben töltött évek alatt elkezdtem levelezni azzal a férfival, aki a Bibliát hozta. Lászlónak hívták, és azt írta egy levélben: Pityu, Istennek terve van az életeddel. Nem véletlen, hogy még élsz. Nem véletlen, hogy a kezedbe került az ő igéje. Elkezdtem imádkozni. Először ügyetlenül, zavartan. Istenem, ha tényleg vagy, segíts, hogy megváltozzak. Segíts, hogy ne legyek többi az, aki eddig voltam. Valahányszor elmondtam ezt, a békesség szállt meg. Nem sokáig tartott, de ott volt, mint egy kis fény a sötétségben. Egy este egy másik rab meg akart szúrni. Azt mondta, túl sokat változtam, túl nyugodt lettem, gyanús lettem. De valaki közbelépett, egy másik rab, aki azelőtt mindig gyűlölt engem. Hagyd őt, más lett, látszik rajta. És én tudtam, az Isten volt az, aki megvédett. Eltelt 3 év. 3 év a börtönben, ahol nem csak a rácsok zártak be, hanem a múlt is. De bennem valami változott. Már nem akartam visszamenni az utcára. Nem akartam visszaesni. Azt akartam, hogy Isten vezessen. A szabadulás reggelén remegtek a kezeim. Nem a hidegtől, hanem a bizonytlanságtól. Odakint minden ismeretlen volt. Haza? De hova? Az anyám már nem élt. Az apám alkoholba menekült. A testvéreim szétszóródtak. Kiléptem a börtön kapuján, egy táskával és egy bibliával a kezemben. Az utóbbit már rongyosra olvastam. Volt benne aláhúzott sor, kis firka a margón, könycseppek nyoma az oldalán. Sok nem várt. Nem jött értem senki, de mégsem voltam egyedül. Istenem, suttogtam, most már csak te vagy nekem. És amikor egy régi ismerős, egy roma férfi, aki korábban az utcán élt, megállt mellettem, egy régi kis autóval kiszállt, rám nézett, és ennyit mondott. Te vagy az, Pityu, ugye? A Laci mondta, hogy ma szabadulsz. Gyere, van nálunk hely. Ez volt az első isteni csoda a szabadulásom után. Egy keresztény roma család befogadott. Kaptam egy kis szobát, meleg ételt, és minden este imádkoztak velem. Még hónapokig küzdöttem. A régi barátok vissza akartak húzni. Jöttek az üzenetek. Gyere, van meló. Egy utat kell elvinned Pestre, jól fizet. Megint az Isten dolgokkal vagy elfoglalva. De én tudtam, hogy most vagyok egy kereszteződésnél. Ha visszafordulok, talán soha többé nem kapok új esélyt. És akkor jött az a nap. Az a gyülekezeti alkalom, amit sosem fogok elfelejteni. Egy régi kultúrházban volt megtartva az Isten tisztelet, a roma dicsőítő zenekar játszott, gitár, tambura, kanna, és a szívem egyszerűen megremegett. A pásztor prédikált. Lehet, hogy a múltat tele van fájdalommal, bűnnel és szégyennel, de Krisztus vére mindent eltöröl. Ő nem csak megbocsájt, új szívet ad. Amikor meghívott minket előre imádságra, nem tudtam ülve maradni. Valami vitt előre. Térdre estem, sírtam. Rezdültek a vállaim. Ott, azon a padlón születtem újjá. Ott, abban, a piros kultúrházban lettem új ember. Istenem, vedd el a bűneimet, az életem a tiéd. Tisztíts meg, használj és vezess. Ő megtette. Ez nem csak egy mese, egy valós bizonság. Egy roma férfi története, aki a bűn és a fájdalom világából indult, de Isten valóságához érkezett meg. Lehet, hogy magadra ismersz majd. Lehet, hogy valaki rokonodra emlékeztet. De egy biztos, ha figyelmesen hallgatod, a szívedhez fog szólni. Az első hónapok az új életemben furcsán csendesek voltak. Nem volt rohanás, nem volt verekedés, nem volt rendőrautó szirénája, csak reggeli imák, csendes esték és egy újfajta békesség, ami korábban sosem ismertem. Elkezdtem dolgozni egy építkezésen, fizikai munka volt, de engem nem zavart. Minden egyes talicskával úgy éreztem, mintha a múltam törmelékeit is pakolnám arrébb. A munkások először furcsán néztek rám, amikor ebédidőben elvonultam olvasni a Bibliát. Ez meg pap akar lenni? nevetett az egyik. De én már nem sértődtem meg. Tudtam, hogy ki vagyok. Új ember voltam Krisztusban. Az egyik vasárnapi alkalom után a gyülekezeti pásztor félrehívott. Rám nézett, mélyen a szemembe is csak ennyit mondott. Pityu, Isten többet akar tőled. Nem csak, hogy megváltoztatott, de szolgálatra is hív. Hogy elmond másoknak, van remény. Először megrémültem. Én, a börtönviselt, a csavargó, a bűnöző. Én szóljak másokhoz Istenről. A pásztor mosolygott. Pont ezért, mert tudod, milyen volt a sötétség. És most már azt is tudod, milyen a világosság. Az első alkalommal, amikor mikrofon mögé álltam, remegett a kezem. Egy kis cigány gyülekezetbe hívtak vidékre. Sokan ott voltak, ismerték a múltam. Tudták, ki voltam. Először csak halkan beszéltem. Elmeséltem a gyerekkoromat, a bűn útját, a börtönt, majd a megtérésemet. Egy asszony sírt a padban. Egy fiatal fiú a fejét rázta. Egy öreg bácsi hangosan mondta, dicsőség az Úrnak. Aztán a végén azt mondtam, testvéreim, ha Isten engem kihozott a mélyből, akkor titeket is ki tud. Nincs olyan mélység, ahonnan nem tud felemelni. Amikor befejeztem, a pásztor megölelt, és ezt mondta, ez volt az Úr szava ma este. Aznap este, amikor hazamentem, letérdeltem a szobámban, Istenem, suttogtam, ha tényleg erre hívtál el, akkor itt vagyok, használj, küldj, amerre akarsz. Egyre több helyre hívtak, ifjúsági alkalmakra, a cigány közösségekbe, rehabilitációs otthonokban. Mindenhol ugyanazt a történetet mondtam el, de mindenhol más szívhez szólt. Emlékszem egy különleges alkalomra, egy falusi gyülekezetbe a sorok közt megállt egy fiú, 14 éves lehetett. Magába roskadva ült, lesütött szemmel, miután beszéltem, odajött hozzám, halkan mondta. Ugyanolyan vagyok, mint te voltál. Apám ver, anyám sír, már lopok, már mennék a börtönbe. Rátettem a kezem a vállára, és ezt mondtam. Nem kell, hogy így legyen. Ma elindulhatsz a másik úton, nem késő. Imádkoztunk, ott az utolsó pad mellett. És az a fiú akkor adta át az életét Jézusnak. Ezért éri meg minden utazás, minden éjszaka, minden fáradtság, mert egy lélek többet ér, mint ezer templom. Egy vasárnap reggel jött a hír. Apám, a férfi, aki az egész gyerekkoromban csak ütött, ordított és elhagyott minket, kórházba került. Alkoholmérgezés. Kómában volt. Az első gondolatom nem szép volt. Hát ez kellett neki, gondoltam. Megérdemli. De Isten másként szólt hozzám. Emlékezz, honnan hoztalak ki? Te is a halálom voltál. Én megbocsájtottam neked? Te tudsz-e megbocsájtani neki? Napokig vívódtam. Végül elmentem a kórházba. Ott feküdt az ágyon, soványan, gépekre kötve. Ránéztem, és nem az ellenséget láttam, hanem egy megtört embert, egy elveszett apa. Oda mentem, megfogtam a kezét, és ezt mondtam. Apa, lehet, hogy te sose kértél bocsánatot, de én ma megbocsájtok neked, és imádkozom érted. Másnap magához tért. Nem sokat beszélt, csak annyit mondott. Fiam, láttam egy fényt, és tudtam, hogy még valami meg kell hallanom. Meg is hallotta. Elmondtam neki az evangéliumot, és ott a kórházi ágyon, mielőtt elment volna, mégiscsak kimondta, bocsáss meg, és köszönöm. Isten az utolsó pillanatban is meg tud menteni egy lelket. Nem csak engem hozott ki a mélyből, még az apámat is. Micsoda kegyelem. Ma már családom van, feleségem, aki mellettem áll, gyerekeim, akiknek nem a verés jut, hanem ima esténként. Ma már nem az utcát állok, hanem a szószéken. Nem fegyvert tartok a kezemben, hanem Bibliát. Mindenhova hívnak, cigány és nem cigány közösségbe egyaránt, mert az Isten üzenete mindenkihez szól. Minden társadalmi réteg, minden börtönviselt lelket minden szégyennel teli szívet el tud érni. De tudod, mit mondok? Mindig a végén.

0: A sebek nem nagyobbak az ő kegyelménél. Tedd le, amit cipelsz. Mondd el neki, hogy eleged van. És kérd meg, Jézus, vezess engem, és vezess ki a mélységből a világosságba. Ő meg fogja tenni. Ahogyan megtette Pityuval is. Ahogy velem is. Ahogy már ezrek életébe. Ne félj. Csak indulj el. Most pedig meghallgatunk ismét egy keresztény dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább. Tartsatok velem, ez itt a Trajó Sztojka Armandóval.
1: Emberi történetek, emberi tanulságok. Trajó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
0: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó Magyarul Élet című műsor, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, és mi ezt a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk. A mai nap folyamán pedig Rézműves Krisztián tett bizonyságot, azt követően Keresztes Beáta volt a vendégem, majd Pityunak a történetét néztük meg együtt, és most szeretnék szólni én is a fiatalokhoz személyesen, ez az én kis üzenetem tőlem nektek, amit Isten a szívemre helyezett. És ez tényleg a fiataloknak, a fiatal felnőtteknek szól, akik tinédzser korban vannak egészen a 25 éves korig. Ma arról szeretnék veletek beszélgetni, hogy mit jelent felnőtté válni, de nem csak úgy a világban, hanem úgy, ahogy a Biblia látja. És hogy ez mit jelent számunkra, akik keressük Istent, vagy már vele járunk. A mai világban sokszor azt halljuk, 18 vagy, felnőtt vagy. Dolgozol, fizeted a számlákat, akkor felnőtt vagy. Ha már nincs szükséged a szüleidre, akkor felnőtt vagy. De tényleg ennyi lenne? Az életkor, a munka, az, hogy elköltöztél otthonról. Valójában nagyon sok ember él úgy, ahogy testileg felnőtt, de lelkileg és jellemben még mindig gyerek. És ez nem csak a fiatalokra igaz. Néha 40 éves emberek is menekülnek a felelősség elől. A Biblia máshogy beszél a felnőtté válásról. Pál apostol mondja az 1 Korintus 13:11-ben, amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy gondolkodtam, mint gyermek. Úgy éltem, mint gyermek. Amikor férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Ez nem csak arról szól, hogy megnőtt, hanem arról, hogy változott a gondolkodásmódja. Felnőtté válni a bibliai értelemben ezt jelenti. Felelősséget vállalok a döntéseimért, a tetteimért, a kapcsolataimért. Keresem Isten akaratát, nem csak a saját vágyaimat. Megtanulok szolgálni, nem csak kapni. Nem menekülök el, ha nehézség jön, hanem Istennel együtt megyek előre. A Lukács evangéliuma 2:52-ben ezt olvashatjuk Jézusról. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Jézus fokozatosan nőtt. Minden területen fejlődött. Értelmileg, testileg, lelkileg és társas kapcsolatokban. Ez a teljes kép. Nem elég, ha csak az izmainkat vagy a tudásunkat építjük. Ha lelki izom nem fejlődik, nem tudunk helytállni. Jézus nem kezdett el 12 évesen csodákat tenni, hanem engedelmes volt, tanult, építette a jellemet. Ma 2025-ben ez azt jelenti, hogy nem sodródom, hanem van célom. Nem csak azt kérdezem, mihez van kedvem, hanem azt, mi az, amit Isten kér tőlem. A hit nem csak érzelmekről szól, hanem döntésekről. Követem Jézust akkor is, ha nehéz. Megtanulok nemet mondani a bűnre, a rossz kapcsolatokra, a lustaságra. Ez nem azt jelenti, hogy mindig tökéletes leszel, hanem egy felelősen és hittel élsz. És amikor elrontod, felállsz, és mész tovább Istennel. Isten nem azt várja, hogy most azonnal tökéletes leszel, és felnőtté válj, hanem azt, hogy nyitott szívvel növekedj, akarj. Ez az út sokszor tele van kérdésekkel, kételyekkel, próbák,

0: magunkkal, de nem vagy egyedül. A Szentlélek vezet, a Biblia segít, a közösség támogat, és Jézus azt mondta, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Ez az igazi felnőtté válás, amikor tudod, hogy az életed nem véletlenen múlik, hanem Isten kezében van, és elindulsz azon az úton, amit ő készített neked. Ha ma úgy érzed, hogy szeretnél növekedni, kérheted Istent. Uram, formálj engem. Segíts felnőni. Nem csak testben, hanem hitben, jellemben, felelősségben. Legyél velem, amikor döntéseket kell hoznom. Szeretnék felnőni abban, amit te jónak látsz. Nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek, hogy velem tartottatok a mai nap folyamán. Most még szólni fog pár dicsőítő dal, és várlak benneteket a következő héten is. Természetesen, ha van történeted hasonlóképpen, mint Pityunak, és nem mered elmondani, akkor nyugodtan írd meg nekem privát üzenetben, vagy megteheted itt a rádiós üzenőfalunkon a 0630-30-30-100-as telefonszámon. Én Sztojka Armandó voltam. Sziasztok!
1: Trájó, magyarul élet.
2: Életutak, hit, kereszténység.
1: Rádió Dik.
2: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Dík. Rólunk neked. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: A dél-horvátországi erdőtűzben érintett területen tartózkodó magyarok biztonságban vannak, közölte a külügyminiszter pénteken a Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, hogy folyamatos kapcsolatban van a horvátországi magyar konzuli szolgálattal, és az éjszaka többször is egyeztettek a horvát hatóságokkal annak érdekében, hogy a magyar állampolgárok biztonságosan el tudják hagyni az érintett területet. Csütörtökről péntekre virradó éjjel heves erdőtűz ütött ki a dél-horvátországi Splittől mintegy 30 kilométerre fekvő Lokva-Rogoznica település közelében. A tűz először egy fenyőerdőt és a növényzetet pusztította el, majd gyorsan átterjedt a házakra is, több száz lakost és turistát kellett kimenekíteni. Mintegy 2500 pár hamis sportcipőt foglalt le a Nemzeti Adó és Vámhivatal Budapesten, tájékoztatta a hatóság az MTI-t. Mint írták, a pénzügyőrök egy budapesti raktár ellenőrzés során bukkantak a silány minőségű utánzatokra, amelyek forgalomba kerülésével a jogtulajdonosokat csaknem 40 millió forintos kár érhette volna. A pénzügyőrök a hamisítványokat lefoglalták, és iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt eljárást indítottak, közölte a hatóság. A jelenlegi nyár minden bizonnyal a hátralévő éveink egyik leghűvösebb időszaka lesz, hívta fel a figyelmet Karácsony Gergely Facebook bejegyzésében. A főpolgármester állítását tudományos modellezésre alapozza. A főváros szakemberei részletesen felmérték, milyen éghajlati kihívásokkal kell szembenéznie Budapestnek a következő évtizedekben. Eszerint a 2031-2060 közötti időszakban a város nagy részén 3-5 fokos, a külső pesti kerületek egyes területein 6 fok feletti melegedés mérhető, és épp a pesti oldal külső kerületeiben találhatók azok a tömbök, amelyek hőterhelés és sérülékenység szempontjából egyaránt a legrosszabb helyzetben vannak. Az éves csapadék összeg csak kismértékben nő, viszont fontos átrendeződés zajlik, nyáron kevesebb, más évszakokban több csapadék várható. Szombat délelőtre Paksra hívja a parlamenti pártok elnökeit Magyar Péter, hogy tájékoztassa őket a Dunán zajló építkezés részleteiről. A miniszterelnök bejegyzése szerint a megbeszélésen a korábbi évek mulasztásairól is szó lesz, amelyek szerinte szükségessé tették a beavatkozást. A miniszterelnök nem a frakcióvezetőket, hanem a pártelnököket hívta Paksra. A Fidesz esetében ez Orbán Viktort jelenti, aki a választási vereség óta nem tölt be parlamenti tisztséget. A Mi Hazánk mozgalom elnöke Torockai László, a KDNP részéről pedig semmilyen Zsolt. A kormány szerdán a paksi atomerőműben tartott kihelyezett ülésén döntött arról, hogy a Duna rekord alacsony vízállása miatt fenékküszöböt épít a folyón az erőmű és Duna-Szent Benedek között, összesen 145 ezer köbméter kő felhasználásával.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dík. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. szeptember 9-e kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Karcagi János magyar nóta és operett énekes a mai első vendégem, ismét, aki a napokban kapta meg a Magyar Bronz Érdemkeresztet. Ennek kapcsán beszélgettünk az interjú harmadik részében az életéről és gondolatairól. A műsor második felében pedig a vendégem Nagy István, aki a Karaván Família alapítója, vezetője. A beszélgetésünk első részében mesél nekünk a zenekar történetéről és fejlődéséről. Tartsanak velünk ma este is!
4: Mi a helyzet most a magyar nótával? Hogy érzed, mennyit változott az elmúlt időszakban a magyar nóta megítélése, esetleg a kereslet iránta?
5: Azt mondhatom, hogy az én műsoraimban mindig ott van a magyar nóta, tehát ha a fiatalok többsége is ismerik a magyar nótát, és én szoktam figyelni a szájakat, és mondják a szöveget velem együtt, mondják a csárdásokat, nem csak, hogy 100 fognak 50 a fele ezeket, de nem, mondják a nótákat is, mondják is, és könnyes a szemük tőle. Szóval azt mondom, hogy nem temetném én ezt a magyar nótát, hogy az a kifejezése éljek, biztos, hogy nem. Ennek múltja van, jelenje van, sőt, jövője is van a magyar nótának. Itt van egy általam is nagyon tisztelt rádió, nem tudom, hogy szabad-e mondanom a nevét, Dankó rádióról van szó, aminek én már többször vendége voltam, drága Budai Beatrixnek köszönhetően, akivel én ezt a pályát együtt kezdtem, de erről most nem szeretnék beszélni. Hát ott is vannak, ugye minden csütörtökön élő adásokat szerveznek, rendeznek a Bea. Szóval a cigányzenekarokkal, jobbnál jobb cigányzenekarokkal, énekeseket, magyar nóta énekeseket hívnak be. A Dankó rádiónak van egy nagyon komoly követő tábora. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon is él a magyar nóta. Erdélybe virágzik a magyar nóta. Szerveznek ki nagyon komoly turnékat. Ha itt Magyarországon is imádják az emberek a magyar nótát. Hát azért mondtam elő, hogy ezt olyan előadókkal kéne propagálni nekik, akik méltán tudják ezt közvetíteni az emberek felé. Hát most egy olyan énekes énekli, aki szegénykém, az összes hang hamis benne, hát mit fognak szólni a magyar nótáról? És hiába vannak nagyon-nagyon jó cigány zenészeink ugye magyar nótára, meg a többi műfajra, ha most ők kevesek oda. Egy énekessel mindig másabb egy műsor. Énekes mindig jobban föl tudja azt dobni azt a dolgot, mert drága Puka Karcsi nagyon-nagyon jó, muzsikális, nagyon jó, banda szól mögötte, hogy nagyon jó. De ha ma ott van mellette egy énekes, akkor már az mindjárt jó. De ha az énekes olyan, hogy nem jó hallgatni, akkor hiába van a Puka Karcsi mögötte. Hát ezt most nem akarok a szakmába belemenni nagyon.
4: Mi a helyzet a Muzsikáló Magyarország projekttel?
5: Hát kormánynak köszönhetően tudjuk, hogy ez működik már több éve. Nálunk is így van ez, az Ingyenc-kertéremben is. Vagyunk, működünk, én nem vagyok a programban, ugye énekes nincs, de hát a zenekar az benne van. De ők akkor is vannak, ha nincs amúgy Muzsikál Magyarország, ők akkor is ott vannak, és stabilban vannak, úgymond, azt mondhatom az Ingyenc-kertben. Hála jó, én azt mondom, hogy hála jó Istennek, hogy van ez a dolog, és én tudok olyan éttermet, aki azt mondta, hogy utána is maradjanak ott. Tehát egy nagyon jó reklámozás az a cigányzenének, mint mondtam, hogy kultúránkhoz tartozik, a nótával együtt természetesen. Magyarországnak a szerves kulturális követei a cigányzenések, úgyhogy ezt mondhatom, hogy ez biztos, hogy ennek még lesz további működése is, én azt gondolom. Egyébként nem lenne egy rossz dolog, nekem már volt ötletemben, hogy csináljunk egy énekesekkel is, hogy legyenek énekesek.
4: Hogy igen, ezt többen hiányolták már, hogy a Muzsikáló Magyarországban nem vesznek részt szervesen az énekesek.
5: Persze, én ezt mondtam már olyan helyeken is, hogy ezt énekeseket kéne oda is mozgatni. Hát tele van egy csomó nagy szálloda, gyönyörű szállodával 5. kerület. És van, amelyikben van cigányzeni, hol az énekes. Műsor olyan helyen nincs, egy 2 milliós fővárosban gondolkodjunk el rajta, rajtunk kívül, meg a Szeged éttermen kívül nincs olyan hely, ahol énekes van, ahol műsor van. Hát ezért ez volt a Moller Rouge. Hát persze. Hát minden nemzetiségből érkezett csoport azt keresi, hogy hol az énekes, hol a műsor.
4: Ki az elsődleges célközönség? A magyar közönség, vagy inkább a külföldieknek énekeltek, vagy énekelsz?
5: Nagyon jó a kérdés. Hát ha hozzánk jönnek a kínai csoportok, a távol-keleti csoportok, és elkezdek csárdásokat énekelni, mindenki előveszi a telefonját, és elkezdik rögzíteni.
4: Hát ez az autentikus magyar.
5: Így van. Hát hogy csárdásokkal kezdünk, ugye hát folklor műsorról révén szó, csárdásokkal kezdünk, és mindenki szereti. Én nem láttam. A kínaiak, a tajvaniak, japánok ugye amúgy is, ők imádják ezt a dolgot, különösen az operettet, de hogy minden náció szereti, ezen csodálkozni szoktam. Mondom, hát ezek gyerekek, ezek azt sem fogják tudni, hogy mit csinálunk, hogy miről, vagy hogy mit. És ott tapsolnak a spanyolok, a franciák, mondom, a távol-keletiek is.
4: De
5: a
4: ilyet máshol nem is hallanak, tehát, hogy
5: hát nem hallanak
4: ez az,
5: máshol,
4: amiért gondolom ide jönnek Magyarországra, hát meg az, amiért elmennek egy ilyen műsorra.
5: Hát a magyar azért, de Budapest, hogy ezt hallják.
4: És mi a helyzet a magyar közönséggel? Ők mennyire érdeklődőek?
5: A magyar közönségnek egy bizonyos része érdeklődik. Az én korosztályom, az 50-es, 40-es, azok már nem tudják lassan, hogy mi ez sajnos. még talán azok a 70-80 évesek azok igen, de hát az utánunk jövő generációban nem is tudom, hogy mi lesz. Minden esetre meg kell tartani nekik a műfajt, hogy van ilyen is, és erről híres ez az ország, és énekelni kereket. Említettem az előbb, hogy mondják a szövegeket a fiatalok is velem együtt. Mindenféleképpen ott kell, hogy legyen a magyar nóta a műsorokba, és meg kell említeni, hogy vele együtt párhuzamosan a cigányzen természetes, mert a magyar nóta cigányzenével jó. Le lehet kísérni zongorába, és jó elmegy, de hát azért a cigányzen azért mégis van egy rang, egy tekintélye, amikor egy 5-6 tagú cigányzenekar megjelenik, és akkor elkezdenek muzsikálni, hát annak tekintélye van. Tehát a tekintélye nem szabad lenne megszabadulni ebben az országban, szerintem. Úgyhogy a magyar nóta van, kell, és kell is, hogy legyen.
4: És hogyan lehetne megszólítani még jobban a fiatalokat, hogy hatékonyabban adjuk át nekik ezt a fajta kultúrát, és hogy nagyobb érdeklődést mutassanak ez iránt?
5: Mint előbb mondtam, megfelelő énekesek, aha, akik ezt prezentálják feléjük, a zenekarok ugye professzionálisak, és hát a szervezőkön lenne a hangsúly, hogy van olyan szervező, akivel beszélek, és jaj, hát ez most nekünk nem kell, mert hát köszönjük szépen, hogy akkor, de mondom, egy falunapon, vagy egy bornapon, akkor mire írnak a magyar emberek? Hát boros népségről vagyunk szó, boros nemzet vagyunk, hát akkor most a heavy metal zenére kéne, hogy igyák a bor drága, vagy mire kéne, hogy igyák maga szerint, hogy került maga erre a pozícióba, amikor megkérdezi maga, mitől műsorszervező, vagy közönségsz, vagy művelésszervező drága, hát azt se tudják némelyik, hogy mi az, hogy magyar nóta. Meg szoktam kérdő, hogy tetszik tudni, hogy miről van szó, hogy műfajilag ez hova sorolja, és kiírnak engem Karcag János népdalénekes. Nagyon jó népdal, de ne keverjük már össze a magyar nótával, hogy népdal, és oda is szoktam szólni, hogy Delga, azt vegye le, jó, mert nem népdalénekes vagyok, hanem magyar nótaénekes vagyok. Népdalénekes az egy másik kategória, én nagyon tisztelem őket, és nagyon szeretem, de ugye a magyar nóta népies műdal, ha erre tetszik gondolni, egy polgárias változata a népdalnak, akkor valahogy tudjuk már ezt hova tenni, jó, hogy mit tetszik kiírni. Szóval oda is szoktam, hogy akkor javítsak a nevet, elsősorban CZ-vel írom, mondom, és másodszorban nem népdal, hanem magyar nótaénekes vagyok. Tehát olyan emberek ülnek a pozícióba, akiknek lehet, hogy nem kéne ott ülniük, és akkor egész másképp szólna ez a dolog. De hogy nekünk énekeseknek ez feladatunk is, elhívásunk, hogy a magyar nótát, mint nemzeti kincset, mint hungarikumot a cigánzenével karöltve kínáljuk, és olyan szintre emeljük, hogy az hallgatható legyen, az nekünk kutya kötelességünk, elhívásunk.
4: Beszéltünk az önmenedzserésről és a koncertszervezésről, hogy te is számtalan koncertet szervezel. Milyen nehézségekbe ütközöl ilyenkor?
5: Hát egész egyszerűen azt tudom csinálni, hogy először oda telefonálok, hogy halljam a hangját annak az illetőnek, hogy sem abból nagyon sokat le tudok szűrni, és egész egyszerűen van egy reklámanyagom, amit elküldök, és ez olyan, hogy vagy bejön, vagy nem. Szóval ez egy 50-50 százalék. Van, aki meg se nézi, mikor tud jönni, írja be, hogy akkor várjuk, szeretettel kész. Van, aki a Duna TV-s fölvételeimet nézi, megnézi, és akkor azt mondja, hogy igen, szeretni. Hát általában, ahova elküldöm, azért van sikere. Azért, de van a... Most mondok egy példát. Elküldök 20 önéletrajzot, és ha bejön 3, akkor az már nagyon jó. Az már nagyon jó. Sok mindentől függ. Nem tudom, most ezt így... Például az, hogy... Ja, önmenedzser is. Hát az, hogy minden nap a telefonomon kell, hogy lógjak. Állandóan. De állandóan. A nap 24 órájában a feleségem megmondja, van, hogy hazamegyek, nem ebédelek, és várjál, még ezt föl kell hívjam. Még 3 helyre kell telefonálnom, jegyzetelem, hogy itt mit is mondtam, mit is ígértek, mikor kell. Ja, ezt még vissza kell hívjam, szóval... Hát ez ebből áll. Nincs mese. Ez ebből áll. Ha valakinek nincs menedzsere, és nem mondja azt, hogy ide meg ide mennyi, akkor de valahogy ez nekem jó. Én valahogy élvezem ezt. Több éve csinálom már ezt, és mindenfelé, tehát önkormányzatoktól kezdve mindenféle közönség, ahol idős klubok, idős otthonok, minden számba jöhet. Most már azért kezdenek az önkormányzatok is kinyílni, szóval azért azért vannak önkormányzati megrendeléseim is, voltak is, de remélem lesznek is, még azért vannak most már több. Azért több.
4: Valójában ez egy külön szakma, amit te csinálsz, tehát a menedzserés, azt nem egyszerű megoldani mindenkinek, főleg nem egy művésznek, aki abban gondolkodik, hogy képezze magát, a zenében él, és tulajdonképpen erre itt vannak azok a egyéb kérdések, hogy könyvelői háttér, amiket említettél korábban, hogy hogyan lehet ezt megoldani, vagy vállalkozás, vagy akkor leszervezni a helyszínt, az utazást. Gondolom, számtalan nehézségek.
5: Rám. Igen. Ezek mind rám várnak amellett, hogy azért a repertoármat is növeljem. Uh-huh. Szóval most egy megint fejbe vett dolgom, hogy megint elkezdek járni énekkorára, és megint elkezdem magam külsőleg ellenőriztetni, mert a belső hallás az nem ugyanaz, mint a külső, mert vagy meg vagyok győződve, hogy ó, nagyon jó szólok, és közben lehet, hogy gondok vannak, amit nem hiszek, nincs nálam van még, de azért mindig kéne egy két hét becsel menni egy énektanárhoz. Na most még ezt is magamra fogom venni, hogy énektanár mellett, meg korrepetálás mellett még az utazást is fogom szervezni, még az én magam menedzserését is, semmi gond ebben. Ha valaki azt mondta rám, hogy látom, nagy menedzser vagy, hát te mondtad, akkor az vagyok. Hát nem tudok mit mondani. Énekes is, menedzser is, de saját magamat menedzserem, az biztos. Nagyon ritkaság, van úgy, hogy kolléganőket kell hívjak, egy énekesnő is van velem, de az ritkaság.
4: De nem mindenki képes erre, az kétségtelen.
5: Hát ez egy külön ember.
4: Igen,
5: ez egy külön ember. Ez egy olyan idegállapot, komolyan mondom, ez a műsorszervezés, hogy az nem mindennapi. Hát szóval gondold el, hogy én most ugye mondtam, gyerekvédelme dolgozok, sofőr vagyok, vezessé, parkoljá, ahogy kiszáll mellőlem a kolléganő, már én veszem a telefont fel, és már intézem is a dolgom, ott a füzet a menetlevelem mellett, írom is, hogy kivel, mit, mikor kell fölhívjam. Oké, okay, lement a sofőr része, hazamegyek, és akkor van egy innyencke, de előtte még gyorsan fürödjek, öltözök, és ja, még ezt föl kell hívjam, még amaz föl kell hívjam, sőt, az innyenckertben van, hogy veszem a telefonomat, hogy amíg kész a zenekar, addig még én egy-két telefont elintézek, szóval mindig, ebben állandóan benne kell lenni. Uh-huh. Szeretem én ezt, nem rossz ez. Szeretem én ezt, mert nagyon nagy sikerélményeket is ad, és hát ismerettségre teszel szert ezáltal, egyre többen megismernek. Hát van olyan helyem, ahová már negyedjére, ötödjére visszahívnak, annyira tetszett neki a dolog, akkor azt mondom, valamit csak nem csináltam rosszul. Ha ez így van, visszahívnak polgármesterek, műsorszervezők, akkor falunapszervezők, vannak komoly menedzserek, akikben én kapcsolatban állok. Egyébként, ha menedzser is, van menedzserem, Gyüre Stellának hívják, aki sportmenedzserből most avangárát énekes művész menedzserbe, de én már nem beszéltem vele 3 hónapja. Így nem tudom, hogy mitől menedzser nekem ez. Tehát szóval nem beszélt fel a telefon, nyilván külföldön van, de jött már utána mindenckertbe, megnézte a műsort, hogy ezt ő kínálja ide-oda. Vannak is tervei velem, van egy komoly promóanyag, amit meg akarom csinálni, majd hogy ezt más legyen az egész fölépítésemet át akarja szervezni. De mondom, úgy eltűnt a Stella, hogy nem láttam 3 hónapja. Hát nem baj, hát én nem álltam meg. Én azért saját magamat azért küldöm ide-oda, úgyhogy érdekes egy dolog.
4: A közönség hol hallhat mostanában téged? Számtalan hajón is fellépsz, illetve különböző rendezvényeken. Hol énekelsz rendszeresen mostanában?
5: Hát rendszeresen említettem, ott már több éve Nyezgert étterem, azelőtt volt a Király étterem, azelőtt volt a Belcanto étterem is. Volt, hogy elkezdtem a Belcantóba, átmentem a Királyba, visszamentem gyorsan a Belcantóba, és akkor még volt egy-két hajó mellette, amit csináltam.
4: És mostanában?
5: Mostanában ugye, hát ez a heti 4-5 alkalom Nyezgert, mellette most fogok menni Csenger Máté szalka, ami nagyon-nagyon messze van. Ott már reggel 10 órás kezdéseim vannak, és mellette folyamatosan jönnek még a falunapok, idősek napi rendezvények, és vannak elképzeléseim még zenekarokkal, de hát meglátjuk, ez a jövő zenéje, hogy lesz, mint lesz. Vannak a fejemben dolgok, vannak elképzelések, hát meglátjuk.
4: Említetted, hogy újra szeretnél lassan hangképzésre járni. Hogy érzed, hogy a bronz érdemkereszt egyfajta nagyobb felelősséggel is jár?
5: Nagyon jó a kérdés, így van, így van. Ezt érzem, hogy mindig az jár eszembe, hogy most, ha én ezt megkaptam, akkor nekem nagyon-nagyon teljesítenem kell. Hát ez motivál is benne, szerintem jó dolog, hogy nincs arra okunk, hogy most hátradőljünk a székbe, azt mondjuk, na hát most aztán minden rendben van, hanem ezt meg jobban, ugye, mint egy sportoló megkapja az olimpiai aranyat, akkor azt védje meg. Hát én erre vagyok még predesztinálva, hogy ezt megvédjem, ezt a dolgot, de most hangsúlyozom, hogy azért megkaptam ezt a keresztkitűnt, tehát én nem lettem se tehetségtelenebb, se tehetségesebb, így bátorkodom azt gondolni.
4: De mégiscsak egy elismerés.
5: De mégis egy elismerés, mondom, nagyon-nagyon jól esik, de inspirál arra, hogy ezt akár repertoáromat, akár a hangi anyagomat. Most például fejembe vettem, hogy ezt a említett kétvonalas C-t én meg szeretném énekelni, és hogy egész hogy nem tudom ezt az áriát, tehát napok óta ezt foglalkozom, komolyan mondom. Feleségem néha azt mondja, nincs nálam nem valami, beteszem YouTube-ba, és mondom, mert ezt hogy lehet így elénekelni? Hát egyszerűen ezt én miért nem tudom, ezt nem nyugszom ebbe bele. Hát ez mi az, hogy nem megy az a két, az a kilenc szí, amit a nyugat lányába csinálta Pavarotti? Uh-huh. Na hát, ha én ezt megcsinálnám, akkor akkor dőlnék hátra. Megvan a 9C, az azért nem semmi ám. Az a 9C a nyugat lányába, azt rendesen oda tették neki. És ő utána megcsinálta már nagyon sok jó énekes van. Én szoktam nézni a TikTokon, nem csak az előbb említett, hanem ott olyan operaénekesik és fölteszik ám magukat, hogy hú, azt mondom, hogy ezt a mindegy, ez már valami.
4: Ebből a gondolatkörből szerintem egyenesen következik az utolsó kérdésem, hogy mi lenne az az 5 zenemű album CD bakerit, amit magaddal vinnél egy lakatlan szigetre, hogyha holnap kellene indulnod. Hiszen nyilván az embernek másfajta ízlése van esetleg gyerekkorában, aztán ez természetesen folyamatosan változik, úgyhogy inkább a mai napot, vagy hát a holnapi napot kérdezem, hogy mit vinnél magaddal.
5: Műfajokra gondolsz?
4: Akár egy-egy felvételt.
5: Hát a kedvenc énekeseim, akkor természetesen említettem, hogy Luciano Pavarotti. Hát
4: és mit énekelne?
5: Azt a 90-as C-t a nyugatlányából. Amikor elénekelte azt, akkor kapta Maestro kinevezést, én ezt is tudom, utána olvastam, hogy megvolt az a 9C egymás után, azóta hívják őt Maestro Pavarottinak, ő az egyik. A Domingo, persze, aki engem tanítani akar. Domingótól vinném az olasz dalokat, Granada, amit én is énekeltem, és műsoromon volt hajón. Hát van ezek a spanyol dalai, de hát őtőle is, hát a legismertebb operária. Tőle talán vinném a Bohém Élet Rodolfot. Nagyon jó énekli, és elképesztő technikával énekelnek ezek az emberek. Nincs mese. Szóval akkor még utána vinném Jonas Kaufmann, aki egy német őstenor, aki akkor a hanggal van, hogy elképesztő. Hát igen, őket, igen, ezeket a nagy világklasszikusokat.
4: Tőlem a mit hallgatnál szívesen?
5: Nesundorma, igen, az ami úgy, de hát ugye a Pavarotti lett ismerte van Nesundormával egyébként, hogy a fotballmérkőzésében is azt énekelte. Na látod, önöké már egy egész más menedzselése volt a Pavarottinak. Őt már azért összetették Celine Dionnal, popénekesekkel, ő már azért keveredett látta, hogy a fiatalságnak így tudja az operát is hirdetni. Jó? Nagyon tehát jó fogása más, volt ez neki.
4: Igen, tehát ő egy más generáció, egy más korban hát, született és kezdett el énekelni, tehát akkor azért még voltak.
5: Hát akkor még menedzser. Igen. Ha már hallottam, hogy engem is hívtak már Cigány Pavarottinak hátam mögött. De hát én nekem ez csak megtiszteltetés volt. Igen. Negyedik, Franco Corelli elképesztő tudással, Mario Lanza. Hát hogyne? Mario Lanza. Hát nehogy kihagyja Mario Lanza. Egyik nagy kedvencem. Hát ő által jutott a Pavarotti.
4: Mi a kedvenc tőle?
5: Mario Lanzától.
4: Amit szívesen hallgatsz.
5: Hát hallottam már tőle a Rodolfot, hallottam tőle, de tehát az olasz számai nagyon jók. A nápolyi dalai Mario Lanzának. Hát egy amerikai, olasz származású operaénekes. Nagyon kis karrierje, és fiatalon halt meg, nagyon kicsi karrierje volt, de egy-két szerepet énekelt, azt hiszem, de a többi az koncertszerűen ment neki, de hatalmas, fantasztikus énekesek. Az ember csodálja őket. Eszi-iszi azt a dolgot, hogy hallhat ilyet. Hát hihetetlen. Azért én sok énekes meghallgatok, és a magyarok közül nagy kedvencem a Korda György. Hihetetlen, hogy akkorákat énekelni most is még, mint az, nem sokan.
4: Ő lesz akkor a bónusz, a hatodik.
5: Igen, Korda. Igen. Szoktam a számait énekelni már, reptéret én is elénekeltem nagyon sokszor, meg az ő számait.
4: Fiatalkorod óta szereted, hát kedvenceid közé tartozik, hiszen már említetted.
5: Sokat, igen, nagy példaképem, igen, a Korda. És, de ahogy így hallgatom az énekeseket a YouTube-on, azért valahogy mindig közel megy a szívem az operához, hogy ezt jó lett volna, mondom, ezt ilyet énekelni. Azért olyan más világ ott az a nem azért, mert frakkot vesznek föl, hanem azért, mert az egy teljesen más lélek az opera, egy teljesen más személyiség, egy teljesen más világ, annak megvan a tekintélye, annak megvan a feeling, szóval más, hát énekesnőkben meg hát fantasztikus önök vannak, hát most vagy így nem tudom, hogy ők mit szólnának hozzá, hogy én magyar nótákat én, szerintem tetszene nekik a magyar nóta műfaj, tetszene, nem tudom, zenélek hova tennék azt az akkordvilágot, amit ez ölel magában, de mindegy, ez így jó, amit mi csinálunk itt magyarok,
4: sőt,
5: ez így jó szerintem.
4: Hát nagyon izgalmas válogatás, úgyhogy köszönöm szépen, hogy megosztottad velük a gondolataidat. Még egyszer gratulálunk a bronz érdemkereszthez.
5: Köszönöm szépen.
4: És köszönjük szépen, hogy bejöttél és megosztottad velünk ezeket az információkat.
5: Én köszönöm a lehetőséget, és nagyon meg voltam tisztelve, hogy veled beszélgetettem.
4: Köszönjük szépen.
3: A műsor első felében Karcagi János magyar nóta és operett énekes volt a mai vendégem ismét, aki a napokban kapta meg a magyar bronz érdemkeresztet. Ennek kapcsán beszélgettünk az interjú harmadik részében az életéről és gondolatairól. Most pedig következő vendégem Nagy István, aki a Karaván Família alapítója és vezetője. Beszélgetésünk első részében mesél nekünk a zenekar történetéről és fejlődéséről. Tartsanak velünk továbbra is!
4: Mai vendégem Nagy István, a Karaván Família alapítója, vezetője és polgári foglalkozását tekintve a Duna TV szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm István, hogy eljöttél hozzánk beszélgetni.
6: Én is köszönöm a lehetőséget, és köszöntöm a hallgatókat is.
4: Tavaly volt a Karaván Família 20 éves, úgyhogy tulajdonképpen most már több mint 2 évtized áll mögöttetek. És úgy láttam az előadásokból, a produkciókból, hogy azért most nyáron is sok helyen voltatok. Hogy telt nektek a nyár?
6: Igen, el lehet mondani, hogy sok helyre eljutottunk az országon belül és a határokon túl egyaránt. Hát ami talán a legérdekesebb volt számunkra, az a prágai Kamoró Fesztivál, ez egy nagy nemzetközi cigányfesztivál, ahol nagyszerű zenészekkel találkoztunk, más országok cigány zenészeivel, cigány előadóival, ez egy nagy élmény volt számunkra. Volt egy kisebb cigányfesztivál a Svédországban, ami még érdekes volt, illetve most legutóbb a Nemzetközi Cigánydal napja kapcsán Velencében, Olaszországban koncerteztünk, ami szintén egy nagyon jól sikerült koncert volt, nagyon jól éreztük ott magunkat. Ott is sikerült más zenészekkel megismerkedni, volt egy másik zenekar is, Tóth Evelin jazz énekesnő, vele volt Frankie Lato jazzhegedűs, és Hamid Drake, aki az Egyesült Államokban született jazzdobos, úgyhogy egy nagyon jól telt ez a koncert, előtte, utána, közben, minden egy nagyon nagyszerű élmény volt.
4: Milyen a fogadtatás, amikor nagy nemzetközi fesztiválokon játszotok?
6: Érdekes, hogy ugye a nyelvet nem értik nyilván, ahogy mi énekelünk, mert hogy mi dalokat adunk elő, a legnagyobb részét cigány nyelven, néha magyar nyelven kisebb arányban, és hát értelemszerűen ez nem értik a más országbeli közönség tagjai. Ennek ellenére mégiscsak értik a zenét magát, amit előadunk, amit játszunk, tudnak vele azonosulni, és szerintem úgy, ahogy mi észrevesszük, hogy értik, hogy miről van szó, hogy mit akar ez a zene üzenni, milyen tartalmakat tudunk átadni, még akkor is, hogyha a nyelvet magát nem értik. Ez egy érdekes dolog, a zenének van egy ilyen idézőjelben varázsa, hogy olyan üzeneteket is tud közvetíteni, amit a szavak nem. Tehát sok mindent tudunk közvetíteni, hiszen ez is a szándékunk ezzel a családi zenekarral, hogy hát több üzenetünk van a közönség számára, és örülünk, hogyha ebből párat így sikerül eljuttatni.
3: Mielőtt az üzenetekre rátérnénk, nagyon kíváncsi lennék, hogy az elmúlt több mint 20 év alatt mi volt az az egy-két kiemelkedő esemény, ami a legjobban megérintett benneteket? Melyeket emelnél ki ezek közül?
6: 20 év alatt nagyon sok élményre tettünk szert, rengeteg utazás, rengeteg emberrel való találkozás, akár más zenekarok, akár más országok, akár a közönség, akár barátságok születnek így, tehát nagyon érdekes persze ez a 20 év, de ki lehet emelni, igen, egy-két olyan pillanatot, ami valamiért emlékezetesebb a többinél. Például az egyik az Litvániában volt egy klasszikus zenei fesztivál, ahova meghívást kaptunk, és csodálkoztunk is, hogy mit keresnénk mi ott, de kiderült, hogy időnként vannak ilyen kísérő koncertek, hogy ne csak mindig egy műfajt hallgasson a közönség, hanem olykor így legyen egy ilyen meglepetés műfaj is, mint például a miénk, és akkor ezt elég nagy izgalommal vártuk, hogy hát jó, klasszikus zenei fesztivál, hát hogy fognak minket ott fogadni, hát azért az egy egészen más közönség, más zenéhez szokott közönség, és hát a nagyszerű élmény volt, természetesen nagyon jól fogadták a zenénket, nagyon jó hangulata volt a koncerteknek, olyannyira jól sikerült, hogy utána néhány év múlva újra meghívtak, visszahívtak erre a fesztiválra bennünket. Tehát ez egy ilyen meglepő dolog, amikor egy olyan közönségnek játszol, aki nem ehhez van szokva, nem ehhez a műfajhoz. És akkor lehet igazából lemérni, hogy az a fajta zene, vagy az a kultúra, amit mi képviselünk, az hogyan

0: jellegű produkció rajtunk kívül nincsen. És ehhez képest nagyon-nagyon jó élményeink vannak. Nagyon jól fogadja a közönség a zenénket, és nekünk is nagyon jó érzés egy ilyen közegben játszani. Tehát amikor a jazz kedvelő közönségnek játszunk, vagy az említett litvániai klasszikus zenei koncert, ahol a klasszikus zenét kedvelő közönségnek adhatjuk elő azt a stílust, amit mi képviselünk, ez hatalmas élmény. Tehát most így hirtelen ezt emelném ki.
1: Az elmúlt 20 évben 5 CD-tek is megjelent, és ezen egyébként nagyon jól nyomon követhető a zenekarnak a fejlődése. De jobb szeretném, hogyha inkább ezt te mesélnéd el, hiszen az első CD-től, tehát 2006-tól a Gypsy Crossroads című CD-től, ami tulajdonképpen még nagyon autentikus hangzásvilággal jelentkezik, onnantól kezdve elkezdtek megjelenni a különböző újabb stílusok és színesítések a repertoáratokon, illetve a daloknak a hangszerelésében. Hogyan zajlott ez a fejlődés a zenekar szempontjából?
0: Ez összefügg azzal is, hogy ez egy családi zenekar, és ugye a gyermekeink, amikor elkezdtük ezt a zenekart, ők viszonylag kicsik voltak, a lányom volt 11 éves, a fiam 13, tehát hogy olyan, ilyen értelemben voltak kicsik, zenésznek még kicsik voltak, vagy tanulók, hogy így mondjam, és ahogy ők lassan belejöttek ebbe az egészbe, hogy mi az, hogy színpadi szereplés, mi az, hogy együttesben zenélni, Ez a fejlődés igazából nekik köszönhető, hiszen ahogy nőttek, és egyre tapasztaltabbak lettek, egyre bátrabban mertek beleszólni az alkotói részbe, mert először nyilván az volt, hogy én megcsináltam valamit, azt megtanultuk, előadtuk, kész. De az alkotói rész az rám maradt az elején. Aztán a gyerekeink, ahogy növekedtek, és egyre érettebbek lettek, egyre inkább elindultak ezen a zenésszé válásnak a rögös útján, egyre inkább hozták az ötleteiket, az észrevételeiket, a saját ízlésüket, és ezek így beépültek szépen a zenébe, és egyre inkább egy közös dologgá vált az alkotás, az alkotói munka, ami mögöttünk van. És ennek köszönhető ez a folyamatos változás, illetve a hangszerelésben is történtek változások, ötletekben, tehát van egy csomó ötlet, amit már a fiam hozott be fiatal zenészként. Példának okáért az egyik lemez, az Aswin című lemez kezdő dala, az valójában egy balkáni cigány dallam, egy régi bolgár cigány dallam, ami nekem mindig ott motoszkált a fejembe évek óta, csak nem tudtam vele mit kezdeni, hogy dolgozzuk ezt fel, de szép a dallam, tetszik, de közben egyszerű is a dallam, és ő találta ki, hogy ez legyen egy ilyen latinos hangvételű feldolgozás, és kitalálta, hogy ez bachata stílusba szólaljon meg, amitől először én így felhúztam a szemöldököm, hogy de hát az biztos, hogy jó lesz, de bíztam benne, hogy jó, természetesen próbáljuk ki, csináljuk meg, és azóta nekem is az egyik kedvenc dalom.
1: A latin mellett a blues, a flamenco, a pop és a világzenei elemek is azért természetesen megjelennek a különböző stílus elemek között. Hogyan indult a Karaván familiának az ötlete?
0: Egy véletlenszerű alakulás, ez tulajdonképpen ezt így nem lehet megtervezni az embernek, hogy családi zenekar csinál, hiszen ez nem tervezhető dolog, hiszen nem tudhatod, hogy a gyerekeidnek lesz-e ehhez kedve, lesz-e hozzá tehetsége, lesz-e hozzá elhivatottság, a kitartás, a szorgalma, nagyon sok összetevője van, hogy ez működhessen. Tehát ez egyszerűen így kijött rá a lépés, nem terveztem ilyesmit. Titkom biztos, hogy reménykedtem, hogy de jó lenne majd egyszer, hát ha így a gyerekeinkkel zenélni, de ezt nem tudhattam, hogy ez meg fog valósulni. Aztán egy véletlennek köszönhető, ugyanis én és a feleségem mi korábban is játszottunk hasonló stílusú együttesekben, a Romanyi Róta együttesben, vagy a Romano Kokaló együttesben Balogh Kálmánnal, tehát voltak már korábbi együttesek is, ahol éveken keresztül dolgoztunk, és 2002-ben jött az ötlet, hogy valami saját formációt kellene csinálni, és ez először a Karaván nevet kapta, ami egy picit így utal a zenei értelemben vett vándorlásra, tehát arra, hogy vándorlunk a zenei műfajok között, leginkább a cigány zenei műfajok között szeretünk vándorolni, egyébként a mai napig is, tehát vannak ilyen jellegzetes cigány zenei műfajok, Európa szerte, amelyek ilyen nagyon karakteresek, hát most gondoljunk az orosz cigányzenére, a román cigányzenére, vagy a spanyol cigányzenére, vagy a balkáni cigány, így stb. És ezek a különböző zenei hagyományok, ezek azok, amik engem mindig is érdekeltek. Tehát ez a Karaván név innen jött, hogy vándorlás a különböző cigány zenei stílusok között. És ezekhez még illeszkedik az, hogy

0: időnként külső hatások is jönnek. Na de lényeg az, hogy a karaván az még egy trió volt kezdetben. Csináltunk egy lemezt, erre sikerült megszervezni a kiadónak, hogy Bobán Márkovics eljöjjön közreműködni. Most, hogy ilyen hangzatosan kéne fogalmazni, akkor mi voltunk az első magyarországi zenekar, akivel ő közösen dolgozott. 2002-ben videóklippet is csináltunk közösen, meg a lemezen is játszott, de ezt mondom, ezt a kiadónak köszönhetjük, ez az ő ötletük és az ő szervezésük volt. Na de, aztán elkezdtünk abban gondolkozni, hogy hogyan lehetne mégis visszatérni egy picit a folklórosabb hangzás felé, és egy picit a eredeti gyökerek felé zeneileg, és akkor egyre inkább arra felé alakítottuk a repertoárt, és akkor kaptunk egy felkérést az akkori Budapest Tánc Együttestől, amelyet akkor Zsurávszki Zoltán, Kossuth Díjas koreográfus vezetett, hogy csináljuk meg annak az előadásnak a zenei anyagát. Ez egy cigány táncokkal foglalkozó előadás volt nyilván, és akkor annak a zenei anyagát kellett összeállítanom, amelyben együtt dolgoztunk Balogh Kálmán cimbaló művésszel, aki azóta szintén Kossuth Díjas lett. És ott merült fel először, hogy a gyerekeimet is bevonom ebbe a munkába, hogy picit a színpadi munkába vegyenek részt ők is. És ez jól sikerült. Tehát azt láttam, hogy ők ezt elég jól megoldották, és onnan felbátorodva jött az ötlet, hogy akkor csináljuk meg a családi zenekart. Úgyhogy ez így kezdődött.
1: A műsor második felében a vendégem Nagy István volt, aki a Karaván Família alapítója és vezetője. A beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a zenekar történetéről és fejlődéséről. A folytatás érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: a mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódik.
1: Karácsonykor minek a fa, kinek ragyog gyertyafény? Nem díszítek én már fenyőt a szeretet ünnepét. Szeretteim mind elmentek, fűtésem a lehelet, már csak azért imádkozom, hogy túléljem a telet.
2: Szabad-e énekelni?
1: Szabad. Gyertek beljebb, gyerekek. Nem fáztok? Nem jó a fűtés.
2: Nem kell sapka, nem kell kabát, beleheljük ezt a szobát. Énekelve ünnepelünk, fényességbe együtt megyünk. Juhuu!

0: Drága kicsi angyalkáim, köszönöm az éneket. Egy kicsikét vidította a szomorú szívemet.
1: A mi rádiónk,
2: a mi hangunk,
1: a mi hangunk.
3: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
1: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Dík. Süss fel nap!
2: Minden hétköznap 9-től délig.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
4: A jelenlegi becslések szerint bruttó 6 milliárd 165 millió forint lesz a költsége a Paks és Dunaszent Benedek közötti fenékküszöb megépítésének a Dunán. Ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is, mondta a miniszterelnök a beruházásról tartott rendkívüli sajtótájékoztatón Budapesten. Magyar Péter kifejtette, 145 ezer köbméter követ fognak a Dunába beépíteni. Az első 35 ezer köbméterből a szakemberek elkészítik azt a kereszt irányú kőbordát, amely már érdemben megemeli a vízszintet Paksnál. Pár héttel később további 110 ezer köbméter kővel megerősítik a medret, és megvédik az építményt attól, hogy a Duna sodrása idővel kimossa alóla a folyófeneket. Az elmúlt fél évben a budapesti és környéki ingatlan piacon a vevők egyre inkább a legolcsóbb, ugyanakkor felújítás nem igénylő otthonokat keresték, miközben a magas építőanyag és munkadíjak miatt a korszerűsítendő ingatlanok iránt jelentősen visszaesett a kereslet. A Balla ingatlan elemzése szerint a piaci lassulás egyik fő oka a felújításoktól való óckodás, ezért főként a kisebb jó állapotú lakások és a 100 millió forint alatti újszerű családi házak találtak vevőre, míg a nagy alapterületi ingatlanok piaca szinte teljesen leállt. A főváros egyes északi kerületeiben az 1,2 millió forintos négyzetméter ár feletti felújítandó lakások iránt gyakorlatilag megszűnt az érdeklődés, miközben a dél-budai és agglomerációs térségekben is elsősorban a korszerű, megfizethető házak voltak keresettek. Kivételt a Velencei tó térségének legalsó árszegmense jelentett, ahol a 20-35 millió forintos akár felújítandó kisebb hétvégi házak és telkek iránt is élénk maradt a kereslet, mivel ezek korszerűsítése a kis alapterület miatt 8-10 millió forintból még vállalhatónak bizonyult. Augusztus 22 és 30 között 8. alkalommal rendezik meg Budapesten a Miraton Fesztivált, amely az elmúlt években a közép-európai klasszikus zenei élet egyik izgalmas nemzetközi találkozó helyévé nőtte ki magát. A Miranda Liu hegedűművész által alapított fesztivál idén minden korábbinál nagyobb koncertprogrammal, világszerte ismert vendégművészekkel és 17 országból érkező fiatal zenészekkel várja a közönséget. A 2026-os fesztivál 12 kiemelt koncerttel készül, amelyeken összesen 27 zeneszerző művei hangzanak majd el. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell számítani az augusztus 20-i ünnepi rendezvények miatt a fővárosban, közölte az MT-hez eljuttatott csütörtöki közleményében a Budapesti Közlekedési Központ. Egyes változások már augusztus 15-től szombattól érvénybe lépnek, így ettől a naptól augusztus 21-én pénteken 12 óráig a Lánchíd útpályáját átadják a gyalogosoknak, a híd járdáját lezárják. Korlátozásra kell számítani majd a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon is.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík, korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dík kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
6: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. szeptember 10-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A mai vendégem ismét Nagy István, a Karaván Família alapítója, vezetője, aki a beszélgetésünk második részében mesél nekünk a zenekar múltjáról és az autentikus cigányzene történetéről. Tartsanak velünk ma este is!
7: Hogyan indult a Karaván Familiának az ötlete? egy véletlenszerű alakulás, ez tulajdonképpen ezt így nem lehet megtervezni az embernek, hogy családi zenekar csinál, hiszen ez nem tervezhető dolog, hiszen nem tudhatod, hogy a gyerekeidnek lesz-e ehhez kedve, lesz-e hozzá tehetsége, lesz-e hozzá elhivatottság, a kitartás, a szorgalma, nagyon sok összetevője van, hogy ez működhessen. Tehát ez egyszerűen így kijött rá a lépés, nem terveztem ilyesmit. Titkom biztos, hogy reménykedtem, hogy de jó lenne majd egyszer, hát ha így a gyerekeinkkel zenélni, de ezt nem tudhattam, hogy ez meg fog valósulni. Aztán egy véletlennek köszönhető, ugyanis én és a feleségem mi korábban is játszottunk hasonló stílusú együttesekben, a Romanyi Róta együttesben, vagy a Romano Kokaló együttesben Balogh Kálmánnal, tehát voltak már a korábbi együttesek is, ahol éveken keresztül dolgoztunk, és 2002-ben jött az ötlet, hogy valami saját formációt kellene csinálni, és ez először a Karaván nevet kapta, ami egy picit így utal a zenei értelemben vett vándorlásra, tehát arra, hogy vándorlunk a zenei műfajok között, leginkább a cigány zenei műfajok között szeretünk vándorolni, egyébként a mai napig is, tehát vannak ilyen jellegzetes cigány zenei műfajok Európa szerte, amelyek ilyen nagyon karakteresek, hát most gondoljunk az orosz cigányzenére, a román cigányzenére, vagy a spanyol cigányzenére, vagy a balkáni cigány, így stb. És ezek a különböző zenei hagyományok, ezek azok, amik engem mindig is érdekeltek. Tehát ez a Karaván név innen jött, hogy vándorlás a különböző cigány zenei stílusok között. És ezekhez még illeszkedik az, hogy időnként külső hatások is jönnek. Na de lényeg az, hogy a Karaván az még egy trió volt kezdetben. Csináltunk egy lemezt, erre sikerült megszervezni a kiadónak, hogy Bobán Márkovics eljöjjön közreműködni. Most, hogy ilyen hangzatosan kéne fogalmazni, akkor mi voltunk az első magyarországi zenekar, akivel ő közösen dolgozott. 2002-ben videóklippet is csináltunk közösen, meg a lemezen is játszott, de ezt mondom, ezt a kiadónak köszönhetjük, ez az ő ötletük és az ő szervezésük volt. Na de, aztán elkezdtünk abban gondolkozni, hogy hogyan lehetne mégis visszatérni egy picit a folklórosabb hangzás felé, és egy picit a eredeti gyökerek felé zeneileg, és akkor egyre inkább arra felé alakítottuk a repertoárt, és akkor kaptunk egy felkérést az akkori Budapest Tánc Együttestől, amelyet akkor Zsurávszki Zoltán, Kossuth Díjas koreográfus vezetett, hogy csináljuk meg annak az előadásnak a zenei anyagát. Ez egy cigány táncokkal foglalkozó előadás volt nyilván, és akkor annak a zenei anyagát kellett összeállítanom, amelyben együtt dolgoztunk Balogh Kálmán cimbalomművésszel, aki azóta szintén Kossuth Díjas lett. És ott merült fel először, hogy a gyerekeimet is bevonom ebbe a munkába, hogy picit a színpadi munkába vegyenek részt ők is. És ez jól sikerült. Tehát azt láttam, hogy ők ezt elég jól megoldották, és onnan felbátorodva jött az ötlet, hogy akkor csináljuk meg a családi zenekart. Úgyhogy ez így kezdődött.
8: Ez egy nagyon veszélyes vállalkozás abból a szempontból, hogy nyilván a családjával együtt dolgozni az embernek nem mindig abból a szempontból veszélytelen, hogy például az ember nyilván másként áll a gyerekéhez. A gyerek sem mindig fogadja el a szüleitől az instrukciókat. Tehát ezért szokták azt, hogy mondjuk zenész családok általában valakihez elviszik valamilyen tanárhoz, akár klasszikus zongorát, hegedűt tanítani a gyerekeket, mert nem olyan kapcsolatban van a fiú, az apa egymással, mint egy tanár. De egyébként itt akár megemlíthetnénk természetesen a feleséged is, hiszen hogyha nap mint nap együtt vagy vele, annak megvan a jó oldala is, hogy akkor együtt mentek turnéra, de hát ott van az a rossz oldal is, gondolom. Abszolút. Legalábbis.
7: Van benne erről egy veszély, nekünk, igazad
8: hogy,
7: van.
8: Hogy érzed ezt, hogy tapasztaltátok?
7: Teljesen igaz, amit mondasz, hiszen ehhez kell egy plusz szerencse, hogy olyan személyiségek legyenek a családban, akikkel ez működik.
8: Igen.
7: Ez nem lehet receptre felírni, mert lenne olyan család, ahol ez egyáltalán nem működne még egy fél napig se, vagy fél évig se, de nálunk ez is egy plusz szerencse, hogy olyan személyiségek vannak a családban, akikkel ezt meg lehetett tenni, és lehetett közösen dolgozni. Minden nehézség ellenére, amit felsoroltál, valóban ez egy nehézség, hiszen nekem egyszerre kell apának lennem, férnek lennem, és zenekarvezetőnek lennem.
8: Igen.
7: És ez nehéz, tehát arra mindig figyelni kell, hogy ezek ne csúszanak össze-vissza ezek a szerepek, hanem úgy valahogy különítsük el, hogy jó, most akkor zenekar van, most próba van, most szigorúság van, tehát muszáj, mert hogy ez egy munka, mindenki, aki színpadra megy, az tudja, hogy emögött nagyon sok munka van, mert kell, hogy legyen, anélkül nem lehet színpadra állni. Tehát rengeteg gyakorlás, rengeteg próba, rengeteg kísérletezés, és ahhoz mi kell? Fegyelem, szorgalom, türelem. Tehát ez tényleg egy szerencsés adottság, hogyha pont olyan személyiségűek a családtagjaid, akik ezt tudják kezelni, akik ebben részt tudnak venni, és nem borul fel az egész így az első kanyarban. Úgyhogy ez egy áldásnak tekintem igazából.
8: És természetesen kell ehhez egy jó vezető is, aki részben alázattal is tudja kezelni, hát mondjuk úgy, hogy kollégáinak a munkáját,
7: hiszen
8: kollégák is vagytok.
7: Igen, de eleinte nem, ahogy mondtam is, eleinte azért használtam a tanuló szót, hogy eleinte igazából úgy tanítod, hogy majd zenésszé váljanak. Tehát egy picit tanár is vagy, picit zenekarvezető is vagy, picit így megpróbálod rávezetni őket, hogy mi is az, hogy előadó, színpadi előadó. És akkor ez egy ilyen hosszas munka, ami aztán majd beérik természetesen, de nagyon sok munka kell hozzá, nagyon sok elhivatottság. Tehát, hogyha őket ez nem érdekelte volna, akkor én hiába, akkor én fejre is állhatok, hogy gyerekek, csináljuk ezt, ha ő bennük nincs meg az érdeklődés. Tehát nem elég az, hogy van hozzá tehetségük, mondjuk így, hanem kell egy érdeklődés, hogy ők ezt szeretik csinálni, vagy szeretik ezt a fajta zenét, amit csinálunk.
8: Igen, de ők viszont ebben nőttek föl. Tehát, ez hogyha igaz. Valaki zenés családba születik, hiszen akkor ez már egy zenés család volt, apa és anya részéről, és akkor ők ebben nőttek föl. Igaz. Ezt látták, hogy mentek turnézni, mentek
7: próbákra járunk, stb. És igen, ott voltak.
8: Igen. Gondolom, akkor már a gyerekek azok már a kezdetektől fogva ott csörgőztek, vagy
7: igen, meg
8: vagy
7: kialakult a kötődésük ehhez a dologhoz. Ez igaz. Ez igaz, hogy ez az előnyük megvan, mint hogy más zenész családoknak is megvan ez az előnye, hogy ebben szocializálódik. Hangszerek veszik körül, zene veszik körül. Ők is nyilván így nőttek fel, jöttek velünk, nem csak a koncertekre, hanem a próbákra is, a hétköznapokban is. És akkor ez így persze kialakít egy olyan attitűdöt, hogy könnyebb a zenéhez való viszonyulás, vagy a munkához való viszonyulás, hiszen azt is végignézték, hogy mi hosszú órákat próbálunk az előző zenekarokkal, azzal telnek a hétköznapok, hogy összeülünk, próbálunk, kidolgozunk egy produkciót, vagy egy dalt. Ezt is látták, és ebbe is volt részük gyerekként, még ha nem is figyeltek úgy akkoriban oda teljes értékűen, de azért bennük maradt, hogy ezzel munka van, de ezzel sikerélmény is van ugyanakkor, hiszen ha felmész a színpadra, akkor van egyfajta pozitív energia, amit kapsz a közönségtől, ezt is megérezték. Tehát, hogy ez egy összetett dolog, de igazad van, előnyben voltak egy idézőjeles civil családhoz képest.
8: Mi volt az üzenete a zenekarnak a kezdetekben, illetve ez hogyan fejlődött? Hiszen beszéltél arról, hogy üzenete volt.
7: És van is, remélem. Tehát igen, az nagyon fontos, hogy nekem legalábbis, hogy nem csak egy zenekarról beszélünk, hanem valamiféle küldetésről, és most elnézést, hogy ilyen nagy szavakat használok, de valóban annak érezzük, és én mindenféleképpen annak érzem. Tehát itt egyfelől van egy kultúra, amit képviselünk, és ez egy felelősség. Tehát amikor fölmész a színpadra, és azt mondod, hogy te a cigány kultúrát képviseled, akkor óriási felelősség, hogy te azt hogyan, és mit mutatsz meg belőle, hogyan mutatod meg. Ez egészen arra is kiterjed, nem csak a produkcióra. Te hogy jelensz ott meg, hogy viselkedsz, hogy tárgyalsz, hogy milyen az egész kisugárzásod, amit te oda viszel egy rendezvényre, és utána hogyan méltó módon képviseled-e azt a kultúrát. Adnak az értékeit, sikerül-e átadnod? Tényleg arra tudsz-e koncentrálni, hogy az értékeit mutasd meg, az értékesebb részét vidd színpadra. És akkor a másik, ez az egyik, tehát ez a kulturális küldetés. Akkor nyilván zenészként is van egy küldetés, hogy ez, amit csinálsz, az színvonalas legyen, az zenei legyen, az megfeleljen szakmailag egy olyan színvonalnak, amit zenészként elvársz magadtól is, vagy másoktól is. Ez a szakmai része. Aztán van egy olyan része is, hogy mint család. Ugye az, hogy családi zenekar, családi formáció, ennek is van egy üzenete. Nyilván az, hogy fontosnak tartjuk a családot, mint értéket, és ezt hangsúlyozzuk is azzal, hogy mi együtt zenélünk, együtt adunk elő egy produkciót, ez is egy érték, tehát hogy a család mint érték ezt megmutatni, és ami még ezen kívül is megvan, hogy én nem cigányként kerültem be ebbe a kultúrába, Tehát, ha úgy tetszik, ez egy vegyes házasság. És hogy mégis tudunk együtt működni. Én nem cigány vagyok, a feleségem cigány, a gyermekeink ezáltal cigányok, mert a cigány kultúra nálunk nagyon nagy elsőbséget élvez a mi családunkban, nagyon hangsúlyos, de hogy össze lehet dolgozni, lehet kulturális értéket létrehozni cigánynak és nem cigánynak együtt, létre tudunk hozni olyan cigány kulturális értéket, ami akár maradandó is lehet. Tehát így lehetne jellemezni az üzeneteinket.
8: Nekem nagyon tetszik az a megfogalmazás, amit a honlapotokon is lehet egyébként olvasni, hogy 4 hang, 3 generáció, 2 kultúra, 1 család. Ennek a szlogennek, hogy úgy mondjam, ennek is üzenete van. Milyen dinamikát hoz ez a családias háttér a zenétekben? Hiszen ez valami egészen olyan különleges formáció, amit nagyon-nagyon ritkán lehet látni.
7: Így van, ebben igazad van. Tehát van egy plusz, tényleg nincs rá jobb szó, mint amit használtad, van egy plusz energia, ami ebben az egészben megtalálható, és ami egy plusz erőt ad a működéshez. Mert egy olyan harmónia van közöttünk, ami egyrészt, mint családtagok között van egy harmónia, van egy megértés, van egy szeretet, és hogy ezt valami módon sikerült átvinni a zenénkbe is. És a zenében is valahogy kifejeződik ez a pozitív energia, ami minket összetart, ami minket működtet, ez a közös értékrend, akár az elköteleződés, amit a cigány kultúra irányába mutatunk, vagy a zene irányába. Ezek mind így egybesűrűsödnek egy ilyen pozitív energiába, ami minket is feltölt, és ami reményeink szerint kifelé is érezhető, és a közönség felé is kisugárzik. Tehát ez egy óriási előny egyébként, mindazok mellett, a nehézségek mellett, amit említette, hogy persze vannak nehézségei is egy családi formációnak, de ugyanakkor meg rengeteg olyan pluszt kapunk is, meg remélhetőleg tudunk adni is, amelyet más nem, mert ahogy mondtad, ez valóban egy nagyon ritka felállás, hogy szülők és gyerekek. Tehát olyan van, hogy testvérek, fiú testvérek, apa és fia, stb. Abból inkább jellemző, de az, hogy apa, anya, lánygyerek, fiúgyerek együtt, az nagyon ritka.
8: Az 5 CD-tek közül melyik az az album vagy dal, amelyik a legközelebb áll a szívedhez, és miért? Hiszen azért a fejlődés, amiről már beszéltünk, az nyomon követhető ezeken az albumokon.
7: Hát ez nehéz erre válaszolni, mert ezek, hát 5 lemez az elég sok dal, tekintettel arra, hogy ráadásul mi úgy dolgozunk, hogy nálunk egy dal az sem egy dal, hanem legalább 2, mert így kicsit ilyen szvitszerűen összefűzzük a dalokat, és van olyan, hogy 3 dalból áll egy dal, de 2-ből minimum. Tehát ez, ha kiszámoljuk, akkor ez nagyon sok dal az 5 lemezen. Hát most ebből kiválasztani egyet, az nagyon nehéz, mert mindegyik más miatt kedves a szívemnek, de én nagyon szeretem például az egyszerű dalokat, vagy nagyon szeretem azokat a dalokat, amiben igazán érezhető, hogy mély érzelmek vannak. Ilyenek például a Hallgatók. Én nagyon szeretem a Hallgatókat. Ez egy nagyon intim műfaja a cigány folklórnak. Egy nagyon személyes, nagyon mély, ami zeneileg lehet, hogy egy egyszerűbb forma, de érzelmileg az egy nagyon erős dolog a cigány folklórban és az ebből kialakult zenében. Úgyhogy talán így a Hallgatókat mondanám, amit így elsőre megemlítenék.
8: A zenei hagyományok megőrzése mellett a folyamatos megújulás is jellemző a zenekarra. Hogyan találtok ebben egyensúlyt? Mi a Karaván örökség és mi a megújulás motorja?
7: Tudni kell, hogy az, ami zenénknek a kiinduló pontja, amit cigány folklórnak nevezünk, tehát néphagyományból származó népdalok. Ez a kiinduló pontja a zenénknek, mert hogy mi cigány népdalokat dolgozunk fel. És ilyenkor, hogyha erről beszélünk, tudni kell, hogy ez egy élő folklór. Tehát itt a térségben egyedülálló módon ez még él, ez ma is él ez a folklór, ami azt jelenti, hogy mai napig is születnek új dalok, új, hát most nem népköltésnek mondom, mert ezeknek ismerjük a szerzőit, de ugyanolyan értékesek és ugyanabban a stílusba illeszkednek, mint a régi népköltések, aminek nem ismerjük a szerzőit. Akár szövegben, akár dallamban. Tehát mai napig születnek olyan teljes értékű cigány folklór dalok, amelyek ugyanúgy a kultúra részeinek tekinthetők. Tehát élő a dolog, élő folklór. Na most innentől kezdve az együttesek, akik ezt játsszák színpadokon, ők is egy ilyen sajátos helyzetben vannak, amit más népek népzenei együttesei nem mondhatnak el, mert ők másképp ápolnak egy hagyományt, ami már nem létezik, vagy ami már nem élő. Ők csak szeretnék ezt megmutatni, meg megőrizni. Mi viszont egy élő hagyományt képviselünk, és abba próbálunk beilleszkedni. Viszont az, hogy ez továbbra is élő maradjon, engedni kell, hogy a világ, ami minket körülvesz, abból beszűrődjenek a zenénkbe dolgok, elemek, hangulatok, stílusok. Hiszen ettől tud élő maradni továbbra is ez a stílus, hogy befogad más zenei hatásokat, hiszen a népzenének és a népdaloknak is egyébként mindig is ez volt a sajátossága, hogy a néprajzkutatók általában egyetértenek abban, hogy nincsen olyan népi hagyomány, ami teljesen érintetlen más népektől, tehát hogy ilyen csak így önmagába kifejlődött, és semmi nem volt rá hatással, ilyen nincs. Tehát az egymásra hatás az nagyon fontos, az egymás mellett élő népek folklórjában, népdalaiban, hogy érezhető benne azért időnként a másik népnek a hatása. Ugyanúgy a népzenében, a hangszeres népzenében is, tehát ezt mindenki hallhatja, hogyha meghallgat egy erdélyi magyar hangszeres népzenét, akkor hallatszik benne azért a román népzene hatása is, a román népzenében hallatszik a szerb hatása, és így tovább, és így tovább. Tehát ez természetes dolog, hogy a népi kultúrák hatással vannak egymásra, és akkor időnként formálódnak. Na most ez történik ma a cigány folklórnak nevezett zenei műfajjal, hogy most formálódik, és ezt még, hogy tovább bonyolítsam, ennek ugye megszületett körülbelül 50 évvel ezelőtt a színpadi formája, tehát akkor került színpadra a 70-es években először ez a fajta népzene, és azt cigány, színpadi cigány népzenének nevezhetjük, aminek megint csak van egy fejlődési folyamata, ez is próbálja keresni a helyét, hogy megmaradjon önálló stílusként, tehát ez muszáj, hogy engedjük lélegezni ezt a stílust, és én ez alatt azt értem, hogy ki kell nyitni az ablakot, és jöjjön be a friss levegő, és az a világ, ami minket körülvesz, hiszen ha meghallgatjuk a régi néprajzi gyűjtéseket, amelyek 60-70 évvel ezelőtt készültek, azokból az jön át az akkori világ, amiben az az adatközlő élt. Azok a hatások, az a világ vette körül, az jön ki a dalaiból is. A mai dalokból ki kell, hogy jöjjön az a világ és azok a hatások, amiben viszont mi élünk. Ettől válik élővé, és nem pedig az, hogy konzerválunk valami régit, miközben igen, meg kell próbálni a régi értékeket is meghagyni és konzerválni, de ahhoz hozzátenni az újabbakat is. Úgyhogy ez még mindig eredeti legyen, ez még mindig értékes legyen. Elég összetett dolog.
8: Beszéljünk egy picit ezeknek a zenéknek a forrásáról, hiszen, hogyha azt mondom, hogy cigányzene, nekem legalábbis még alapvetően a kávéházi cigányzene jut eszembe, hiszen ezt hívtuk mondjuk Liszt korából is még cigányzenének, ő is ezt hívta cigányzenének, amelyet a Főurak társaságában hallott Liszt Ferenc, és utána persze bebizonyosodott, hogy ez a cigányzene ez más gyökerekből származik, mint amit ő gondolt, ezt a Bartóki Kodály gyűjtések bebizonyították, de ez most egy teljesen más téma. Amiről most beszélgetünk, ez viszont a cigány folklór. Tehát ez az olá cigányoknak, a beás cigányoknak a zenéje alapvetően.
7: És a magyar cigányoknak.
8: Pont most beszélgettünk a műsor előtt, hogy tulajdonképpen a magyar cigányoknak is van egy saját dalanyaguk, vagy hogyan működik ez? Egy picit beszéljünk ezeknek az anyagoknak a forrásáról.
7: Persze. Tehát ha azt mondjuk Magyarországon cigány népzene, akkor ez leginkább azt jelenti, hogy cigány népdalok. Tehát ez nem egy hangszeres hagyomány, hanem ez egy vokális hagyomány. Ebben...
8: És az a lényeg, hogy ez más népeknek a zenéjében ez nem szerepel.
7: Igen,
8: ez
7: egy, a dalanyag. Ez egy jellegzetes cigány népdalanyag.
8: És ez lokálisan kötött, tehát ez a Kárpát-medencéhez kötött, hiszen azt is tudjuk, hogy az olá cigányok például, akik ezeket a népdalokat főként behozták erre a térségre, ők a 19. század fele érkeztek.
7: Hát ezt mondják, de nincs megfelelően kutatva, mert azért vannak arra is források, arra vonatkozó források, hogy már jóval korábban is, akár a 17. századtól is már voltak. Nincs megfelelően ez még feltárva. De a lényeg az, hogy visszatérve, tehát vannak a cigány népdalok, amely egy nagyon-nagyon gazdag népdalkincs. És ebben érintett mind az olá cigány csoport, mind a magyar cigányok csoportja, mind a beás cigányok csoportja, mind a szintó cigányok csoportja. Mindenkinek megvan a maga a hagyományos népdal anyaga. És ez a népdal anyag előadásmódban nagyon hasonló, tehát ez nem egy hangszeres hagyomány, ebben nem voltak kísérő hangszerek, hanem csak ének volt. És az ének stílus is hasonló, az attitűdje hasonló, a dallamvilága hasonló, miközben megvan mindegyiknek a maga sajátossága. De azt nagyon fontos tudni, hogy az összes Magyarországon élő cigánycsoportnak megvan ez a folklór kincse. Ezt azért is tudom ilyen biztosan állítani, mert kérdezted, hogy mi a dalok forrása. Hát az egyik forrása az a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetében fellelhető néprajzi gyűjtések. Tehát amit a néprajzkutatók az elmúlt évtizedekben, az elmúlt 50-60 évről beszélek, főleg felgyűjtöttek.
8: Ez még a Csenki Imre féle kutatások?
7: Így van, a Csenki Imre féle, aztán Vig Rudolf féle gyűjtések, aztán Kovalcsik Katalin, aki óriási munkát végzett ezen a területen, de itt meg kell említeni Bari Károlyt természetesen, aki szintén pótolhatatlan munkát végzett ezen a területen. És ezek a néprajzkutatók megszállottan kutatták és felgyűjtötték ezeket a cigány népdalokat. Tehát egy óriási cigány népdal anyag van felgyűjtve a Zenetudományi Intézetben, amelyek között van Olád cigány anyag, Magyar cigány anyag, Beás cigány anyag, de még Szintó cigány népdalok is vannak. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy bemegy az ember, meghallgatja, és azon egy szál ember énekel, vagy egy néni, egy bácsi, vagy egy fiatal ember, vagy egy fiatal asszony, esetleg többen, de mindig hangszer nélkül, és hagyományos formában eléneklik a saját dalaikat. Ez a mi dalainknak is az egyik forrása. Éveken át jártam be a Zenetudományi Intézetbe. Ez egy elég nehéz és hosszas szakmai munka egyébként. Bemész, meghallgatsz több száz dalt, dallamot, nagyon sokat, várod, hogy melyik az, ami majd megihlet, amire úgy el tudod képzelni, hogy valami elindul benned zeneszerzőként, vagy zenei átdolgozóként. Azt jegyzeteled, utána megjegyzed, kiválasztasz mondjuk 50-60 dalból hármat, és akkor azt hazaviszed, gondolkozol rajta, meghangszereled, kitalálod, hogy milyen zenei kíséret legyen hozzá, milyen akkordok, milyen harmóniák, milyen énekszólamok legyenek, milyen ritmikája legyen a dalnak, és ebből valójában szerkesztesz egy színpadi produkciót. De a forrása, ja, és dalszöveget írsz rá, mert ez is egy sajátosság, hogy mindig saját dalszövegeket írunk a hagyományos dallamokra. Elmondhatom, hogy miért, ez is egy kulturális örökség, mert a régi cigány népdalokban is általában a szöveg az mindig nagyon személyes volt, amit az adott énekes sokszor improvizált a saját életéből merítve. Tehát éppen az énekelt el, ami éppen foglalkoztatta, öröm vagy bánat, jó vagy rossz, az szinte mindegy is, de hogy a saját életéből merítette a daloknak a témáját. Tehát ezáltal minden dal nagyon személyes lett. És ezt a hagyományt őrizzük azzal, hogy a feldolgozásainkban mi is személyessé tesszük a dalainkat, és a szöveget átírjuk, vagy ha nem volt szöveg, akkor írunk rá saját szöveget, ha volt szövege, akkor is átírjuk, és saját szövegeket, a saját életünkből, saját helyzeteinket, saját gondolatainkat megfogalmazva készülnek el a feldolgozások. Tehát a dallam az egy eredeti, régi, tradicionális dallam, a szöveg és az átdolgozás az viszont már a mi munkánk. Ez a dalainknak az egyik forrása, tehát a meglévő néprajzi gyűjtések. Van egy olyan forrás is, bocsánat, gyorsan elmondom, tehát amit a családi emlékezet őriz, mondjuk a feleségem családjában, vagy a rokonosság, vagy az ismerősök, amit még az idősebbektől lehetett hallani, vagy meghallgatni, emlékeznek a régi dalokra, azt is nyilván az ember felgyűjtötte, meghallgatta, egy párat feldolgoztunk, és a harmadik, ami egy érdekes, nem, négy van igazából, négy forrás, a harmadik az, amikor találkozunk más fesztiválokon más országbeli cigány zenészekkel, és akkor óhatatlan ilyenkor, hogy a színpad mögött, vagy a szállodában, vagy bárhol kialakul mindig egy kis közös zenélés, barátkozás, és meghallgatjuk egymás dalait, és néha azokat is dalokat cserélünk. Mi meghallgatjuk az övéket, aki teljesen más országból jött, ők meghallgatják a miénket, megtetszik, és akkor lehet, hogy bennünk marad az a dallam, és feldolgozzuk. Illetve van még egy forrás, hogy tudni kell, hogy Magyarországgal ellentétben a környező országokban már sokkal korábban megjelentek cigány népzenei anyagok lemezeken akkoriban, ilyen 50-60 évvel ezelőtt, bakelit lemezeken kiadtak a hagyományos cigány népzenei anyagokat, mind a Bulgáriában, tehát a Balkánon, a volt Jugoszláviában, a volt Csehszlovákiában, a volt Szovjetunióban, ott már régebben megjelentek ezek a 60-as, 70-es években. Már voltak. És én gyűjtöm ezeket a lemezeket, és néha azokon is lehet olyan kincseket találni, amik azóta már rég elfelejtődtek olyan dallamok, és akkor ebből a négy forrásból táplálkozunk.
8: hallottam tőletek például a Lollipábáj nevezetű népszerű, ha jól emlékszem, akkor ez a Szovjetunióból származik, tehát orosz cigányok által játszott dal, aminek a szövegét szintén átírtátok, és ezért nem is értettem még az elején, hogy ez miért nem az a dallam, illetve a szöveg, amit én eredetileg hallottam még a akár a filmben is, amit...
7: Így van, ez a Cigánytábor az égbe megy. Így van, így van, című pontosan. Filmnek volt az egyik betétdala.
8: Vagy a Pából-Pából.
7: Pából-Pából.
8: Igen, ott is más szöveget hallottam.
7: Így van, azt is átformáltuk, ami egyrészt zeneileg is átformáltuk egy picit a dalnak a stílusát, miközben a fő dallam megmaradt természetesen. De hogy ezt a sajátosságot is szeretnénk megőrizni, hogy a cigány népdaloknak van egy ilyen sajátossága, hogy az énekes igenis a saját életét fogja beleénekelni a dalba, tehát nem annyira kötöttek a dalszövegek, mint mondjuk a magyar népdaloknál, hogy minden dallamhoz tartozik egy dalszövege, és akkor azon nem lehet változtatni általában, bár ott is vannak variálások, de kevesebb. A cigány népdalok világában sokkal nagyobb a szabadság. Tehát ott sokszor hallott, hogy ugyanazt a dallamot teljesen más szöveggel gyűjtötték fel már régen is. Mert az adott énekes, akitől gyűjtötték, ő már megváltoztatta a szöveget, és saját magára formálta a tartalmát. És beleimprovizált egy szöveget, ami viszont már őróla szólt. Tehát egy picit, egy picit hasonló az afroamerikai blues kialakulásához, ami egy ilyen folklorisztikus műfaj, ahol az énekes szintén általában improvizált valami szöveget a saját életéből. Egyesek szerint még a zenei forma is azért alakult ki szövegben így, hogy A-A-B, tehát hogy az első sort megismételte, és utána jött egy harmadik sor, mert az alatt gondolta ki a harmadik sort, amíg megint mondják ezt is. De lényeg az, hogy ott is egy hasonló dolog volt, hogy egy ilyen egyszerű népies kifejezésmód, ami nagyon személyes, és az adott énekesről szól. És ez a cigány kultúrában sincs másképp, és mi ezt őrizzük és tartjuk, és megszoktuk, hogy így dolgozunk, de nem csak mi egyébként, vannak még más népzenei együttesek is a cigány népzenében, akik ezt folytatják.
8: Amikor feldolgoztok dalokat, akkor általában olá cigány dalokat dolgoztok fel?
7: Nem feltétlenül. Egyébként, amikor ez a műfaj színpadra került a 70-es években, először úgy indult, hogy ugye addig nem lehetett cigány népdalokat hallani, eredeti cigány folklór, nem nagyon lehetett se tévébe látni, se színpadokon látni. Mert addig az általad említett kávéházi cigányzene volt ismert, a többségi társadalom azzal találkozott. Ha azt mondták, hogy cigányzene, akkor nyilván ez jutott eszébe, mert ezzel találkozott, ezzel a másik fajta hagyománnyal nem találkozott. Ez majd a 70-es években kezdődött, a magyar népzenei mozgalom hatására egy picit, hogy színpadra kezdtek állni olyan adatközlők, akik a saját közösségük dalait megpróbáltak színpadon is előadni, először csak teljesen eredeti formában, aztán később ehhez elkezdték használni a gitárt, ami viszont a 60-as évek beat zenéjének a hatása szerintem, hogy a gitár elterjedt, mint népszerű hangszer, és akkor elkezdték használni a népzenében is kísérni a dalokat, egyszerű harmóniákkal le lehetett kísérni.

0: Például a KIAG együttes volt az elsők között, hogy nem csak olá cigány dalokat dolgoztak fel, hanem feldolgoztak magyar cigány dallamokat is, vagy beás cigány dallamokat is. És igyekeztek megmutatni egy ilyen szélesebb kitekintésben, hogy mi is az, hogy cigány népdal. Úgyhogy elsősorban persze Magyarországra koncentráltak, de időnként még határon túli dallamok is feldolgozásra kerültek általuk is, és nem csak az olá cigány dallam kincsre koncentráltak, hanem megpróbáltak megmutatni más cigánycsoportok folklórjából is. Ez így indult valamikor. Ez a fajta hozzáállás aztán kikopott, és mára már nem olyan jellemző. De mi például meg úgy gondolkozunk erről, hogy szeretnénk egy picit így univerzálisabban tekinteni erre, hogy mi az, hogy cigány népdal. És nem csak a magyarországi, nem csak az olá cigány, tehát hogy nem szűkítenénk így le, hanem szeretjük áttekinteni, hogy akkor milyen cigány népdalok vannak Romániában, Szlovákiában, Oroszországban, a Balkánon, és ezekből szeretnénk egy ilyen átfogóbb képet adni a zenénkkel. És ezért van az, hogy gyakran adunk elő nem magyarországi cigány népdalokat is feldolgozva, vagy akár az általad említett orosz cigány dallamot is feldolgozva.
1: Nagyon érdekes kérdés lehet ebben a tekintetben a harmonizálás. Hiszen ahogy mondtad, hogy ezek a népdalok, vagy illetve ezek a források, amiket feldolgoztok, gyakran csak énekelt anyagok.
0: Hát amihez, szinte kizárólag csak.
1: Amihez igen. Viszont nincsen harmónia.
0: Így van.
1: Tehát akkor honnan tudod, hogy milyen harmóniákat kell alátenni? Hiszen én legalábbis azt véltem felfedezni, hogy időnként egészen klasszikus harmónia menetek vannak
0: így
1: benne.
0: Van.
1: Tehát ami a klasszikus zenében is felelhető.
0: Abszolút. Tehát az a fajta logika, igen, igen. Időnként. Ez a kezdeti időszakban, amint mondtam, hogy voltak a kezdeti együttesek, ugye a kezükbe fogták a gitárt autodidakta módon, és megpróbálták lekísérni ezeket a népdalokat. Viszont ők autodidakta zenészek voltak, nem voltak képzett zenészek, így aztán egy érdekes stílus fejlődött ki a harmonizálásban, mert ők cigány népdalokat énekeltek, maguk is cigány zenészek, nem zenészek, de cigány előadók voltak, viszont az általuk játszott harmonizálás nagyon nem cigányos volt. Mert egy picit, ahogy én észrevettem, az akkori könnyű zenéből vették az ihletet, hogy milyen akkordokat fogjanak. De mivel a cigány zenében, mint olyanban nem voltak jártasak, ezért hiányzik belőle az a cigányos logika, amit én egy ilyen cigány gondolkodásmódnak tekintek, hogy van egy jellegzetes cigányos zenei gondolkodás, hogy harmonizálsz meg egy dallamot. Nyilván azon belül is változhat, de alapvetően ez egy ilyen univerzális dolog, mert ha elmész bármelyik országba, az ottani cigányzenésben is megvan ez a fajta cigányos gondolkodás. Na most ezekben az együttesekben ez hiányzott, ami egy érdekes dolog, hogy cigányzenét adtak elő nem cigányos akkordokkal. Aztán ez valamiért egy ilyen stílus jegyé vált, de én egy idő után ennek elkezdtem érezni a hiányosságait, hogy valahogy nem passzol mindig. Van, amikor elég, és tényleg jó az úgy, ahogy van, három akkord, bőven elég, nem kell tovább variálni, mai napig játszunk ilyen dalokat, hogy nem nyúlunk hozzá, a legegyszerűbb három akkord is kész. De van, amikor érzi az ember a hiányosságát annak, hogy ez nem jó, tehát nem passzol annyira a dallamhoz, meg engem egyre inkább zavart, hogy nem cigányos az akkord kíséret. És ez akkor tudatosult bennem, amikor először kezdtünk magyar cigány zenészekkel összedolgozni. Megint megemlítem Balogh Kálmán barátomat, akivel 90-es évek végén összesodródtunk, és ő próbálta azt a koncepciót megvalósítani, hogy itt van ez a folklór dallamkincs, és ott van a hangszeres cigányzenei tudás, és hogy ezt a kettőt hogy lehetne összehozni. És ebben voltunk partnerek egy időben, és megpróbáltunk összedolgozni, és én tőlük hallottam, meg az ő együttes tagjai, akik volt rajkós zenészek voltak, őket kezdtem figyelni, hogy ők hogy gondolkodnak, hogy harmonizálnak egy dallamot. És akkor rájöttem, hogy a miénk az nagyon hiányos, és nagyon logikátlan. Tehát, hogy hiányzik belőle az a zeneiség, ami összefogja, és ami a legjobban hiányzik belőle, az a cigányosság. Tehát ez kezdett egyre jobban zavarni, hogy bizonyos ilyen folklór dalok a mi műfajunkban játszó együtteseknél olyan nem cigányos harmóniákkal kísérnek, nem cigányos még a ritmizálása se feltétlenül, tehát nem olyan az esztám, amilyen egy esztám, hanem ilyen kicsit sajátos világa lett, ami néha jó, mert ilyen stílus jegyé változott, néha viszont nem jó. És ezeket én elkezdtem tanulmányozni, sok tanulással, rengeteg zenehallgatással, tudatosan elkezdtem gondolkodni ezen, hogy lehet cigányosabban harmonizálni a

0: ezeket a régi dallamokat, ami elvileg nincsen zenei kíséret. Akkor utána már annyira belástam magam, hogy hogy lehet az adott ország cigányos zenei világát beemelni egy dalnak a kíséretébe. Tehát, hogyha én egy romániai dallamot játszok, akkor inkább a romániai cigány gondolkodású akkordokat fogom előnybe részesíteni, vagy megpróbálom azt felhasználni, vagy azt előhozni, ahogy a romániai cigány zenészek használják a harmóniákat. Ha magyar dallamról van szó, akkor inkább a magyar cigányok dallamvilágát, vagy akkord kíséretét picit kölcsönvenni, vagy belecsempészni ebbe a műfajba. Ha orosz, akkor az orosz. Tehát mert mindegyiknek van azért egy sajátossága, de van mégis egy hasonló cigányos gondolkodás a harmonizálásban. És ez az, amit én sokáig hiányoltam a mi műfajunkból, és utána elkezdtem ezeket így belevinni.
1: Ha már így a harmonizálásba, illetve a mélyebb rétegekbe belementünk, beszéljünk egy picit a dallamnak a hangszereléséről is, hiszen ott is nagyon-nagyon kitűnik, hogy természetesen nem csak egy dallam, illetve egy énekhang szerepel ezeknél a dallamoknál, hanem több is. Általában nagyon jellemző a tercelés természetesen.
0: Igen, ezek az élekszólamok, igen.
1: Igen, hiszen ez
0: de ennek van hagyománya
1: cigányok,
0: is.
1: Cigányoknak a zenéjében ez évszázadokra visszavezethető. Viszont nagyon érdekes, amikor olyan szólamok jönnek, amik már nem tercbe mennek, hanem a különböző
0: ellenszólamok.
1: Igen, pontosan, tehát megjelennek ezek az ellenszólamok. Ezzel is volt valamiféle koncepció?
0: Igen, ez meg a... Azt hallottam, hogy a meglévő népdal gyűjtésekben is már hagyományosan is gyakran felbukkant egyfajta ilyen ösztönös terckeresés, meg tercelés, ami időnként tök jól szólt. Tehát, hogy volt ennek hagyománya a vokális éneklésben. Utána a cigány népzenei együttesek a színpadon is ezt próbálták alkalmazni, és alkalmazták is. Tehát ez egy ilyen stílusjegye lett már a cigány folklornak, hogy azért ez a két szólamú éneklés meglegyen. Tehát megy egy dallam, és akkor arra megy egy terc.
1: Ami egyébként tegyük hozzá, hogy nagyon nehéz. Mai vendégem ismét Nagy István volt, a Karaván Família alapítója, vezetője, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a zenekar múltjáról és az autentikus cigányzene történetéről is. A folytatás érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon.
2: Rádió Dik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.
4: Kedél

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Biztonságban vannak a horvátországi tűz miatt segítséget kért magyarok, közülük mintegy 45 embert egy sportcsarnokban, további 13 magyart pedig egy másik helyszínen helyeztek biztonságba. Ellátásukról a horvát hatóságok és a Vöröskereszt gondoskodik, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Két család összesen 7 ember gyalog menekült el, járművük feltehetően a tűzben maradt. Egy magyar állampolgárt könnyebb végtagsérüléssel a splitti kórházba szállítottak, más magyar sérültről egyelőre nincs információ. A helyszínen két magyar rendőr is segíti a konzuli munkát, a 13 fős csoportért pedig két kis busz indult Magyarországról. A tűz tovább terjedését sikerült megakadályozni, az oltás azonban speciális repülőgépek bevonásával még tart. Megkezdte a 3-as metró rendelkezésre álló terveinek áttekintését a Budapesti Közlekedési Központ. A társaság szakemberei megvizsgálják, milyen módon lehetséges a Rákospalota-Újpestig történő szakaszolás, felmérik a kivitelezési időt és a lehetséges kockázatokat. Az ezzel kapcsolatos tájékoztató anyagot pedig már be is nyújtották a Fővárosi Közgyűlés, Klímavédelmi Közlekedési és Városfejlesztési Bizottsága pénteki ülésére, írja az Újpesti Önkormányzati Média. A BKK az összes vonatkozó hatósági engedélyt meghosszabbította 2028. decemberéig. Előkészítette a 3-as metró Káposztás-Megyeri meghosszabbításának engedélyezési terveit, a kormány által júliusban meghirdetett Baross Gábor vasútfejlesztési terv pedig tartalmazza a metróvonal meghosszabbítását első szakaszként Rákospalota-Újpestig. A legfrissebb adatok szerint miközben Magyarországon több mint 23 ezer nyugdíjas havi járandósága meghaladja a 700 ezer forintot, addig közel 1 millióan 200 ezer forint alatti összegből kénytelenek megélni. A havi járandóságok összege vármegyénként jelentősen eltér. Budapesten a legmagasabb az átlag, ahol 311 ezer forint az öregségi nyugdíj. A vármegyék közül Fejér, Pest és Komárom-Esztergom áll az élen, míg Veszprémben szinte pontosan az országos átlag érvényesül. A legalacsonyabb összeg 232 ezer forint körül Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár, Bereg és Békésvár megyében regisztrálták. Karácsony Gergely egy bejegyzésben ismertette, hogy kutatások szerint az előttünk álló évtizedekre milyen nyarai lesznek a fővárosnak, és pontosan milyen kihívásokat okoz majd a klímaváltozás Budapest egyes részein. A fővároson belül a terhelés nem egyenletes, Pest hőterhelése jobban nő, a budai hegyeké kisebb mértékben. A legmelegebb mag továbbra is a belváros. Az elkövetkező 40 évben a város nagy részén 3-5 Celsius fokos emelkedés mérhető, a külső pesti kerületek újonnan beépült területein 6 fok felett. 2030 és 2050 között átlagosan 1%-kal nő majd az éves csapadék mennyiség, a probléma viszont az, hogy nyáron csökken a csapadék és a többi évszakban várható több.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. szeptember 11-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A mai vendégem ismét Nagy István, a Karaván Família alapítója, vezetője, aki a beszélgetésünk harmadik részében mesél nekünk a zenekar múltjáról, és az autentikus cigányzene történetéről, valamint a vegyes házasság tapasztalatairól. Tartsanak velünk ma este is!
4: ha már így a harmonizálásba, illetve a mélyebb rétegekbe belementünk, beszéljünk egy picit a dallamnak a hangszereléséről is, hiszen ott is nagyon-nagyon kitűnik, hogy természetesen nem csak egy dallam, illetve egy énekhang szerepel ezeknél a dallamoknál, hanem több is. Általában nagyon jellemző a tercelés természetesen.
5: Igen, ezek az élekszólamok, igen.
4: Igen, hiszen ez
5: de
4: a
5: ennek van hagyománya is.
4: Cigányoknak a zenében ez évszázadokra visszavezethető. Viszont nagyon érdekes, amikor olyan szólamok jönnek, amik már nem tercbe mennek, hanem a különböző ellenszólamok.
5: Igen.
4: Igen, igen, pontosan, tehát megjelennek ezek az ellenszólamok. Ezzel is volt valamiféle koncepció?
5: Igen, igen, ez meg a... Azt hallottam, hogy a meglévő népdalgyűjtésekben is már hagyományosan is gyakran felbukkant egyfajta ilyen ösztönös terckeresés, meg tercelés, ami időnként tök jól szólt. Tehát, hogy volt ennek hagyománya a vokális éneklésben. Utána a cigány népzenei együttesek a színpadon is ezt próbálták alkalmazni, és alkalmazták is. Tehát ez egy ilyen stílusjegye lett már a cigány folklornak, hogy azért ez a két szólamú éneklés meglegyen. Tehát megy egy dallam, és akkor arra megy egy terc.
4: Ami egyébként tegyük hozzá, hogy nagyon nehéz. Akik nem zenészek, azoknak ez nagyon nehéz.
5: Igen,
4: akár kiénekelni, akár hallani.
5: És van, ez eleinte ez ösztönösen működött. Igen. De nagyon jól szólt, és ez nekem is természetesen tetszett, mi is alkalmaztuk kezdettől fogva, csak amikor elkezdtem a harmonizálást tudatosabban csinálni, meg belásni magam, azzal együtt jött ez is, hogy hoppá, hát itt nem jó az énekszólam, hiszen nem passzol a harmóniához. Tehát ahhoz már kell egy tudatosság, hogy az ember egy picit mélyebbre menjen, és akkor összevesse azt, hogy az adott harmónia fölött éppen milyen szólamok vannak, az lehet, hogy nem is jó. És akkor ezeket kiigazítani, belehallani egyre többet, hát az embernek így elkezd kinyílni a füle, és hallja, hogy hát itt lehetne még más kísérő szólamot is beleénekelni ebbe a dallamba, ami persze a stílustól is függ, mindig meg kell hagyni a dalnak a stílusát, de például ha van egy orosz cigány dallam, az bőven megengedi, sőt, ott szinte hagyomány is, hogy a három szólam meglegyen, akár még a négy szólam is, de mi mondjuk három szólamig szoktunk elmenni, és egy orosz cigány dallamot nagyon szépen meg lehet szerkeszteni három szólamba is, mert ott abszolút autentikusnak számít, sőt, annál inkább. Egy balkáni cigányzenében szintén nagyon fontos, ott inkább a terces, tehát a kétszólamúság működik, de azt is ki lehet időnként bővíteni harmadik kísérő szólammal, ami még nem bántó, nem zavarja a stílus, de viszont nagyon jó hangzást ad. És ezt még a legegyszerűbb magyarországi szabolcsi pergetőnél is meg tudom tenni, hogy időnként belecsempészek három szólamot egy-egy részbe, úgy szerkeztem meg, és most már persze egy jó ideje, tudatosan figyelve arra, hogy ez a harmónia világgal is összeíjen, a dal stílusával is passzoljon, szóval ez egy elég összetett zenei munka, de szerintem nagyon fontos lenne, hogy észrevegyük, és a kollégáim is, akik hasonló műfajba dolgoznak, hogy fontos az, hogy cigányos kísérete legyen a daloknak.
4: Térjünk vissza most egy picit a gyökerekhez, méghozzá nem csak a zenekar gyökereihez, hanem igazából a te gyökereidhez. Nagyon kíváncsi lennék, hogy hogyan ismerkedtél meg a cigány kultúrával, úgyhogy nem a cigány kultúrából jöttél.
5: Így van. Azt kell tudni, hogy körülbelül 13 éves koromtól kezdtem tudatosan zenét hallgatni, addig csak úgy, amit a többiek, vagy úgy különösebben nem foglalkoztatott a zenehallgatás, hogy mit hallgatok. 13 éves koromban körülbelül akkor kezdtem el tudatosabban zenét hallgatni, és elkezdtem keresni a népek zenéit. És mindenféle népzene érdekelt, ami elérhető volt, akkor így ez a 80-as évek elejéről beszélünk. Bolgár népzene, magyar népzene, román népzene, mindenféle népzene. És ezeket hallgattam, nagyon szerettem, kedveltem, és nem tudom már, hogy hogyan, vagy miért, de így eszembe ötlött, hogy a velünk élő népek zenét úgy hallgatgatom, és ez milyen jó, és tetszik, és tényleg milyen jó ezt hallgatni, és hogy milyen lehet a cigány népzene. Ez így beötlött, hogy hát azt miért nem lehet hallani, mert azt éreztem, hogy amit cigányzeneként mutat a tévé, az nem a népzene, az egy másik műfaj, de én az eredeti régi népzenét kerestem, vagy a népdalokat, azt meg ugye nem lehetett találni akkor még. Ez olyan időszakban volt, mondom, hogy a 80-as évek eleje, akkor még nem jelent meg még a Kaiag együttes első lemeze sem, az 87-ben jelent meg az első ilyen feldolgozott cigány népzene. Tehát ez előtte volt, tehát lemezen se tudtam elérni, és ezzel elkezdett foglalkoztatni, hogy mi lehet akkor a cigány népzene, azzal mi van, meg a cigány népdalok, azok hol vannak, hol fogom én azt megtalálni, nem tudom, hogy honnan jött ez. Elmentem a lemezboltba, és mit lehetett kapni? Egyedül az volt kiadva, amit megtaláltam, Vig Rudolf népzene gyűjtőnek egy dupla lemeze, amin a száraz népzenei gyűjtéseket adta közre. Hát ez ez azért elég mély víz, tehát ezt így nem mondom senkinek, hogy vedd meg, vidd haza, és akkor majd milyen jó lesz vasárnap, délután fölrakod, és tök jó. Nem, ez egy nagyon mély víz, egy szakmai anyag, tehát ez egy, ahogy mondtam is, berakod, egy szál néni ott énekli magába, vagy egy bácsi, és akkor ennyit hallasz a lemezen, olyan nyers formában, hogy az felgyűjtötte a Vigrudok. De ennek ellenére ez engem nagyon megfogott. Én megvettem ezt a lemezt, hazavittem, és nagyon nagy hatással volt rám. Ennek az eredetisége, a mélysége, nem tudom, nagyon megfogott. És elkezdtem hallgatni, akkoriban még ez szokás volt, hogy a nagy lemezekben, a bakelit lemezekben a nagy borítóján rengeteg információ volt leírva, az összes dalszöveg cigány nyelven is, eredeti nyelven is, lefordítva is. Ezeket elkezdtem tanulmányozni, mert érdekelt, hogy miről szólnak a dalok. Elkezdtem a nyelvvel foglalkozni, hogy megértsem. És addig, hogy rájöttem, hogy én ezt akarom csinálni, nekem ez nagyon fontos, és én ezt a zenét szeretném játszani. És akkor már eljutottam ilyen koncertekre is, mert ugyan lemez még nem létezett, de ezek az együttesek viszont már színpadon játszottak, mint a Kályeág, vagy az Andodrom együttes, és eljutottam ezekre a koncertekre, és akkor úgy éreztem, hogy na ezt kerestem. Tehát, hogy ezek a feldolgozott cigány népdalok, hát ez nagyon tetszik, nekem én is ezt szeretném csinálni. Összebarátkoztam a említett együttesek tagjaival, akik jóval idősebb korosztály voltak, mint én, és akkor jött egy ilyen nem cigány kis idézőjelben hülye gyerek, és ott lógtam a nyakukon, és mindig kérdezgettem, ez hogy van, az hogy van, hallgatgattam, feljártam hozzájuk, tehát kialakult egy ilyen barátság kapcsolat, és ők érdekes módon ezt ilyen nagyon jó szívvel fogadták, hiába fiatalabb voltam, kívülálló voltam, de tetszett nekik, hogy ez engem érdekel, és így rengeteget tanultam, például az Andodromban volt az egyik alapítótag Balogh János, szegény már nincs köztünk, nagyon-nagyon sokat tanultam tőle, egy ilyen élő kapcsolat volt köztünk, nagyon sokat jártam hozzá, és hallgattam, hogy ő hogy játszik, hogy énekel, nagyon tetszett, én is úgy akartam volna csinálni, és ő meg így biztatgatott, nagyon sok pozitív megerősítést adott azzal, hogy egyáltalán elviselte, hogy én a nyakára járok, és nyaggatom ezekkel a dolgokkal, és ezek nélkül, a biztatások nélkül nem lett volna meg ez a folytatás, ami majd jött. És ez addig-addig ment, hogy aztán 88-ban én bevonultam katonának, és 89-ben bent a hadseregben megismerkedtem a Balogh Ferivel, aki a Rományirót együttesnek volt a vezetője, és ott mi összebarátkoztunk, és onnantól kezdve 13 évig én a Rományirót együttes tagja voltam. Olyannyira, hogy 95-ben együtt elnyertük a Népművészet ifjúmestere címet azzal a zenekarral, aztán a vége fele ebbe az együttesbe szállt be a feleségem is, 90-es évek vége felé. Ezzel az együttesel is együttműködtünk a Balogh Kálmán féle csoporttal, tehát ott egy nagyon komoly szakmai munka elindult. De ezt mindez előzte meg, amit elmeséltem.
4: Akkor a Rományiróta az nagy szerepet játszott az életedben, hiszen akkor a feleségedet is tulajdonképpen nekik köszönheted. A vegyes házasság, illetve család milyen nehézségeket hoz magával, hiszen nyilván azért ez nem egy egyszerű kérdés.
5: Igen, az az igazság, hogy a nem cigány emberekben van egy idegenkedés mindenkiben. Hiába mondja, hogy nincs, akkor is van. És ez általában akkor derül ki, amikor például a házasságra kerül a sor. És ezt az idegenkedést azért mi is éreztük, de aztán nyilván ezek teljesen elsimultak és eltűntek, de érezni azért éreztük mi is, hogy van egy ilyen, hát sajnos ezt nem tudom minek nevezni, tehát tényleg van az emberekben egy ilyen ellenérzés. Nem értem, hogy mi az oka, hogy miért idegennek tekinti a másikat. Aki ugyanúgy itt él 6-700 éve, az hogy lehet idegen? Tehát az a baj, hogy ez egyfajta rasszizmus, mondjuk ki, nem tudom másnak nevezni, mert a bőrszínhez köthető. Hiszen ilyenfajta ellenérzése nincs más nemzetiségekkel, akin nem látszik. Tehát egy sváb emberen, egy tót szlovák emberen, egy szerb emberen nem látszik. Maximum a neve árulkodhat róla, hogy van valami nemzetiségi származása, de ez furcsa módon nem zavar senkit. Viszont a bőrszín az, ami meghozza azt a szakadást, hogy az már zavarja az embert. Tehát ezért nevezem én ezt valójában rasszizmusnak. Sajnálom, hogy így kell, hogy mondjam, de ez nagyon mélyen ott gyökerezik az emberekben, nem tudom, hogy mi az oka. Tehát, hogy ha a magyar kultúrát és a cigány kultúrát összehasonlítjuk, nincs olyan messze egymástól a kettő. Főleg, ha figyelembe veszük, hogy nagyon-nagyon sok magyar kulturális elemet a cigányok őriztek meg.
4: Így van.
5: Akkor akkor miről beszélünk? Tehát most, ha belemehetnénk a magyar népzene feltárásának körülményeibe, ami 90%-ig a falusi cigányzenekarok tudására alapozta önmagát, még ha ezt manapság már nem is nagyon emlegetik, de ez így van, ez tény, ezt mindenki tudja, hogy tőlük gyűjtötték fel azokat a népzenei anyagokat, amelyek ma már a Zeneakadémia népzenei tanszékén is tananyagként szerepelnek. Ezek falusi cigány muzsikusoknak voltak a zenéi és a stílusai, és arról sem szoktak beszélni, arról mindig beszélnek, hogy jaj, hát a cigányzene az úgy mindent úgy beolvaszt magába, mindenhonnan átvesz dolgokat, és akkor az tulajdonképpen, hogy mindent így egybegyűjt, és akkor így, úgy, amúgy. De arról sose beszélnek, hogy ez visszafele is működik ám. Tehát az, hogy a cigány muzsikusok őrizték meg a magyar népzenét, akkor az óhatatlan, hogy a cigány muzsikusok igenis hatással voltak annak a népzenének a formálására, hiszen ez nekem nem mondja senki, hogy mondjuk egy kalotaszegi lassú népdalban a harmonizálás, vagy az a fajta akkordkíséret, az biztos, hogy nem a magyar paraszbácsi mondta, hogy most éppen szűkítettel váltsunk a nem tudom a következő akkordra, hanem az a cigány muzsikusoknak volt a kulturális sajátossága, hogy ők egy ilyen fajta kísérettel játszották le azt a magyar népdalt, vagy azt a magyar dallamot, amiből aztán összeállt az, amit ma hangszeres magyar népzenének nevezünk, de ebben a cigányoknak nem csak megőrző szerepe volt, hanem alakító szerepe is a cigány muzsikusoknak.
4: Ha viszont ennyire átalakítják ezeket a dalokat, akkor onnantól kezdve már lehet, hogy az eredeti forrás természetesen nem vészel, de nem véletlen, hogy onnantól kezdve már cigányzenének hívjuk őket.
5: Tehát ez egy érdekes dolog, igen, ezt többet kéne ezzel foglalkozni, hogy hogyan hat egymásra a különböző népek zenéje, vagy például hát a magyar népzenészek ezt se annyira szeretik hallani, hogyha azt mondjuk, hogy a magyar népzenében, az erdélyi magyar népzenében nagyon hallatszik a román hatás. De hát ettől szép, hát én hallom benne, meg aki ismeri a román népzenét, az hallja benne a román hatást is, de hallatszik benne a cigány hatás is, a cigány harmonizálás például bizonyos tájegységeken nagyon jellegzetes hallatszik. Tehát, hogy ez nem baj, tehát ez nincs olyan homogén népzene, ami elzárva a többitől így önmagába kifejlődött, hanem mindig, amint az elején mondtam a beszélgetésnek, ezek mindig egymásra hatások. Ugyanaz, mint a gasztronómia. Uh-huh. Tehát, hogyha egy ételnek az eredetét így megpróbálod visszagombolni, hogy most akkor lecsó például. Jó, de hát akkor az a szerbek. Jó, de a szerbek meg a törököktől, és akkor honnan is jön a lecsó? De hány nép tette rá a maga bélyegét, miközben azt mondjuk, hogy az egy tipikus magyar étel. De hát ha visszagomboljuk egy picit, akkor ugyanilyen a zene is, a dallamok, a stílusok. Tehát, hogy arra hatott bizony-bizony a másik nép is, hatott a másik népnek a zenéje, gondolkodásmódja, a zenéisége. A cigányzenészeké meg értelemszerűen hatott, hiszen ők játszották. Tehát akkor biztos, hogy formálták is. Úgyhogy ezekről érdemes lenne többet beszélni, hát sajnos erről kevés szó esik.
4: Egy picit térjünk vissza a családhoz, hiszen beszéltünk a vegyes házasságról. Nyilván a gyerekeidet kellene megkérdeznem erről a dologról, de hát most téged foglak megkérdezni, mert te ülsz itt velem szemben, hogy ők viszont hogyan viszonyulnak az identitás kérdéséhez? Tehát ők mit vallanak magukról? Nyilván gondolom, hogy akkor ez a fajta kettős aranypánt, ez náluk is megvan. De azért mégiscsak egy ilyen családban, ahol viszont a cigány hagyományoknak az ápolása, kutatása nagyon erősen jelen van, akkor az viszont valahogy egy kicsit elbillenti a mérleg nyelvét.
5: Talán igen, nem átlagos ez a vegyes házasság, hiszen én nem cigány résztvevőként vagyok ebben a házasságban, de elkötelezett a cigány kultúra iránt. És így egy picit másképp formálódik a családunk kulturális élete, hiszen itt, ahogy mondtam is, nagyon hangsúlyos a cigány kultúra, a cigány hagyományok nagyon fontos értéknek számítanak nálunk. Mert én is annak tartom, és én is fontosnak tartom. Tehát ez egy speciális helyzet. De ugyanakkor persze, ahogy említetted, ez a kettős aranypánt egy nagyon szép gondolat a Kovács József Hontalantól. Ez abszolút jellemzi a gyerekeimet is. Ettől ők még ugyanúgy megtalálják a helyüket egy nem cigány közösségben, vagy közegben is, ugyanúgy tudnak működni, miközben van egy nagyon erős kulturális hátterük ebben az irányban. De ez a kettő, ez abszolút összeegyeztethető.
4: Beszéltünk itt a zenés családról korábban, hogy tulajdonképpen zenés családban nőttek föl, de azért Azt is láthatták viszont otthon, hogy apukának van egy polgári foglalkozása is, ami jelen esetben a Duna TV-nél egy szerkesztő műsorvezetői foglalkozás, hivatás, hiszen azért ez nem csak egy egyszerű foglalkozás. Hogyan kerültél kapcsolatba a Roma magazinnal?
5: Hát ennek most idén volt 30 éve, hogy én ezt csinálom, tehát 30 éve ott dolgozom, és kizárólag csak Roma műsorban, mindvégig, mind a 30 év alatt, a mai napig. Tehát én heti szinten ezzel foglalkozom azóta, 95 óta. Ez egy véletlennek köszönhető, bár azt is mondják, hogy nincsenek véletlenek, és hát én is így gondolom most már 30 év távlatából. Tehát a Roma magazin, tehát az első olyan televíziós műsor, amelyet már cigány újságírók készítettek, az 92-ben indult el a magyar televízióban. És ez Daróczi Ágnes nevéhez köthető, ő volt az első felelős szerkesztője ennek a műsornak, 92-ben így indult el ez a Pátrin cigány magazin néven, amelyet már cigány újságírók készítettek. Azelőtt is voltak próbálkozások cigány műsorokra, de azt még nem cigányok készítették.
4: Tehát éppen kis kisebb térséget fettek le.
5: Vagy pedig regionális is volt. Igen, de ott is inkább jellemzően nem cigányok voltak az újságírók, akik készítették. Ezért forduló pont 92, amikor jött Daróczi Ágnes vezetésével ez a fajta Roma magazin, amit már cigány újságírók készítettek. És akkoriban az egyik barátom, az egyik cigány barátom, ez ugye a rendszerváltás követő évek, egy elég bizonytalan időszak volt, így munkahelyi keresés szempontjából, 95, és az egyik barátom szólt, hogy hallott egy munka lehetőséget, hogy keresnek egy embert a cigány magazin szerkesztőségébe egy ilyen asszisztensi munkára. Hát és mondom, miért nem mész akkor? Hát mert neki most pont van egy jó munkája, és ő azt nem akarja otthagyni, de most így valamiért neki én jutottam eszébe. De hát mondom, én menjek oda, hát nem is nem cigányként, hát gondolom nem engem várnak oda azért. De hogy akkor is én próbáljam meg, hiszen én azért ezzel foglalkozom, mert akkor is úgy zenészként elég sokan ismertek, meg én is nagyon sok embert ismertem a cigány kulturális életből, írókat, festőket, költőket, mindenkit szinte, és engem is sokan ismertek. De menjél, mert próbáld meg, hát miért ne, hát most te munkát keresel, ott a családod, biztos jól jön, hát ha jó, hát végül is miért ne. Bementem, a Daróczi Ágnes fogadott, kicsit meglepődött, de tudta, hogy ki vagyok így a népzenei életből, a cigány népzenei életből, és beszélgettünk pár szót, a nyelvtudás az előnynek számított, hogy akkor már beszéltem cigány nyelven, és mondta, hogy jó, végül is igen, bevaj, hogy nem én rám számított, de ha már így adódott, akkor miért ne? Tehát, hogy nyitottan fogadott, és hogyha van kedvem hozzá, akkor persze jöjjek ide a szerkesztőségi munkára egy ilyen asszisztens féle szerepkörbe, ami számomra inkább, sokkal inkább egy ilyen gyakornoki szerepköré vált, ahol tőlük nagyon sokat tanulhattam, az akkori munkatársainktól, a Juka Daróczi Jánostól, Daróczi Ágnestől, Sztojka Katalin dolgozott még ott, Mohácsi Viktória dolgozott ott, egy ilyen nagyon értékes kis műhely volt ez, és én oda csöppentem bele, és nyilván megtetszett ez az egész szakma, ez az egész hivatás, és nagyon-nagyon sok nehézség árán, de ott maradtam. Ez azt jelenti, hogy először nem voltam alkalmazásban, hanem csak ilyen megbízással dolgoztam nagyon-nagyon kevés pénzekért, mert hát akkor nem tudtak még felvenni, és közben én albérletbe laktam két gyereke. Na mindegy, szóval hosszú kitartás kellett hozzá, nagyon sok nehézséget kellett elviselni, meg türelemmel, szorgalommal, stb., hogy ott maradhass ebben a szakmában, de végigjártam, megtetszett, és úgy gondoltam, hogy érdemes ezért vállalni a nehézségeket is, és így esett, hogy ott vagyok most már 30 éve, és tényleg hivatásnak tekintem. És valahol egy picit össze is kötődik, mert ugyanazzal foglalkozhatok, amivel egyébként a színpadon is. Tehát a cigány kultúrával, cigány hagyományokkal, cigány nyelvvel adott esetben, cigány közösségekkel, tehát hogy az egész valahogy így összeért. Otthon a családom, a színpadon a munkám, a munkahelyemen a munkám, ez egy ilyen sorszerű, hogy nekem ezzel kell foglalkoznom.
4: Én határozottan meg vagyok győződve arról, hogy ez inkább egy küldetés. Hát ez igen. Nem is igazán munka, legalábbis én sem így tekintek feltétlenül a saját munkámra, akár itt a rádióban sem, hanem inkább egy értékmegőrzés, egy érték átadás, tehát egy küldetés.
5: Abszolút. Abszolút így van.
4: Biztos te is így érzed.
5: A mai napig igen, hogyha készítünk egy anyagot, forgatunk egy riportot, a mai napig ugyanazzal a energiával látok hozzá, jár az agyam, éjszaka már nem tudok aludni, meg gondolkozok, hogy hogy fogom majd összevágni, mi az az üzenet, amit szeretnék ezzel közvetíteni, mik azok az értékek, amit szeretnék ezzel megmutatni azoknak, akikre ez ráfér, azokra mindenkire ráfér. A közösségen belül azért, mert megerősítés, hogyha mutatunk egy értéket. A közösségen kívül pedig azért, mert ők nem látnak ilyeneket. Ők csak azt látják, amit a többi médium eléjük tár, és nincsen ilyen fajta tapasztalatuk. Nem fognak látni egy cigány mesterembert, aki szépen dolgozik, és mindenki várja, hogy nála dolgozzon. Nem fognak látni egy hagyományos cigány közösséget, ahol összetartás van, ahol együtt működik a nagy család. Nem fognak látni egy olyan cigány polgármestert, vagy egy olyan cigány művészt, aki járja a világot és a kultúrát képviseli. De egy csomó olyan embernek a történetével nem találkozik a többségi társadalom, aminélkül viszont nincs valódi megismerés. Uh-huh. És ezen dolgozunk még, hogyha nem is annyira látható, mert nyilván ez nem egy mainstream műsor, de aki akarja, nyilván meg tudja nézni és megtalálja, de szerintem nagyon fontos. És az is lehet, hogy nem a mi életünkben lesz fontos, lehet, hogy mi már nem élünk, de egyszer majd valaki előveszi ezeket a műsorokat, rengeteg olyan információ lesz benne, ami leírja ezt a kort, akár a szociográfiaként, akár a kultúra helyzetét tekintve, akár a társadalmi helyzetet tekintve, akár azokat a kiemelkedő személyiségeket, akiket bemutatunk időnként, legyenek azok művészek, legyenek azok közéleti emberek, vagy közösségek vezetői, hogy milyen értékes emberek éltek itt köztünk ebben az időszakban. Lehet, hogy most nem üt akkor át, ezek a műsorok nem fogják több millióan megnézni, mint egy kereskedelmi televízió műsorát, de bízom benne, meg én abban hiszek, hogy nem a mennyiségi dolgokban hiszek. Tehát, hogyha csak néhány ember találkozik ezzel, és elgondolkodik rajta, akkor megérte. Ugyanezt gondolom a zenénkről is. A zenénk sem egy mainstream műfaj. Nyilván ezt eldöntött, minden zenész eldönti az elején, hogy mi a fontos számára a siker, vagy az, hogy értéket képviseljen. Nyilván mi az utóbbit választottuk, tudjuk, hogy ez nem jár akkor a sikerrel, meg elismeréssel, meg semmivel, de hogyha csak néhány emberhez sikerül eljuttatni azokat az értékeket, amiben mi hiszünk, akkor úgy gondoljuk, hogy megérte, és ez nem a számok tükrében dől el. Tehát nem attól lesz valami értékes, hogy 10 millióan kattintanak rá, ez nem függ össze annak a dolognak az értékével.
4: Hogyan tapasztaltad az elmúlt időszakban, akár a Roma magazinnal kapcsolatban, vagy akár a Karaván Família kapcsán, hogy sikerült megváltoztatni bizonyos embereknek a gondolkodását, a nézőpontját, a hozzáállását akár a cigány kultúrához, a cigány zenéhez?
5: Nem sok ember van ilyen, akinek sikerül, de igen. Tehát visszautalok arra, hogy igen, nagy számokat nem tudok mondani, és hangzatos dolgokat, de abban biztos vagyok, hogy néhány embernél igen, mert ezt tapasztaltuk is. Hát érdekes, hogy néha egy-egy beszélgetés is elég hozzá, hogy megváltozzanak az emberek. Én például esti iskolában munka mellett jártam főiskolára, így szereztem diplomát kommunikáció szakon, és az évfolyam társaim sem voltak igazán elfogadóak, és amikor szóba került ez a téma, a cigányság helyzete, stb., akkor némelyek azért elég erős ellenérzéssel szóltak hozzá dolgokhoz, de az is érződött, hogy nincs információjuk igazából, csak nagyon hiányos vagy téves információik vannak, és abból ítélik meg az egész közösséget. És az egyik évfolyam társammal így beszélgettem, hogy ez nem ilyen egyszerű, ahogy ő látja, és hogy ő egy csomó mindent nem lát, vagy nem tudja, hogy más is létezik, mint ami az ő fejében van. Felhívtam rá a figyelmet például a mi zenénkre, az együttesünkre, meg még számtalan más dologra is, és először úgy nem hatott különösebben, de aztán egy pár hét után egyszer csak rám írt egy üzenetet, hogy ő mindenért elnézést kér, amit valaha is gondolt, mert teljesen másképp látja most már, hogy utána nézett pár dolognak, amikről én beszéltem neki, és teljesen új emberként látja most ezt az egészet, és utólag is bocsánatot kér, mind azért a rossz gondolatokért, ami eddig az ő fejében volt. Szóval még ilyen is van, bár ez egy kirívó példa, de azt meg érezzük egyébként, ahogy jövünk, megyünk, koncertezünk, hogy az emberek, ahogy viszonyulnak ehhez a dologhoz, felületesek az emberek, ez is igaz. Tehát lehet, hogy elmennek egy koncertre, ott még meghallgatják a cigányzenét, de aztán a cigányokhoz való viszonyuk akkor se változik meg. De ehhez kellenek olyan személyiségek is, mint amilyen például a feleségem. Van egy olyan emberi kisugárzás, egy személyisége, hogyha őt megismerik, nem tudnak rá rosszat mondani, vagy nem tudnak rossz érzésekkel ránézni, mert egyszerűen nem olyan az ember. És millió ilyen embert ismerünk a környezetünkben. Te is tudod, hogy egyszerűen olyan személyiségek, akire még a legelvetemültebb rasszista se tud haragudni, mert olyan pozitív személyiség, olyan jó a kisugárzása, nagyon sok ilyen barátunkban megismerősünk, és ezek hatnak igazán. Tehát ezek a találkozások nagyon fontosak, hogy megtörténjenek, hogy lássuk, vegyük észre az embereket, ne egy ilyen homogén masszát lásson a többségi társadalom, amikor azt mondják neki, hogy cigányok, hanem hogy vegye észre, hogy ott mennyi értékes emberből áll össze ez az egész. Egyrészt nem egy homogén dolog, hanem egy ilyen nagyon összetett, nagyon vegyes és nagyon színes közösségről beszélünk, különböző kulturális értékekkel, különböző hagyományokkal, de rengeteg értékes emberrel.
4: Mi lenne a teendőnk, hogy egy picit közelebb hozzuk az embereket, egy picit jobban megismerjük egymást? Milyen fajta munkára lenne szükségünk? Mit kellene tennünk ehhez, hogy ez megváltozzon?
5: Több találkozás kellene az emberek között, mert most egy picit úgy elszigetelődnek az emberek egymástól. Azért nem jó, hogyha nem együtt járnak a gyerekek óvodába, nem együtt járnak iskolába, utána majd nem együtt dolgoznak a munkahelyeken, hanem külön-külön, mert akkor így külön-külön világokban élnek, és ezek a világok nem találkoznak egymással, abból születik ez az ellenérzés, nem ismeri a másikat, feltételezésekre alapozza az előítéleteit, és nem találkozik a másikkal, és nem is akar igazából találkozni vele. Tehát megijed, ha megtudja, hogy cigány költözik a szomszédba, nem tudom, tehát millió ilyen példa van, nem adja ki cigánynak az albérletét, akár, tehát nem is akar találkozni vele, mert biztos benne, hogy az balul üt ki az a dolog, és ő... Tehát több ilyen találkozásra lenne szükség, én nem tudom ennek megmondani egyébként a receptjét, hogy lehet, én annak is örülnék, hogyha azt a rengeteg értékes embert, akiket én ismerek, ha őket jobban észrevenné a többségi társadalom, az lehet egy egyszerű villanyszerelő, egy burkoló, egy pék, egy szakács, egy pincér, egy taxis. Nem kell, hogy egyből most a kiemelkedő művészekre gondoljunk, természetesen ők is. Tehát azon is jó lenne, ha elgondolkodna a többségi társadalom, hogy amikor egy kiemelkedő cigány művészre ránéz, hogy abban mennyi alázat, mennyi munka, mennyi elhivatottság van, és ő azzal, hogy a világot járja és fellép a színpadokon, ő a magyar kultúrát képviseli is. Tehát a Magyarországot is képviseli, a magyar kultúrát is képviseli, tehát rengeteget hozzátesz ehhez az országhoz, mint ahogy rengeteget hozzátesz a villanyszerelő, a pék, a burkoló és a többiek, tehát nagyon-nagyon sokat hozzátesznek ehhez az országhoz, és ezt figyelmen kívül hagyni, hát nem igazán igazságos dolog, ezeket kéne átgondolni.
4: Térjünk vissza egy picit a családodra. Neked is van polgári foglalkozásod a Duna TV-nél a Karaván Família mellett. Gyerekeid hogyan viszonyulnak ehhez? Nyilván zenés családban felnőve azért ők is valamiféle zenész vénával rendelkeznek, és így a zenei pálya is a szerves részét képezi az életüknek. De azért gondolom, nekik is lesz egyfajta polgári foglalkozásuk, hiszen ez nálad ez

0: Van, és hogy azt csinálhatom, amit értékesnek tartok. Nincs rajtam nyomás, hogy de muszáj azt is elvállalni, amit nem akarok, mert hát a csekket be kell fizetni. Nincs ilyen nyomás. Nem vállalom el, amit nem tartok értékesnek. Azt, tehát nem befolyásolja semmi, hogy milyen repertoárt játszunk, vagy mit állítunk színpadra, csak azt állítjuk színpadra, amiben mi hiszünk, amiről úgy gondoljuk, hogy ez jó is, ami érték. Ezért dolgozunk mellett, én ezért is dolgoztam mindig a zene mellett. Mert ha már abból élsz, akkor nyomás alatt vagy, akkor nem tudsz ilyen szabadon működni. Legalábbis ebben a műfajban, nem tudom más műfajokban, hogy van. Tehát ők se az... Ugyan jártak zeneiskolába sokáig, és elég jól is ment nekik, de nem akarták a zenei pályát választani. Úgyhogy tőlem is azt látták mindig, hogy van más foglalkozásom, és mára a gyerekeimnek is lett. A fiam nemzetközi filmes produkcióknak a könyvelésén szokott dolgozni, ezek ilyen projektmunkák, tehát nyilván addig tart, amíg az adott film forgatás tart, és utána lehet, hogy van egy-két hónap szünet, jön a következő projekt, tehát ilyesmikkel foglalkozik. A lányom nemrégiben szintén a médiában kezdett dolgozni, február óta, a Nicolette nevű nagyobb lányom, ő a Kossuth Rádió roma műsorait csinálja február óta, tehát rádióriporter, és szintén kötődik a roma kultúrához, a munkájával is. A kisebbik lányunk pedig középiskolás, első osztályba jár gimnáziumba.
1: Mik a jövőbeli terveitek elsősorban a Caravan Família tekintetében? Hol látod magad, illetve a zenekart akár 5-10 év múlva?
0: Van egy furcsa sajátossága a Caravan Familiának, hogy hát ahogy említettem, mi nem is ebből élünk, tehát ilyen értelemben ez nem egy professzionális zenekar. Nincs is például koncertszervezőnk sincs, tehát ez ilyen adhok jelleggel működik, hogy az a annyi koncertünk van, amennyi megkeresés beérkezik. Tehát én nem tudok ezzel foglalkozni, nem is értek hozzá, időm se nagyon van rá, affinitásom se, tehát én nem keresem a lehetőségeket, hanem amik megtalálnak minket lehetőségek, az van, az a koncert. Tehát egy picit így működik az egész. És ennél fogva nincsenek is ilyen nagyon nagy terveink, hogy mi majd aztán hú, de nagyon sikeresek leszünk, hiszen látom azért, hogy ez a műfaj körülbelül hova tud kifutni, főleg így, ahogy mi csináljuk, kompromisszumok nélkül. Tehát, hogyha nem billenünk át egy bizonyos kis határon, ami a szórakoztatás irányába mozdul el, mert ez minden műfajban adott, minden műfajban, tehát legyen az népzene, világzene, klasszikus zene, bárhol át lehet billenni. Amikor már átbillensz oda, hogy elkezded az közönség szórakoztatását előbbre valónak tekinteni, mint azt az értéket képviselni, ami miatt elkezdted ezt az egészet. Tehát én nem szeretnék ebbe az irányba tovább menni, már pedig a nagyobb sikerhez manapság ez szükségeltetik, hogy az ember azt mondja, hogy jó, akkor egy kicsit tegyünk engedményeket a szórakoztatás irányába, és tegyük úgy a dolgunkat, akkor lehet esetleg nagyobb sikereket is elérni. Én nem vágyok ilyesmire. Nekem ez is óriási siker, amit eddig meg tudtunk tenni. Számos országban koncerteztünk, mai napig koncertezünk. Az, hogy én a gyerekeimmel színpadra állhatok, és valamit elő tudok adni, ami értékes, ez nekem bőven elég sikerként. Tehát ilyen értelemben nincsenek ilyen nagy terveim. Én azt szeretném, ha ez így továbbra is tudna működni, és továbbra is valamiféle nyomot tudnánk hagyni magunk mögött ezzel a koncepcióval, ahogy mi dolgozunk, és ezzel az értékrenddel.
1: Hát kívánok nektek további sok évtizedet még ehhez a munkához, ehhez a küldetéshez, hiszen amit a Caravan Família vezetésével, illetve összefogásával végeztek, mint családi zenekar, az egyszerűen tényleg nem lehet másként definiálni, csak küldetésként, és ugyanígy a Roma magazinnak is, hiszen ez is egy ugyanolyan értéket képvisel, mint a zenétek. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és elbeszélgettél velem.
0: Köszönöm szépen mindazt, amit elmondtál, viszont kívánom én is, és köszönöm a lehetőséget.
1: Mai vendégem ismét Nagy István volt, a Caravan Família alapítója, vezetője, aki a beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk a zenekar múltjáról és az autentikus cigányzene történetéről, valamint a vegyes házasság tapasztalatairól is. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon.
2: Rádiódik. Rólunk. Neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódik.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódik. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben a műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség a mentőautó beszerzések ügyében. Az eljárás az országos mentőszolgálat feljelentése alapján indult. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda figyelmét egy mentőjármű beszerző tender keltette fel. Sajtóhírek szerint szerdán az OMS 2 budapesti telephelyén, a Markó utcában és a Róbert Károly körúton a mentőautók beszerzésével és javításával kapcsolatos iratokat, számlákat és adathordozókat foglaltak le. A népszava.hu azt írja, a nyilvánosan hozzáférhető közbeszerzési adatokból egyelőre az látható biztosan, hogy éveken keresztül ugyanaz a szűk vállalati kör szállította az új mentőautókat az OMS-nek, és több olyan milliárdos közbeszerzés is volt, amelyen mindössze egyetlen ajánlattevő vagy egyetlen közösen induló konzorcium jelentkezett. Jelenlegi formájában nem maradt fenn a Hungarikum program, és a kifizetéseket is felfüggesztették, így döntött az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A Telex érdeklődésére azt írták, hogy az a céljuk, hogy a jövőben a Hungarikum cím odaítélése politikai szempontoktól mentes, szakmailag megalapozott döntéseken alapuljon. Fontosnak tartják, hogy a Hungarikum megnevezés valóban rangot és elismerést jelentsen, és olyan kiemelkedő értékeket emeljen ki, amelyek méltán lehetnek nemzeti identitásunk részét. A Hungarikumok száma idén átlépte a 100-at, miután a tepertős pogácsa és a vecsési savanyúság is bekerült a gyűjtemény. A szülők többsége műszaki eszközt venne a gyermekének iskola kezdéshez, közölt az egyik műszaki áruházlánc csütörtökön az MT-vel. Az áruházlánc felmérése szerint a megkérdezettek 46%-a tekinti a minőséget és a megbízhatóságot a legfontosabbnak, így idén ez lett a legfontosabb vásárlói szempont. A válaszokból kiderül, hogy egy év alatt 52-ről 55%-ra nőtt azok aránya, akik műszaki eszközt vennének iskola kezdésre. A legkeresettebb termék a laptop, a notebook, a mobiltelefon, az okosóra, ami arra utalhat a közlemény szerint, hogy a digitális háttér ma már meghatározó része az iskolai felkészülésnek. Hozzátették, majdnem minden második megkérdezett szerint lemaradáshoz vezet az iskolában a megfelelő eszközök hiánya. Megkezdődött a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország Adni Öröm tanszergyűjtő akciója. A vásárlók az ország bármely Interspár áruházában csatlakozhatnak az augusztus 13-a és 16-a között zajló jótékonysági kezdeményezéshez. Azok számára, akik más módon szeretnének segíteni, továbbra is rendelkezésre áll az adománykártyás támogatás lehetősége. Az 500, 1500, 3000, 5000 és 10000 forint értékű adománykártyák augusztus 31-ig vásárolhatók meg az Interspár áruházakban. A befolyt összeget a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat teljes egészében új tanszerek beszerzésére fordítja, áll a közleményben.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: que voy a hacer mi payo. Hey, Duba, hey, Duba, hey, Duba, hey, Duba, Duba, Duba.
1: Ez volt a Roma Folk.
2: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
1: Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
2: Aki a kívánságokat teljesíti,
1: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dikben.
2: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
3: A vezetékes víz felhasználásának mérséklésére kéri a fogyasztókat a fővárosi vízművek. Forgalomba állt a fővárosban a 40. új KAF villamos, visszafogott maradt az albérletek drágulása júliusban. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. További apadás várható a Dunán, ezért a vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklésére kérte a fogyasztókat a fővárosi vízművek. Hozzátették, Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet. Minden eddigi kérésük ellenére a település vízfogyasztása tovább emelkedik, és már megközelíti a rendelkezést álló termelési kapacitás 100%-át. Ez azt jelenti, hogy a rendszer tartalékai minimálisra csökkentek. További fogyasztás növekedés vagy egy váratlan műszaki esemény már közvetlenül veszélyeztetheti a folyamatos ivóvízellátást. Közölték, nyomaték arra kérve a helyieket, hogy maradéktalanul tartsák be az érvényben lévő vízkorlátozást. Forgalomba állt a fővárosban a 40. új KAF villamos. A Budapesti Közlekedési Központ közölte, a jármű a műszaki vizsgálatok és a hatósági engedélyezés lezárása után kezdhette meg a közlekedést, és a korábban megrendelt 51 darabos flotta része. A következő szerelvények már az üzembehelyezés előtti vizsgálati szakaszokban járnak. A járműállomány folyamatos megújításával több vonalon, köztük az 1-esen, a 3-ason, a 17-esen és 56-oson tovább nőhet a KAF villamosok száma, a 3-ason és 42-esen pedig már kizárólag ilyen járművek közlekednek. A beszerzés uniós és állami támogatással valósult meg, több mint 54 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásból. Visszafogott maradt az albérletek drágulása a júliusi főszezonban Budapesten. A fővárosi bérleti díjak egy hónap alatt 1,7%-kal, éves összevetésben pedig mintegy 5-5,5%-kal emelkedtek. Július elejétől a felsőoktatási ponthatárok kihirdetéséig az átlagos lakbér 260 ezerről 266 és fél ezer forintra nőtt, majd ismét 260 ezer forintra csökkent. A drágulás így jóval mérsékeltebb maradt a korábbi években tapasztalt 10-11%-os éves ütemnél. Augusztus elején egy átlagos budapesti albérletek továbbra is havi 260 ezer forintot kértek. Debrecenben 220 ezer, Szegeden 210 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200 ezer, Pécset 180 ezer, Miskolcon pedig 130 ezer forint volt a középérték.
2: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
2: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Sunenvo Jassa.
1: 103 rádiódik.
2: Menjek vagy maradjak, jöjjek vagy szaladjak, mikor vele vagyok olyan happy minden, de ha távol vagyok másul elé éppen. Menjek vagy maradjak, te mondd meg, hova rohanjak. Tudom, azt mondta, nem triapálja, de egy darab belőlem ott maradt fenn a kis szobádban.
3: Várom a percet, már rég múlt, azt a lányt, aki a kezem után nyújt.

0: A mi rádiónk.
1: A mi hangunk.
2: A mi hangunk.
3: Rádió Dík. Rádió Dík. Rádió Dík.
1: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
0: Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma folk.
1: A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
4: Az olcsóbb ingatlanokat keresik a vevők a főváros környéki ingatlanpiacon. Budapesten a legmagasabb az átlag nyugdíj összege, de sokan kapnak jóval kevesebbet. Újabb agglomerációs települések váltak elérhetővé éjszakai buszokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az elmúlt fél évben a budapesti és környéki ingatlanpiacon a vevők egyre inkább a legolcsóbb, ugyanakkor felújítást nem igénylő otthonokat keresték, miközben a magas építőanyag és munkadíjak miatt a korszerűsítendő ingatlanok iránt jelentősen visszaesett a kereslet. A Balla ingatlan elemzése szerint a piaci lassulás egyik fő oka a felújításoktól való kockodás, ezért főként a kisebb, jó állapotú lakások és a 100 millió forint alatti újszerű családi házak találtak vevőre, míg a nagy alapterületi ingatlanok piaca szinte leállt. A főváros egyes északi kerületeiben az 1,2 millió forintos négyzetméter ár feletti felújítandó lakások iránt gyakorlatilag megszűnt az érdeklődés, miközben a délbudai és agglomerációs térségekben is elsősorban a korszerű, megfizethető házak voltak a keresettek. Kivételt a Velencei tó térségének legalsó árszegmense jelentett, ahol a 25-30 millió forintos akár felújítandó kisebb hétvégi házak és telkek iránt is élénk maradt a kereslet, mivel ezek korszerűsítése a kis alapterület miatt 8-10 millió forintból még vállalhatónak bizonyult. A legfrissebb adatok szerint miközben Magyarországon több mint 23 ezer nyugdíjas havi járandósága meghaladja a 700 ezer forintot, addig közel 1.200.000 forint alatti összegből kénytelenek megélni. A havi járandóságok összege vármegyénként jelentősen eltér. Budapesten a legmagasabb az átlag, ahol 311 ezer forint az öregségi nyugdíj. A vármegyék közül Fejér, Pest és Komárom-Esztergom áll az élen, míg Veszprémben szinte pontosan az országos átlag érvényesül. A legalacsonyabb összegeket 232 ezer forint körül Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Békésvár megyékben regisztrálták. Újabb agglomerációs települések váltak elérhetővé éjszakai közösségi közlekedéssel. Augusztus 11-től elindult a 686-os buszjárat Kelenföld vasútállomástól Halásztelek és Szigethalom felé. A busz minden nap éjfél után 20 perccel, hétvégén pedig hajnali 1 óra 20 perckor is indul. Igény esetén a járat Tökörig közlekedik. Szigetszentmiklóst a továbbra is a Csepeli Szent Imre térről lehet eljutni éjszakai buszokkal. Az agglomerációban július és augusztus folyamán több helyen bővítették az éjszakai járatokat, amelyek menetrendjét a metrókhoz, a hívekhez és az elővárosi vonatokhoz igazították.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Trájó a 100.3 Rádió Díkben.
1: Rádió Díkben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.

0: reggelt, szép szombatot kívánok minden kedves rádiódik hallgatónak. Végre itt a hétvége. Egy kicsit lassíthatunk, egy kicsit tovább maradhatunk az ágyban, viszont ha már ébren vagytok, akkor maradjatok velem egész délelőtt, mert remek témákkal és nagyszerű zenékkel foglak benneteket megörvendeztetni. Mindezek előtt jöjjenek a kötelezők, az időjárás és a közlekedés.
1: Időjárás.
0: A mai napon napos időre számíthatunk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Hajnalra még több felé felfrissül a levegő, az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Közlekedési hírek.
0: Lezárják a Gubacsi hidat vasárnap 8 óráig karbantartás miatt. Az érintett BKK járatok a 35-ös, a 36-os, a 148-as és a 151-es autóbusz, valamint a 948-as éjszakai járat terelve közlekednek, több megálló kimarad. A Budakeszi úton a város határ közelében, a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad, jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak balra, Budakeszi felé tudnak kanyarodni. A 22-es, a 22-es A és a 22-es autóbusz, valamint a 922-es és a 922-es B és a 988-as éjszakai járat az Országos Korányi Intézet megállóban nem áll meg Budakeszi felé. Visszaállt az eredeti forgalmi rend a 20. kerület Virág Benedek utcában az alsó határút és a Pacsirta utca között, de folytatódik a felújítás. A Köves úton ezért az alsó határútnál a forgalom egy sávon váltakozva halad, jelzőlámpás irányítással. Sávlezárásra kell készülni a Kőbányai úton befelé, a Pongrácz útnál, mert javítják a gázvezetéket. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 8. kerület Szerdahelyi utcában, a Mátyás térnél, mert átépítik a csatornát. Útszűkület nehezíti a közlekedést a 9. kerület Jókai utcában, a határútnál vízvezeték javítása miatt. Vigyázzatok magatokra az utakon, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!

a nyarat, és érdekes módon ezek közül sok teljesen egyszerű. Nem feltétlenül a nagy utazások vagy a drága programok jutnak először eszünkbe, hanem azok az apró pillanatok, amelyek valahogy mégis boldoggá tesznek bennünket. Ilyen például, amikor beleharapunk az első igazán édes görög dinnyébe, és rögtön azt érezzük, na igen, ez a nyár. Vagy amikor egy forró délutánon megveszünk egy jó gombóc fagyit, vagy kettőt, vagy hármat, és már az első kanálnál el is felejtjük a hőséget. Ugye milyen jó ez, kedves hallgatóink? A nyárhoz hozzátartoznak a hosszú esték is, amikor nem kell sietni, ki lehet ülni a teraszra, vagy a kertbe beszélgetni a családdal, a barátokkal, és közben csak élvezni, hogy még este is kellemes az idő. Néha a legjobb program az, amikor nincs is program, csak úgy együtt vagyunk azokkal, akiket szeretünk. És persze ott vannak a nyári illatok is, a frissen nyírt fű, vagy egy közelgő nyári zápor illata is nagyon meghatározó, vagy például a grillezésnél a sülteknek az illata, amikor száll, és megcsap, imádom, de nekem például kimondottan a nyárhoz kötődő illat a naptej illata. Érdekes, hogy mindezek az apróságok évekkel később is képesek felidézni egy régi szép nyaralást, vagy egy szép gyerekkori emléket. A nyár talán arra is emlékeztet bennünket, hogy néha érdemes lelassítani. Nem kell mindig rohanni, elég egy séta a parkban, egy hideg limonádé, egy jó könyv, vagy néhány kedvenc dal a rádióban, ugye, ami nálunk szól. Ezek a pillanatok, amelyekből aztán a legszebb emlékek születnek. Úgyhogy bárhol is töltitek ezt a napot, dolgoztok, pihentek, úton vagytok, vagy éppen otthon hallgattok bennünket, kívánom, hogy ma találjatok legalább egy olyan apró nyári örömöt, ami mosolyt csal az arcotokra, mert néha éppen ezek a kis pillanatok teszik igazán szépé a napunkat. Most pedig maradjunk a nyári hangulatnál, hiszen már érkezik is egy újabb nagyszerű dal, csak itt a Rádió Dikken.

0: neked.
1: A játék a gyerekek legfontosabb tanulási formája. Szórakozás közben fejlődik a logikájuk, a nyelvi készségük, a kreativitásuk és a probléma megoldó képességük is. Összegyűjtöttem nektek olyan tevékenységeket, amelyek nem igényelnek semmiféle különleges eszközt, mégis hatékonyan fejlesztik az intelligenciát és a kommunikációt. Na nézzük, hogy mik ezek. Gyűjtsetek össze néhány apró tárgyat, például ceruza, gomb, kulcs vagy kanál, és helyezzétek el őket egy tálcán. A gyerek 20 másodpercig megfigyelheti a csendéletet, majd takarjátok le, és próbálja felsorolni, hogy miket látott. Nehezítésként később a tárgyak sorrendjét is memorizálhatja. A játék remekül fejleszti a rövidtávú memóriát, a koncentrációt és a vizuális figyelmet. Ha a kölcsönösséget vinnétek a játékba, akkor felváltva is adhatjátok egymásnak a feladványokat. Van egy másik, ami a ritmusi játék. Tapsolj, koppincs, vagy dobolj el egy egyszerű ritmust az asztalon, és kérd meg a gyereket, hogy ismételje meg. Később ő is kitalálhat egy saját ritmust, amit neked kell visszatapsolnod. A ritmusjáték fejleszti a hallást, a memóriát és a kommunikációs kapcsolatot a szülő és a gyermek között. Ami még rendkívül jó, az a bábszínház otthon. Vágjatok ki néhány állatformát egy keményebb papírból, és ragasszátok fel hurkapálcákra. Ezután egy besötített szobába világítsátok meg egy kisebb lámpával a szoba egyik falát, és mehet is az otthoni bábszínház. Ez az izgalmas játék egyszerre fejleszti a kézügyességet és a kreativitást. De lehet még építkezni háztartási tárgyakkal is. Poharakból, papírdobozokból vagy kanalak segítségével is építhető torony vagy híd. Az építkezés során a gyerek tervez, mérlegel és tapasztalati úton tanul. Mindez fejleszti az IQ-t, a kreativitást és a probléma megoldó gondolkodást is. Mindezek mellett, ami még nagyon jó játék lehet, az a mesefűzés. Kezdjetek el egy történetet, majd mindenki tarkítsa a mesét egy-egy következő mondattal. A gyerek így megtanulja a gondolatok összekapcsolását, a helyes mondatalkotást és a kreativitása is fejlődik. Ezek az egyszerű otthoni játékok nem csak szórakoztatnak, hanem tanítanak is. Arról nem is beszélve, hogy a közös játék a családi kapcsolatokat is erősíti.
2: Na, szia testvérem, itt vagyok a bárba. Mi van, baj van?

0: Rádiódi. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek fele teljesült. A hónap végéig meghosszabbították az aszálykárok bejelentésének határidejét. Elveszi a kormány a Mészáros-Szíj konzorciumtól az M6-os egy részének üzemeltetését. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek fele teljesült, erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt Budapesten a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid azt mondta, a cél, hogy a helyreállítási alapból származó források teljes 10 milliárd eurós összegét haza tudják hozni. A tárcavezető beszélt arról is, hogy 2030 végéig 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra írnak ki pályázatot. A felhívás részleteit kormányrendeletben hirdették ki, egy másik rendelet pedig kijelöli azt a 25 térséget, ahol a nyitott engedélyezési eljárások érvényesek. A kormány a hónap végéig meghosszabbította az aszálykárok bejelentésének határidejét, közölte a kormányszóvivő Budapesten. Szondi Vanda elmondta, eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt, 31 ezer bejelentés érkezett és további beadványokra számítanak. Hozzátette, a szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. Elveszi a kormány a Mészáros-Szíj konzorciumtól az M6-os autópálya egy részének üzemeltetését, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint ezzel 100 milliárd forint közpénzt takarítanak meg. Közölte azt is, hogy Lázár János korábbi döntése miatt feljelentést tesznek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati tájékoztatón a teljes autópálya koncesszió felülvizsgálatának fontosságát hangsúlyozta. A tárcavezető azt mondta, az M6-os autópálya egy szakaszának üzemeltetését októbertől 11 évre Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségének adta volna az előző kormány közlekedési minisztere. Folytatódott a kiterjedt rendészeti razzia a fővárosban. A negyedik héten több mint 2000 embert igazoltattak, 57 embert elfogtak, 37-et pedig előállítottak, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A rendőrök intézkedtek kábítószerbirtoklás, garázdaság és lopás miatt, de volt sok köztéri italozás, köztisztasági szabályszegés és egy tucat esetben egészségügyi panaszokkal küzdő vagy magatehetetlen embert helyeztek biztonságba. A 74 helyszíni bírságon kívül 18 esetben büntető feljelentést tettek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Trájó a 100.3 Rádiódikben.
2: Rádiódikben. Kérte fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: hogy tudjak most így egyedül élni.
1: Jó reggelt, kedves hallgatóink! Szombat van, végre egy kicsit ráérősebben indulhat a reggel. Egy finom kávé, egy jó reggeli, és ami a legfontosabb, az a jó zene. Előtte azért mondok egy kis információt az időjárásról, és természetesen a közlekedésről.
2: Időjárás.
1: A mai napon napos időre számíthatunk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Hajnalra még több felé felfrissül a levegő, az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Közlekedési hírek.
1: Lezárják a Gubacsi hidat vasárnap 8 óráig karbantartás miatt. Az érintett BKK járatok a 35-ös, a 36-os, a 148-as és a 151-es autóbusz, valamint a 948-as éjszakai járat terelve közlekednek, több megálló kimarad. A Budakeszi úton a város határ közelében, a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad, jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak balra, Budakeszi felé tudnak kanyarodni. A 22-es, a 22-es A és a 22-es autóbusz, valamint a 922-es és a 922-es B és a 988-as éjszakai járat az Országos Korányi Intézet megállóban nem áll meg Budakeszi felé. Visszaállt az eredeti forgalmi rend a 20. kerület Virág Benedek utcában, az alsó határút és a Pacsirta utca között, de folytatódik a felújítás. A Köves úton ezért az alsó határútnál a forgalom egy sávon váltakozva halad, jelzőlámpás irányítással. Sávlezárásra kell készülni a Kőbányai úton befelé, a Pongrácz útnál, mert javítják a gázvezetéket. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 8. kerület Szerdahelyi utcában, a Mátyás térnél, mert átépítik a csatornát. Útszűkület nehezíti a közlekedést a 9. kerület Jókai utcában, a határútnál vízvezeték javítása miatt. Vigyázzatok magatokra az utakon, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
2: Dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.

0: Rádió Dík.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Vannak napok, amikor a tükörből visszanéző arcunk nem éppen azt sugározza, amit szeretnénk. A fáradtság, a stressz, az alvás hiány nyomot hagyhat a bőrünkön, és ilyenkor még a legjobb smink sem mindig hozza meg a várt eredményt. De van egy titkos fegyver, amely pillanatok alatt képes megváltoztatni a megjelenést és a hangulatot, ez pedig nem más, mint a megfelelő ruhaszín kiválasztása. Mert bizony ez fiatalítja és energiával tölti fel a megjelenésünket, illetve javítja a hangulatunkat. A sárga élénkít, elűzi a bőr sápadtságát, ha a bőr tónushoz választjuk azt. A barna harmóniát teremt, természetes hatást ad, továbbá elfedi a fáradtságot. A színek nem csupán esztétikai döntések, hanem pszichológiai hatással is bírnak. Egy jól megválasztott árnyalat nem csak kiemeli az arcvonásokat, hanem energiát és frissességet sugároz még akkor is, ha belül épp az ellenkezőjét érezzük. A divattervezők és stylistok évtizedek óta tudják, hogy bizonyos színek szinte varázserővel bírnak, és három árnyalat különösen hatékony, ha gyors megoldásra van szükség. Ez pedig a sárga, a barna és a bordó. Egyiket se szeretem. De lehet, hogy meg fogom szeretni, mert a stylistok azt mondják, hogy a meleg sárga árnyalatok, mint a mustár, a méz vagy a pezsgőszín, ezek képesek elűzni az arc szürkeségét és sápadtságát. Egy jól megválasztott sárga ruhadarab olyan hatást kelt, minthogyha egy természetes fényforrást viselne magán az ember. Én olyan lennék benne, mint egy nagy citrom. De majd lehet, hogy kipróbálom. A trükk az, hogy a bőr tónushoz illő árnyalatot kell választani. Akinek világos a bőre, mint például nekem is, annak a lágy pasztelsárga lesz a nyerő, sosem gondoltam volna. Még a sötétebb bőrszínnel a mély, mustár vagy okkersárga árnyalatok mutatnak igazán jól. Ez viszont kétségtelen, hogy akinek barna a bőre, azon nem csak a sárga mutat jól, hanem minden. Minden szín. Egy sárga blúz vagy sál azonnal életet lehel a megjelenésben, garantáltan feldobva a napot. A barna szín hosszú ideig a divat mostoha gyereke volt, de mára igazi reneszánszát éli. Ez az árnyalat tökéletes választás, ha fáradtnak érzi magát az ember, mert nem hoz létre éles kontrasztokat, amelyek kiemelnék a szem alatti karikákat. Ehelyett melegséget és harmóniát sugároz, és szinte egyé válik a bőr természetes pigmentjeivel. Ezt se gondoltam volna, és majd lehet, hogy ezt is megnézem. Mert rendelek valami barnát. Nekem egyébként általában a ruhásszekrényemben a fekete és a fehér ing a dominánsabb. De vannak színes ruháim is természetesen, de azokat mostanában hanyagolom. Na de vissza a barna színhez, mert a csokoládé barna mélységet és eleganciát kölcsönöz a sötétebb bőrtónusúaknak, míg a világos karamell barna lágy és kifinomult hatást kelt a világosabb bőrön. Egy barna kabát, azt mondjuk tényleg jól néz ki, vagy pulóver, egyszerű sminkkel és laza frizurával kombinálva olyan megjelenést eredményez, amely könnyed és magabiztos. Na akkor jöjjön a bordó, amit én soha, de soha nem vennék fel. De lehet, hogy ti felveszitek, mert nektek jól áll. Ha igazán erőteljes, vizuális hatást szeretnénk elérni, akkor a bordó a színünk. Ez, hát én nem szeretnék ilyet elérni. Ez a mély, telített árnyalat azonnal az arcra irányítja a figyelmet, és smink nélkül is kifejezővé teszi a megjelenést. Az én megjelenésemet a smink nélkül mindenki megjegyzi, hogy sírtam-e, vagy nem aludtam-e éjjel. Szóval a bordó szinte minden bőrtónussal kontrasztot képes, vagy képez, így hát eltereli a figyelmet a fáradtság jeleiről, például a sötét karikákról, vagy a sápadtságról. Szerintem a bordó meg pont kiemeli a sápadtságot, úgyhogy én nem gondolnám, hogy a bordó az annyira jó lenne, de hát ha a stylistok azt mondják, akkor biztos így van. Minden esetre én azt gondolom, hogy ha belül jól vagyunk és jól érezzük magunkat, akkor bármi lehet rajtunk, bármilyen szín, abban úgyis ragyogni fogunk. Na próbáljátok ki ezeket a színeket.
3: Én a bánatomat mindig kifogom,

0: A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Vajon miért van az, hogy egyetlen illat képes évtizedekkel korábbi emlékeinket is felidézni? Elég megérezni a frissen sült kenyér illatát, és már is mondjuk a nagyszüleink konyhába találjuk magunkat, vagy egy tengerparti napte illata visszarepíthet egy régi nyaralásra, míg az eső utáni földillata egy gyermekkori kirándulást idézhet fel. Nekem is vannak ilyen illat emlékeim, még a parfümöket is tudom kötni emberekhez is. A tudomány szerint ennek az oka az, hogy a szaglás másképp működik, mint a többi érzékszervünk. Az illatok feldolgozása közvetlen kapcsolatban áll az agy olyan területeivel, amelyek az érzelmekért és az emlékekért felelősek. Emiatt egy illat nem csupán egy szagot jelent, hanem egy egész élményt, helyszíneket, embereket, érzéseket és hangulatokat. Érdekes megfigyelés, hogy sokszor nem is tudatosan tároljuk ezeket az emlékeket. Lehet, hogy egy adott illatra évekig nem is gondolunk, majd egyszer csak megérezzük, és hirtelen részletek egész sora jelenik meg előttünk. Egy régi iskola folyosója, egy nyári tábor, egy családi ünnep, vagy akár az első munkahelyünk emléke. A szakemberek ezt azzal magyarázzák, hogy az illatokhoz gyakran erős érzelmek kapcsolódnak. Az emberi agy pedig az érzelmekkel átitatott emlékeket sokkal mélyebben rögzíti. Ezért előfordulhat, hogy egy parfüm vagy egy virágillata olyan embert juttat eszünkbe, akivel már évek óta nem találkoztunk. Az illatoknak a mindennapi életünkben is fontos szerepük van. Az üzletek és a szállodák gyakran tudatosan választanak saját illatot, mert ezzel kellemesebb élményt szeretnének nyújtani a vendégeknek. Egy pékségből kiáradó friss kenyérillata például nem csak étvágyat kelt, hanem otthonos érzést is adhat. Az illatok az egészségügyben is egyre nagyobb figyelmet kapnak. Egyes kutatások szerint bizonyos illatok segíthetnek a stressz csökkentésében és a relaxációban. A levendulát sokan a nyugalommal társítják, míg a citrusfélék illatát élénkítőnek és frissítőnek tartják. Az emberek nem mindig kedvelik ugyanazt az illatot. Ami valakinek a boldog gyermekkort jelenti, az másnak teljesen közömbös lehet. Ez azért van, mert az illatokhoz kapcsolódó emlékek nagyon személyesek, és minden ember saját élettörténetéből épülnek fel. A reggeli órákban talán érdemes odafigyelni ezekre az apró

apróságokra, a kávé illatára, a frissen mosott ruháké, a nyári virágoké, vagy az eső utáni levegőjé, mind-mind olyan hétköznapi élmény, amely észrevétlenül része lesz az emlékeinknek. Az illatok különleges képessége, hogy szavak nélkül is történeteket mesélnek nekünk, olyanokat, amelyeket talán már régen elfelejtettünk, de valójában mindig velünk maradtak.

0: A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Díkben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Átfogó lakhatási programot indít a kormány, 24 órás mobil krízis csapat alakulhat a közterületi problémák kezelésére, még mindig rengeteg az illegálisan lerakott szemét az erdőkben. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Átfogó lakhatási programot indít a kormány, amelynek középpontjában a megfizethető bérlakások, kollégiumi férőhelyek és az intézményi bérlakás szektor fejlesztése áll, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, a program 550 milliós uniós forrásra épül, amely további finanszírozással akár 3 milliárd euró értékű fejlesztést is megmozgathat. Újraindítanák a Csepeli Diákváros beruházását is. 24 órás mobil krízis csapat alakulhat a közterületi problémák kezelésére. A Szociális és Családügyi Minisztérium és a szakmai szervezetek egyeztetésén konkrét terv született egy olyan gyors reagálású egység létrehozására, amely szociális munkással, egészségügyi szakemberrel, pszichológussal és szükség esetén rendőri háttérrel segíti a közterületen bajba jutottakat. A döntéshozók és a szakemberek egyetértettek abban, hogy a szenvedélybetegséggel és pszichiátriai problémákkal összefüggő helyzeteket csak a szociális, az egészségügyi és a rendészeti terület összehangolásával lehet hatékonyan kezelni. A mobil team mellett a jövőben új kislétszámú krízisintézmények létrehozásával és az ellátási kapacitások bővítésével is támogatják a rászorulókat. A tervezett intézkedéseket összehangolják a főváros a drog stratégiájával, és a folyamatban a gyermekvédelmi szempontok is kiemelt szerepet kapnak. Még mindig rengeteg az illegálisan lerakott szemét az erdőkben. Ennek megakadályozására társadalmi szemléletváltásra van szükség, hangsúlyozta az élő környezetért felelős miniszter Budapesten. Gardos László felhívta a figyelmet arra, hogy az állami erdőgazdaságok az elmúlt években majdnem 13 ezer tonna építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagot gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből. A miniszter hangsúlyozta, nem figyelmetlenségről, hanem tudatos jogsértésről van szó. A vízhiány egyre nagyobb gondot okoz az erdőkben is. Az Agroinform közölte, hogy a Nagykunságban például augusztusban minden természetes vízforrás kiszáradt. Ezért a következő időszak legfontosabb erdőgazdálkodási feladata a mesterséges vízlelőhelyek fenntartása lesz a vadállomány megvédése érdekében.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

0: reggelt kívánok mindenkinek, 10 óra elmúlt 6 perccel. Valószínűleg már sokan túl vannak az első kávén, hogyha még nem történt meg, akkor sincsen semmi baj, mert majd én felébresztelek benneteket. Szombat reggel van, úgyhogy tessék elengedni a hét fáradalmait és átadni magunkat a hétvégi hangulatnak. Menjetek, kertészkedjetek, vagy még itt ezen a gyönyörű szép nyári napsütéses időben egy jó strand, egy jó pancsolás, éljétek és élvezzétek a hétvégét és a nyarat. Remek témákat fogok ebben az órában is bedobni, de előtte a szokásos kört lefutjuk, jöjjön az időjárás és a közlekedés.
1: Időjárás.
0: A mai napon napos időre számíthatunk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Hajnalra még több felé felfrissül a levegő, az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Közlekedési hírek.
0: Lezárják a Gubacsi hidat vasárnap 8 óráig karbantartás miatt. Az érintett BKK járatok a 35-ös, a 36-os, a 148-as és a 151-es autóbusz, valamint a 948-as éjszakai járat terelve közlekednek, több megálló kimarad. A Budakeszi úton a városhatár közelében, a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad, jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak balra, Budakeszi felé tudnak kanyarodni. A 22-es, a 22-es A és a 22-es autóbusz, valamint a 922-es és a 922-es B és a 988-as éjszakai járat az Országos Korányi Intézet megállóban nem áll meg Budakeszi felé. Visszaállt az eredeti forgalmi rend a 20. kerület Virág Benedek utcában, az alsó határút és a Pacsirta utca között, de folytatódik a felújítás. A Köves úton ezért az alsó határútnál a forgalom egy sávon váltakozva halad, jelzőlámpás irányítással. Sávlezárásra kell készülni a Kőbányai úton befelé, a Pongrác útnál, mert javítják a gázvezetéket. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 8. kerület Szerdahelyi utcában, a Mátyás térnél, mert átépítik a csatornát. Útszűkület nehezíti a közlekedést a 9. kerület Jókai utcában, a határútnál vízvezeték javítása miatt. Vigyázzatok magatokra az utakon, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!

0: Rádió X. Hold a hangunk.
1: Az öregedés előbb-utóbb mindannyiunkkal megtörténik, így ez egy olyan téma, mely mindenkit foglalkoztat. Dr. Pukoli Dániel neurológus szakorvos eloszlatta a leggyakoribb tévhiteket a témában. Az a kijelentés például, hogy a testi hanyatlás elkerülhetetlen, ebben a formában nem igaz a szakember szerint. Bár való igaz, hogy az életkor előre haladtával testünk bizonyos elkerülhetetlen folyamatokon megy keresztül, azonban a folyamatos, egészséges mértékű testmozgással és megfelelő táplálkozással tehetünk érte, hogy minél hosszabb ideig megőrizzük állóképességünket és egészségünket, mondta el a szakorvos. Egyes vizsgálatok szerint az is sokat számít, hogy milyen a lelki állapotunk, minél inkább arra számít valaki, hogy hanyatlani fog a teste, annál valószínűbb, hogy ez be is következik. Az, hogy az idős embereknek nem szabad sportolni, ez egy az egyben hamis állítás. Számtalan vizsgálat bizonyította, hogy a testedzés időskorban nem csak növeli az izomtömeget és csökkenti a zsírtömeget, hanem a mentális egészségre is hatással van. Csökkenti például az Alzheimer betegség kialakulásának valószínűségét. Egyes, főleg időskori betegség esetén szintén jó hatással van a rendszeres testmozgás, ilyenek például a magas vérnyomás és a cukorbetegség is. Azonban fontos, hogy újfajta testmozgás esetén mindig beszéljünk orvossal, hiszen egyes betegségek mellett bizonyos mozgásformák ellenjavaltak lehetnek. A szellemi hanyatlás és a demencia elkerülhetetlen része az öregedésnek. A WHO adatai szerint világszerte a 60 év felettieknek mindössze 5-8%-a szenved demenciában, ez azt jelenti, hogy az idősebb réteg legalább 92%-ában nem alakul ki demencia. A szellemi hanyatlás ugyan nem jelent minden esetben demenciát, azonban az életkor előre haladtának nem feltétlen velejárója. Mi több, tehetünk is ellene, hiszen a rendszeres mozgás, az élethosszig tartó tanulás, a kognitív tréning segítségével csökkenthető mind a szellemi hanyatlás, mind a demencia kialakulásának valószínűsége.

Szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy bizony a szervezetünk tud üzeneteket küldeni, ha valami elromlott belül a kis belsőnkben. Egy-egy új szeplő az orrnyergen vagy néhány sötétebb pont az ajkak szélén, ezeket sokan hajlamosak puszta esztétikai kérdésként kezelni és sminkekkel elfedni. Pedig az emberi bőr olykor a szervezet legrejtettebb belső folyamatainak a térképe is lehet. Az orvostudomány már régóta ismeri a Peutz-Jegers szindróma nevű ritka állapotot, ahol ezek a jelentéktelennek tűnő foltok nem csupán szépséghibák, hanem a test életmentő figyelmeztetései. Ez a különös nevű kórkép egy örökletes rendellenesség, amelynek hátterében egy STK11 gén mutációja áll. Ez a gén normális esetben a test egyik legfontosabb belső ellenőre. Az a feladata, hogy gátat szabjon a sejtek rendellenes szaporodásának. Ha ez a funkció sérül, a természetes kontroll elvész. Ez vezet a szindrómára jellemző jóindulatú daganatok, a polipok kialakulásához, a gyomor, illetve bélrendszerben, és jelentősen növeli a rosszindulatú elváltozások kockázatát is. Bár a betegség legtöbbször családon belül öröklődik, egy érintett szülő 50%-os eséllyel adja tovább a hajlamot, nemzetközi kutatások szerint a kórkép váratlanul új mutációként is felbukkanhat. Éppen ezért senki ne legyincsen a száj körüli sötétbarna vagy kékes-szürke elszíneződésekre. Ezek gyakran már kora gyermekkorban megjelennek az ajkakon, a szájnyálkahártyán vagy akár a tenyereken is. Bár az évek során elhalványulhatnak, a felbukkanásuk után fokozottan oda kell figyelni az emésztőrendszer egészségére. A megelőző szűrések már gyermekkorban megkezdődnek a rendszeres endoszkópos vizsgálatokkal. A kezelés célja tehát egy olyan védőháló fenntartása, amelyben az érintett biztonságban érezheti magát,

0: A diagnózis feldolgozása komoly lelki terhet jelenthet, egy támogató szakorvosi csapat segíthet abban, hogy az állapot ismerete ne egy lezárt ajtó, hanem egy ellenőrzött új út kezdete legyen.
1: Rólunk neked. Rádiódik.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
1: Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek felett teljesült. Az olcsóbb és felújítás nem igénylő otthonokat keresik a vevők a fővárosi ingatlanpiacon. Nagyon sok nyugdíjas kap 200 ezer forint alatti nyugdíjat. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek felett teljesült. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt Budapesten a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid azt mondta, a cél, hogy a helyreállítási alapból származó források teljes 10 milliárd eurós összegét haza tudják hozni. A tárcavezető beszélt arról is, hogy 2030 végéig 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra írnak ki pályázatot. A felhívás részleteit kormányrendeletben hirdették ki, egy másik rendelet pedig kijelöli azt a 25 térséget, ahol a könnyített engedélyezési eljárások érvényesek. Az elmúlt fél évben a budapesti és környéki ingatlanpiacon a vevők egyre inkább a legolcsóbb, ugyanakkor felújítást nem igénylő otthonokat keresték, miközben a magas építőanyag és munkadíjak miatt a korszerűsítendő ingatlanok iránt jelentősen visszaesett a kereslet. A Balla ingatlan elemzése szerint a piaci lassulás egyik fő oka a felújításoktól való kockodás, ezért főként a kisebb, jó állapotú lakások és a 100 millió forint alatti újszerű családi házak találtak vevőre, míg a nagy alapterületi ingatlanok piaca szinte leállt. A főváros egyes északi kerületeiben az 1,2 millió forintos négyzetméter ár feletti felújítandó lakások iránt gyakorlatilag megszűnt az érdeklődés, miközben a délbudai és agglomerációs térségekben is elsősorban a korszerű, megfizethető házak voltak a keresettek. Kivételt a Velencei tó térségének legalsó árszegmense jelentett, ahol a 25-30 millió forintos akár felújítandó kisebb hétvégi házak és telkek iránt is élénk maradt a kereslet, mivel ezek korszerűsítése a kis alapterület miatt 8-10 millió forintból még vállalhatónak bizonyult. A legfrissebb adatok szerint miközben Magyarországon több mint 23 ezer nyugdíjas havi járandósága meghaladja a 700 ezer forintot, addig közel 1 millióan 200 ezer forint alatti összegből kénytelenek megélni. A havi járandóságok összege vármegyénként jelentősen eltér. Budapesten a legmagasabb az átlag, ahol 311 ezer forint az öregségi nyugdíj. A vármegyék közül Fejér, Pest és Komárom-Esztergom áll az élen, míg Veszprémben szinte pontosan az országos átlag érvényesül. A legalacsonyabb összegeket 232 ezer forint körül Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Békés-Vármegyékben regisztrálták.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.

0: perccel a Bitó duótól hallhattátok az Introvertált dalt. Szerintem ez nagyon jó egy reggeli pörgéshez, így szombaton. Ma nincs bizony rohanás, nincs kapkodás, csak egy kellemes hétvégi délelőtt jó társasággal és sok-sok jó zenével itt a Rádió Dikken. Ha otthon sűrögsz, forogsz, vagy éppen takarítasz, vagy csak lustálkodsz, akkor én veled vagyok, úgyhogy legyen ez a nap pont olyan, amilyennek te elképzelted, és amilyenné te alakítod, vagy ti alakítjátok. Most elmondom, mi újság az időjárással és a közlekedéssel, aztán jönnek a témák. Tartsatok velem!
1: Időjárás.
0: A mai napon napos időre számíthatunk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Hajnalra még több felé felfrissül a levegő, az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Közlekedési hírek.
0: Lezárják a Gubacsi hidat vasárnap 8 óráig karbantartás miatt. Az érintett BKK járatok a 35-ös, a 36-os, a 148-as és a 151-es autóbusz, valamint a 948-as éjszakai járat terelve közlekednek, több megálló kimarad. A Budakeszi úton a városhatár közelében, a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad, jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak balra, Budakeszi felé tudnak kanyarodni. A 22-es, a 22-es A és a 22-es autóbusz, valamint a 922-es és a 922-es B és a 988-as éjszakai járat az Országos Korányi Intézet megállóban nem áll meg Budakeszi felé. Visszaállt az eredeti forgalmi rend a 20. kerület Virág Benedek utcában, az alsó határút és a Pacsirta utca között, de folytatódik a felújítás. A Köves úton ezért az alsó határútnál a forgalom egy sávon váltakozva halad, jelzőlámpás irányítással. Sávlezárásra kell készülni a Kőbányai úton befelé, a Pongrácz útnál, mert javítják a gázvezetéket. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 8. kerület Szerdahelyi utcában, a Mátyás térnél, mert átépítik a csatornát. Útszűkület nehezíti a közlekedést a 9. kerület Jókai utcában, a határútnál vízvezeték javítása miatt. Vigyázzatok magatokra az utakon, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!

0: Rádió D.
1: Kérasz, Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Szép délelőttet kívánok mindenkinek. Mielőtt rákanyarodnánk a finom ebédünkre, előtte még bedobok nektek egy állatos témát. Na nem az ebéddel kapcsolatos, mert hogy van, aki eszik nyulat is, de én most nem szeretnék erről beszélni, mert én nem megenni szeretném a nyuszikat, hanem én simogatni és otthon tartani. Bizony, én nagyon szeretem a házi állatokat, és nem is tudnám elképzelni az életem nélkülük, és nekünk is van nyuszikánk, az egyik édesanyámnál, a másik pedig a saját otthonunkba. Édesanyám megörökölte az egyik nyuszinkat, mert az sajnos megharapta a kislányomat, és akkor bizony átkerült büntetésbe anyukámhoz, viszont azóta már teljesen megszelidült, és egy nagyon-nagyon kedves kis házi állat tud lenni, akik nagyon okosak, és kétségtelenül idomíthatóak is. Az állattartás bármit is tartasz, nagy felelősséggel, kötelezettségekkel jár, úgyhogy mindig jól meg kell gondolni, hogyha esetleg úgy döntünk, hogy egy négy lábúval bővül a családunk, akkor mérlegelnünk kell azt is, hogyha esetleg elutazunk nyaralni, ki fog rá vigyázni, ki gondoskodik az etetéséről, itatásáról és tisztántartásáról. Jó pár évvel ezelőtt az én kislányom unszolására végül beadtam a derekam, és megvásároltuk az első nyuszikánkat. A nyuszis oldalakon, hogyha az internetet bujkálja az ember és keresi azt, hogy milyen nyuszit vásároljon, ott azért találni, látni mindenféle fajta törpenyuszit, nagy nyuszit, hosszú szőrű nyuszit, ilyen-olyan tapsi fülest. Én úgy gondolom, hogy ezek a kis jószágok nem csak külső jegyeikben térnek el egymástól, hanem jellemükben is különböznek a fajta típusok. A nyuszikákat nem lehet csak úgy szabadon engedni a lakásba, hogy jöjjön, menjen, mert bizony szeret rákcsálni. Úgyhogy aki nem akarja egész nap a karámban tartani, az bizony figyeljen oda a nyusziára, mert minden kábelt és minden dolgot el kell pakolni előle, mert nagyon szeretnek mindent megrákcsálni. A bújosságnál és az ember-állat kapcsolat minőségénél maradva, azért egy nyuszi sosem lesz olyan, mint egy cica vagy egy kutya. Hogy milyen viszonyban lesz vele a gazdi, az természetesen függ az állat természetétől, mint ahogyan már mondtam, az ember hozzácsatolt víziójától és a vele töltött időmennyiségétől. A mi nyuszin kétségtelenül mind a két nyuszin nagyon kezes, nagyon bájos, imádják, hogyha szeretgetve vannak, és az egyik nyuszink például konkrétan bögdösi a lábad, hogy vele foglalkozz. Mivel préda állatok, ezért nem mindig veszik jó néven, hogyha a kezedbe veszed őket, és úgy simogatod, érdemes inkább melléjük odagugolni, és úgy lehet őket kézből etetni, és simizni, és persze gyönyörködni is bennük, mert tényleg nagyon szép kis állatok, és nagyon szép fejük van. Éppen ma azt néztem, hogy a minyuszink az pont úgy néz ki, mint egy kisebb fajta kenguru, akinek nincsen erszénye. Meg lehet tanítani őket egy-két trükkre, ha valaki mondjuk, ha valakinek van erre ideje, és hogyha valakit boldoggá tesz az, hogy jutifalatért szlalomozik kis kedvence, de ha mondjuk valaki igazi bensőséges állat-ember kapcsolatra vágyik, akkor az én véleményem szerint inkább a kutyában vagy macskában gondolkozzatok.

egy érdekes témát, amit nem is gondolná az ember, hogy milyen veszélyes és milyen veszélyekkel járhat. Ez bizony nem más, mint a szökőkutak, ahol a gyerekek rendszeresen nagyon nagy kedvel játszanak. Nem egyszer láttam már én is jómagam, hogy a nyári hőséggel együtt megjelennek a városi szökőkutakban a locspocsoló kis gyerekek. Sok szülő nyugodtan beengedi, nyilván a gyerekét pedig ezek a vizek azért komoly veszélyt jelenthetnek a picik számára. Az ugyan egy dolog, hogy elméletben tilos köztéren fürdeni, a víz is számos bacillust rejthet. Hiába tűnik ránézésre tisztának, a szökőkutak nagy része nincs fürdővíz minőségűre kezelve. Ez bizony azt jelenti, hogy nem cserélik és fertőtlenítik rendszeresen, emiatt pedig hemzsegnek benne a kórokozók. Ezek a baktériumok, vírusok és paraziták számos betegséget, köztük gyomor- és bélfertőzéseket, légúti megbetegedéseket, bőr- és szemfertőzéseket, fülgyulladást, valamint húgyúti fertőzést is okozhatnak. Ha pedig mindez nem lenne elég, még pénzbírságra is büntethetnek benneteket, mivel a közterületek rendeltetés ellenes használata jogszabályba ütközik. A városi gyerekeknek ezért inkább a felállított párakapukat ajánljuk, vagy válasszátok gyermekeiteknek a jól bevált strandokat, vagy mindenképpen olyan tavat, aminek a vízminősége be van vizsgálva. Lassan elérkeztünk a szombat délelőttünk végéhez. Remélem kellemesen telt velem ez a délelőtt, ez a pár óra. Sok zenével, érdekes témákkal, és persze bízom benne, hogy egy kis mosolyt is tudtam csalni az arcotokra. Most pedig ideje egy kicsit megpihenni, hiszen közeleg az ebédidő. Én pedig lassan elköszönök tőletek, de a rádió természetesen nem marad csendben. Hamarosan Patai Anna veszi át a mikrofont, és folytatja veletek ezt a szép szombati napot. Köszönöm, hogy velem tartottatok, legyen csodaszép napotok, jó étvágyat az ebédhez még egyszer, és ne feledjétek, a Dik Rádión mindig csak a legjobb zene szól, és itt mindig jó a társaság. Anna pedig már érkezik is, vigyázzatok magatokra, és legyen gyönyörű szombatotok!

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: A vezetékes víz felhasználásának mérséklésére kéri a fogyasztókat a fővárosi vízművek. Forgalomba állt a fővárosban a 40. új kaffvillamos. Visszafogott maradt az albérletek drágulása júliusban. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. További apadás várható a Dunán, ezért a vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklésére kérte a fogyasztókat a fővárosi vízművek. Hozzátették, Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet. Minden eddigi kérésük ellenére a település vízfogyasztása tovább emelkedik, és már megközelíti a rendelkezést álló termelési kapacitás 100%-át. Ez azt jelenti, hogy a rendszer tartalékai minimálisra csökkentek. További fogyasztás növekedés vagy egy váratlan műszaki esemény már közvetlenül veszélyeztetheti a folyamatos ivóvízellátást. Közölték, nyomatékos arra kérve a helyieket, hogy maradéktalanul tartsák be az érvényben lévő vízkorlátozást. Forgalomba állt a fővárosban a 40. új kaffvillamos. A Budapesti Közlekedési Központ közölte, a jármű a műszaki vizsgálatok és a hatósági engedélyezés lezárása után kezdhette meg a közlekedést, és a korábban megrendelt 51 darabos flotta része. A következő szerelvények már az üzembehelyezés előtti vizsgálati szakaszokban járnak. A járműállomány folyamatos megújításával több vonalon, köztük az 1-esen, a 3-ason, a 17-esen és 56-oson tovább nőhet a kaffvillamosok száma, a 3-ason és 42-esen pedig már kizárólag ilyen járművek közlekednek. A beszerzés uniós és állami támogatással valósult meg, több mint 54 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásból. Visszafogott maradt az albérletek drágulása a júliusi főszezonban Budapesten. A fővárosi bérleti díjak egy hónap alatt 1,7%-kal, éves összevetésben pedig mintegy 5-5,5%-kal emelkedtek. Július elejétől a felsőoktatási ponthatárok kihirdetéséig az átlagos lakbér 260 ezerről 266,5 ezer forintra nőtt, majd ismét 260 ezer forintra csökkent. A drágulás így jóval mérsékeltebb maradt a korábbi években tapasztalt 10-11%-os éves ütemnél. Augusztus elején egy átlagos budapesti albérletért továbbra is havi 260 ezer forintot kértek. Debrecenben 220 ezer, Szegeden 210 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200 ezer, Pécset 180 ezer, Miskolcon pedig 130 ezer forint volt a középérték.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Húzdrát cigány a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.

de elmentem én az erdőbe bátvágni. Utánam jött feleségem bajozni, de elmentem én az erdőbe bátvágni. De utánam jött feleségem bajozni, de hát te rányi, minek jöttél bajozni? A más embernek a szemébe kacsítni, de ja Isten, nem meghalok, de meghalok, de hogy engem a feleségem elhagyott. De hát te rányi, minek jöttél bajozni? A más embernek a szemébe kacsintni, de jaj Isten, nem meg.

Budapestén a csaj prepár, ezt nem prepáró. Már a mérel famós, ezt nem prepáró. Budapestén a csaj prepár, ezt nem prepáró. De már a mérel famós, ezt nem prepáró.

egyik

Elvigyázz, vigyázz, csalogat én nekem. Hát szemét sárnak, akik járnak én a felét, a szél a felét. Elvigyázz, vigyázz, csalogat én nekem. Hát szemét sárnak, akik járnak én a felét. Édes uram, mit tettél? A kocsmába bementél. A pénzedet mindent elhittad, hogy a szívemet szomorítsad. Adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a tédé, adam a téd

0: biztos a tényre. Túl a Dunán nem messze van egy barna benyecske, úgy szerette a szilárd, majd kirúgta két felőről a polgár. Úgy szerette a Dunán, aha mér a baha mér a hap, csicsicsicsicsicsi, majd kirúgta két felőről a polgár.
1: Ez a Húsdrá cigány. Ikonikus dallamokkal, felejthetetlen dalszövegekkel. 100.3 Rádiódik.

0: felesége. 100.3 Rádiódik.
1: Zsali, vója!

0: Ez a Húsdrá cigány. Ikonikus dallamokkal, felejthetetlen dalszövegekkel. 100.3 Rádiódik.
1: Más

Él a cigány jó barátom, neki él a hegedű. Szerelemről

halljak meg egy órába, ha van a rondinak párja csuhadnia. Hát én halljak meg ez órába, ha van a babának párja csuhadnia. De a ilanára, a ilanára.

0: Majd lesz só, felesége is lesz jó, de csupa annyira. Majd lesz kenyér, majd lesz só, felesége is lesz jó, de csupa
1: dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádió Dick.

0: Délben ismét jelentkezünk. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
1: Az olcsóbb ingatlanokat keresik a vevők a főváros környéki ingatlanpiacon. Budapesten a legmagasabb az átlagnyugdíj összege, de sokan kapnak jóval kevesebbet. Újabb agglomerációs települések váltak elérhetővé éjszakai buszokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az elmúlt fél évben a budapesti és környéki ingatlanpiacon a vevők egyre inkább a legolcsóbb, ugyanakkor felújítást nem igénylő otthonokat keresték, miközben a magas építőanyag és munkadíjak miatt a korszerűsítendő ingatlanok iránt jelentősen visszaesett a kereslet. A Balla ingatlan elemzése szerint a piaci lassulás egyik fő oka a felújításoktól való kockodás, ezért főként a kisebb, jó állapotú lakások és a 100 millió forint alatti újszerű családi házak találtak vevőre, míg a nagy alapterületi ingatlanok piaca szinte leállt. A főváros egyes északi kerületeiben az 1,2 millió forintos négyzetméter ár feletti felújítandó lakások iránt gyakorlatilag megszűnt az érdeklődés, miközben a délbudai és agglomerációs térségekben is elsősorban a korszerű, megfizethető házak voltak a keresettek. Kivételt a Velencei tó térségének legalsó árszegmense jelentett, ahol a 25-30 millió forintos akár felújítandó kisebb hétvégi házak és telkek iránt is élénk maradt a kereslet, mivel ezek korszerűsítése a kis alapterület miatt 8-10 millió forintból még vállalhatónak bizonyult. A legfrissebb adatok szerint miközben Magyarországon több mint 23 ezer nyugdíjas havi járandósága meghaladja a 700 ezer forintot, addig közel 1.200.000 forint alatti összegből kénytelenek megélni. A havi járandóságok összege vármegyénként jelentősen eltér. Budapesten a legmagasabb az átlag, ahol 311 ezer forint az öregségi nyugdíj. A vármegyék közül Fejér, Pest és Komárom-Esztergom áll az élen, míg Veszprémben szinte pontosan az országos átlag érvényesül. A legalacsonyabb összegeket 232 ezer forint körül Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Békés-Vármegyékben regisztrálták. Újabb agglomerációs települések váltak elérhetővé éjszakai közösségi közlekedéssel. Augusztus 11-től elindult a 686-os buszjárat Kelenföld vasútállomástól Halásztelek és Szigethalom felé. A busz minden nap éjfél után 20 perccel, hétvégén pedig hajnali 1 óra 20 perckor is indul. Igény esetén a járat Tökörig közlekedik. Sziget-Szentmiklóst továbbra is a Csepeli-Szent Imre térről lehet eljutni éjszakai buszokkal. Az agglomerációban július és augusztus folyamán több helyen bővítették az éjszakai járatokat, amelyek menetrendjét a metrókhoz, a hívek és az elővárosi vonatokhoz igazították.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
2: A mostani hétvégén napos, száraz és igazi nyári kánikula várható Magyarországon csapadék nélkül. Ma folytatódik nagyrészt felhőtlen, teljesen száraz idő, a nappali csúcsértékek 31 és 36 fok között alakulnak, a hajnal azonban mérsékelt volt, 8 és 20 fok között alakult. Szél a szelet illetően pedig a déli, délkeleti szél sokfelé megélénkülhet, de összességében nagyon szép nyárias időnk lesz ma. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Fontosabb közúti lezárások és korlátozások. Gubacsi hídnál helyreállítási munkák kezdődnek a Pesterzsébetet Csepellel összekötő hídon. Sáv lezárásokra és komoly torlódásokra kell számítani, érdemes elkerülni a szakaszt. Újpesten az Istváni út és Pozsonyi utcánál augusztus 19-éig teljes útlezárásra és burkolatfelújításra kell számítani, illetve a Pozsonyi út Télutca csomópontra is vonatkozik ez. A buszok pedig terelve járnak, autóval jelentős menetidő növekedéssel kell számolni. Villamost és hévet illetően pedig a 3-as és a 69-es villamos karbantartás miatt változó közlekedéssel megy. Bizonyos szakaszokon pótlóbuszok szállítják az utasokat. Balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Ez itt a 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Nagyon szép napot kívánok nektek, drága Rádió Dick hallgatók. Remélem, hogy jól vagytok, hogy minden szuper veletek. Elmúlt egyébként pár perccel, és bizony szombat van augusztus 15-e, és hát az a helyzet, hogy én nagyon hálás vagyok, hogy ezt a mai napot velem töltitek. Bízom abban, hogy egyébként minden hétvégén itt vagytok velem, és közösen hallgatjuk meg a következő dalokat is, úgyhogy érdemes lesz velem tartani, mert ahogyan azt megszokhattátok, 13 órától 18 óráig rengeteg jó dalt hallgatunk meg közösen, és izgalmas témával is készülök nektek az utolsó órában, úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon jó nap lesz, érdemes lesz a rádiódikkel tartani.

0: Ez itt a 100.3 Rádió Dikromákról, nem csak romáknak, Patai Anna vagyok, és jöjjenek hát a friss hírek az időjárással kapcsolatban, a közlekedéssel kapcsolatban. Most egyelőre arra gondoltam, hogy a mai napra vonatkozóan nézzük meg az időjárást, viszont valamelyik megszólalás elején azt is le fogjuk csekkolni, hogy úgy egyébként egész hónapra, a 20-a után mi adhatunk, mert általában azért ott romlani szokott az idő, és talán addig tart az a nagyon-nagyon forró nyár eső nélkül, úgyhogy azt is le fogjuk csekkolni, de előtte még a mai napra vonatkozó infókat hadd áruljam el nektek.
1: Időjárás.
0: A mostani hétvégén napos, száraz és igazi nyári kánikula várható Magyarországon csapadék nélkül. Ma folytatódik nagyrészt felhőtlen, teljesen száraz idő. A nappali csúcsértékek 31 és 36 fok között alakulnak, a hajnal azonban mérsékelt volt, 8 és 20 fok között alakult. Szél a szelet illetően pedig a déli, délkeleti szél sokfelé megélénkülhet, de összességében nagyon szép nyárias időnk lesz ma. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: Fontosabb közúti lezárások és korlátozások. Gubacsi hídnál helyreállítási munkák kezdődnek a Pesterzsébetet Csepellel összekötő hídon. Sáv lezárásokra és komoly torlódásokra kell számítani, érdemes elkerülni a szakaszt. Újpesten az Istváni út és Pozsonyi utcánál augusztus 19-éig teljes útlezárásra és burkolatfelújításra kell számítani, illetve a Pozsonyi út télutca csomópontra is vonatkozik ez. A buszok pedig terelve járnak, autóval jelentős menetidő növekedéssel kell számolni. Villamost és hévet illetően pedig a 3-as és a 69-es villamos karbantartás miatt változó közlekedéssel megy. Bizonyos szakaszokon pótlóbuszok szállítják az utasokat. Balesetmentes közlekedést.
1: Rádió Dick. Rólunk neked.

0: Dick Junior a Sheffield.
1: Mi a helyzet?
0: Ki vagyok idegileg a nőktől?
1: Jó van, nője már be idegileg.
0: Gyere, ülj be!

0: kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok itt a mikrofon mögött, és hálásan köszönöm, hogy az első órában is velem tartottál. Remélem, hogy olyan dalokat hallottál, amiket szívesen hallgatsz. Remélem, hogy akár a hangerőt is feltekerted, és még jobban bízom abban, hogy a következő megszólalásban is velem tartasz majd, és a következő megszólalásban, ahogy ígértem nektek, megnézzük azt, hogy milyen időre számíthatunk 20-a után. Tartsatok velem!

0: én.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek fele teljesült. A hónap végéig meghosszabbították az aszálykárok bejelentésének határidejét. Elveszi a kormány a Mészáros-Szíj konzorciumtól az M6-os egy részének üzemeltetését. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek fele teljesült. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt Budapesten a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid azt mondta, a cél, hogy a helyreállítási alapból származó források teljes 10 milliárd eurós összegét haza tudják hozni. A tárcavezető beszélt arról is, hogy 2030 végéig 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra írnak ki pályázatot. A felhívás részleteit kormányrendeletben hirdették ki, egy másik rendelet pedig kijelöli azt a 25 térséget, ahol a nyitott engedélyezési eljárások érvényesek. A kormány a hónap végéig meghosszabbította az aszálykárok bejelentésének határidejét, közölte a kormány szóvivő Budapesten. Szondi Vanda elmondta, eddig 770 ezer hektáról jelentettek aszálykárt, 31 ezer bejelentés érkezett és további beadványokra számítanak. Hozzátette, a szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. Elveszi a kormány a Mészáros-Szíj konzorciumtól az M6-os autópálya egy részének üzemeltetését, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint ezzel 100 milliárd forint közpénzt takarítanak meg. Közölte azt is, hogy Lázár János korábbi döntése miatt feljelentést tesznek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati tájékoztatón a teljes autópálya koncesszió felülvizsgálatának fontosságát hangsúlyozta. A tárcavezető azt mondta, az M6-os autópálya egy szakaszának üzemeltetését októbertől 11 évre Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségének adta volna az előző kormány közlekedési minisztere. Folytatódott a kiterjedt rendészeti razzia a fővárosban. A negyedik héten több mint 2000 embert igazoltattak, 57 embert elfogtak, 37-et pedig előállítottak, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A rendőrök intézkedtek kábítószerbirtoklás, garázdaság és lopás miatt, de volt sok köztéri italozás, köztisztasági szabályszegés és egy tucat esetben egészségügyi panaszokkal küzdő vagy maga tehetetlen embert helyeztek biztonságba. A 74 helyszíni bírságon kívül 18 esetben büntető feljelentést tettek.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Közlekedési hírek.
3: Fontosabb közúti lezárások és korlátozások. Gubacsi hídnál helyreállítási munkák kezdődnek a Pesterzsébetet Csepellel összekötő hídon. Sáv lezárásokra és komoly torlódásokra kell számítani, érdemes elkerülni a szakaszt. Újpesten az Istváni út és Pozsonyi utcánál augusztus 19-éig teljes útlezárásra és burkolatfelújításra kell számítani, illetve a Pozsonyi út Télutca csomópontra is vonatkozik ez. A buszok pedig terelve járnak, autóval jelentős menetidő növekedéssel kell számolni. Villamost és hévet illetően pedig a 3-as és a 69-es villamos karbantartás miatt változó közlekedéssel megy, bizonyos szakaszokon pótlóbuszok szállítják az utasokat, balesetmentes közlekedést.
1: Időjárás.
3: A mostani hétvégén napos, száraz és igazi nyári kánikula várható Magyarországon csapadék nélkül. Ma folytatódik nagyrészt felhőtlen, teljesen száraz idő. A nappali csúcsértékek 31 és 36 fok között alakulnak. A hajnal azonban mérsékelt volt, 8 és 20 fok között alakult. Szél a szelet illetően pedig a déli, délkeleti szél sokfelé megélénkülhet, de összességében nagyon szép nyárias időnk lesz ma. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a Dicknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
3: 100.3 Rádió Dick romákról, nem csak romáknak. Gyönyörű, szép szombatot kívánok nektek, Rádió Dickesek. Augusztus 15-e van, és hát jövő héten van augusztus 20-a, ez pont egy csütörtöki napra esik, és az a helyzet, hogy emiatt én nem leszek úgy itt veletek, ahogy most így hétvégente szoktam, és hát arra gondoltam, hogy nézzük már meg akkor közösen, hogy 20-án milyen időre számíthatunk, úgy egyébként, ez, ahogy említettem, egy csütörtöki nap lesz, és összességében közepesen felhős időt írnak előreláthatólag. voltak 31 fokos maximumokkal. Na igen ám, viszont én ugye azt is szerettem volna megnézni, hogy mennyire romlik az idő 20-a után. Azt kell mondjam, hogy túlzásban nem esik, a hőmérséklet csökken, és gyakorlatilag marad a 30 fok. 25-én lesz 29 fok, de egyébként addig egészen kellemes időjárásra számíthatunk. Előre láthatólag 1-2 napra ír záport és zivatar, de az sem olyan mennyiségben. És hát gyakorlatilag az előtte való napokban pedig folyamatosan forró kánikulára számíthatunk, úgyhogy úgy tűnik, hogy lehet, hogy ez az év egy kicsikét rendhagyó lesz, és maradni fog 20-a után is ez a forró nyári időjárás. Nem tudom, hogy ennek örülünk-e, ezt döntsük el mi magunk, ez mindenkinek a saját maga döntése. Én személy szerint egyébként már úgy kezdem hiányolni az esőzést, nagyon sok szempontból fontos lenne. Na de mi fontos még itt a Rádió Diken? A zenék, amelyeket azonnal el is indítok nektek így órakezdéskor.

0: rádiódikesek, sziasztok! Nagyon szép napot nektek, Patai Anna vagyok, sok szeretettel üdvözöllek benneteket. Azonnal megnézzük, hogy mi újság az utakon. Ha van közlekedési információtok, akkor ne tartsátok magatokban. 0630 30 30 100-as telefonszámra várom ezeket az infókat. Köszönöm!
1: Időjárás.
0: A mostani hétvégén napos, száraz és igazi nyári kánikula várható Magyarországon csapadék nélkül. Ma folytatódik nagyrészt felhőtlen, teljesen száraz idő, a nappali csúcsértékek 31 és 36 fok között alakulnak, a hajnal azonban mérsékelt volt, 8 és 20 fok között alakult. Szél, a szelet illetően pedig a déli, délkeleti szél sokfelé megélénkülhet, de összességében nagyon szép nyárias időnk lesz ma. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: Fontosabb közúti lezárások és korlátozások. Gubacsi hídnál helyreállítási munkák kezdődnek a Pesterzsébetet Csepellel összekötő hídon. Sáv lezárásokra és komoly torlódásokra kell számítani, érdemes elkerülni a szakaszt. Újpesten az Istváni út és Pozsonyi utcánál augusztus 19-éig teljes útlezárásra és burkolatfelújításra kell számítani, illetve a Pozsonyi út Télutca csomópontra is vonatkozik ez. A buszok pedig terelve járnak, autóval jelentős menetidő növekedéssel kell számolni. Villamost és hévet illetően pedig a 3-as és a 69-es villamos karbantartás miatt változó közlekedéssel megy, bizonyos szakaszokon pótlóbuszok szállítják az utasokat, balesetmentes közlekedést.
2: Shunen wo yasa
3: 100.3 rádiódik.

Rádió Diplomákról nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és számomra egészen elképesztő, de le kell zárnom ezt az órát. Gyakorlatilag még csak most kezdtük el a napot, és már ott tartunk, hogy a második óránkat zárjuk le. Nagyon gyorsan repül az idő, úgyhogy szeretném megköszönni, hogy ezt az időt is velem töltöttétek, és a következő órában is jövök hozzátok, úgyhogy érdemes lesz velem tartani.

0: Viszlát.
1: Halló?
0: Halló, hol voltál egész nap? Hívtalak, vagy 20-szor?
1: Halló, de ezt nem hiszem el. Nem mindegy neked, hogy hol voltam. Amúgy is megmondtam, ha a barátaimmal vagyok, engem ne hívogassál.
0: Tudod mit? Csinálj, amit akarsz.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Átfogó lakhatási programot indít a kormány, 24 órás mobil krízis csapat alakulhat a közterületi problémák kezelésére, még mindig rengeteg az illegálisan lerakott szemét az erdőkben. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Átfogó lakhatási programot indít a kormány, amelynek középpontjában a megfizethető bérlakások, kollégiumi férőhelyek és az intézményi bérlakás szektor fejlesztése áll, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, a program 550 milliós uniós forrásra épül, amely további finanszírozással akár 3 milliárd euró értékű fejlesztést is megmozgathat. Újraindítanák a Csepeli Diákváros beruházását is. 24 órás mobil krízis csapat alakulhat a közterületi problémák kezelésére. A Szociális és Családügyi Minisztérium és a szakmai szervezetek egyeztetésén konkrét terv született egy olyan gyors reagálású egység létrehozására, amely szociális munkással, egészségügyi szakemberrel, pszichológussal és szükség esetén rendőri háttérrel segíti a közterületen bajba jutottakat. A döntéshozók és a szakemberek egyetértettek abban, hogy a szenvedélybetegséggel és pszichiátriai problémákkal összefüggő helyzeteket csak a szociális, az egészségügyi és a rendészeti terület összehangolásával lehet hatékonyan kezelni. A mobil team mellett a jövőben új kislétszámú krízisintézmények létrehozásával és az ellátási kapacitások bővítésével is támogatják a rászorulókat. A tervezett intézkedéseket összehangolják a főváros a drogstratégiájával, és a folyamatban a gyermekvédelmi szempontok is kiemelt szerepet kapnak. Még mindig rengeteg az illegálisan lerakott szemét az erdőkben. Ennek megakadályozására társadalmi szemléletváltásra van szükség, hangsúlyozta az élő környezetért felelős miniszter Budapesten. Gardos László felhívta a figyelmet arra, hogy az állami erdőgazdaságok az elmúlt években majdnem 13 ezer tonna építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagot gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből. A miniszter hangsúlyozta, nem figyelmetlenségről, hanem tudatos jogsértésről van szó. A vízhiány egyre nagyobb gondot okoz az erdőkben is. Az Agroinform közölte, hogy a Nagykunságban például augusztusban minden természetes vízforrás kiszáradt. Ezért a következő időszak legfontosabb erdőgazdálkodási feladata a mesterséges vízlelőhelyek fenntartása lesz a vadállomány megvédése érdekében.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
2: A mostani hétvégén napos, száraz és igazi nyári kánikula várható Magyarországon csapadék nélkül. Ma folytatódik nagyrészt felhőtlen, teljesen száraz idő, a nappali csúcsértékek 31 és 36 fok között alakulnak, a hajnal azonban mérsékelt volt, 8 és 20 fok között alakult. Szél a szelet illetően pedig a déli, délkeleti szél sokfelé megélénkülhet, de összességében nagyon szép nyárias időnk lesz ma. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Fontosabb közúti lezárások és korlátozások. Gubacsi hídnál helyreállítási munkák kezdődnek a Pesterzsébetet Csepellel összekötő hídon. Sáv lezárásokra és komoly torlódásokra kell számítani, érdemes elkerülni a szakaszt. Újpesten az Istváni út és Pozsonyi utcánál augusztus 19-éig teljes útlezárásra és burkolatfelújításra kell számítani, illetve a Pozsonyi út Télutca csomópontra is vonatkozik ez. A buszok pedig terelve járnak, autóval jelentős menetidő növekedéssel kell számolni. Villamost és hévet illetően pedig a 3-as és a 69-es villamos karbantartás miatt változó közlekedéssel megy, bizonyos szakaszokon pótlóbuszok szállítják az utasokat, balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Ez itt a 100.3 Rádió Dick. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és gyönyörű napot kívánok nektek továbbra is. Remélem, hogy mindenki jól van. Remélem, hogy minden rendben van veletek, és bízom abban, hogy azért nem munkában hallgattok bennünket. Szeretném köszönteni a névnaposokat. Augusztus 15-én Mária és Alfred neveket ünnepeljük hivatalosan, úgyhogy Isten éltessen benneteket, boldog névnapot. De egyébként ezen a napon van még pár név, amelyeket ünnepelünk, ilyen például az Assunta, a Masa, a Napóleon, Tarzícia és Tarzíciusz. Egészen különlegesek ezek a nevek, én azt gondolom, őszinte leszek, én még soha nem is hallottam ezeket a neveket, de hogyha a rádiódikesek között valakit mégis ezen a néven szólítanak, akkor boldog névnapot nektek, és hát azért azt mondjuk el, hogy ma egyházi és népi hagyományok tekintetében nagy boldog asszony napja van. Ez a nap a katolikus egyházban Szűz Mária mennybevételének ünnepe, Magyarországon pedig Mária ország felajánlásának emléknapja. Ezek a mai napra vonatkozó friss és fontos információink. Kezdjük el az órát, aztán pedig jövök hozzátok vissza.

0: Csoda szép, gyönyörű napot nektek, rádiódikesek, én Patai Anna vagyok, és engedjétek meg, hogy átadjam a helyemet a friss közlekedési információknak, illetve az időjárásnak is. Én ezt nagyon szeretem, hogy minden órában van, mert hogyha bármi frissülés van, akkor én ezt azonnal adom nektek tovább, azonnal tudtok róla, úgyhogy nézzük meg, hogy mi újság az utakon, illetve hogy milyen időre számíthatunk. Tehát azért már így délután azt gondolom, hogy körvonalazódott minden, úgyhogy tartsatok velem!
1: Időjárás.
0: A mostani hétvégén napos, száraz és igazi nyári kánikula várható Magyarországon csapadék nélkül. Ma folytatódik nagyrészt felhőtlen, teljesen száraz idő. A nappali csúcsértékek 31 és 36 fok között alakulnak, a hajnal azonban mérsékelt volt, 8 és 20 fok között alakult. Szél. A szelet illetően pedig a déli, délkeleti szél sokfelé megélénkülhet, de összességében nagyon szép nyárias időnk lesz ma. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: Fontosabb közúti lezárások és korlátozások. Gubacsi hídnál helyreállítási munkák kezdődnek a Pesterzsébetet Csepellel összekötő hídon. Sáv lezárásokra és komoly torlódásokra kell számítani, érdemes elkerülni a szakaszt. Újpesten az Istváni út és Pozsonyi utcánál augusztus 19-éig teljes útlezárásra és burkolatfelújításra kell számítani, illetve a Pozsonyi út Télutca csomópontra is vonatkozik ez. A buszok pedig terelve járnak, autóval jelentős menetidő növekedéssel kell számolni. Villamost és hévet illetően pedig a 3-as és a 69-es villamos karbantartás miatt változó közlekedéssel megy, bizonyos szakaszokon pótlóbuszok szállítják az utasokat. Balesetmentes közlekedést.

0: Sziasztok! Ez itt a Rádió Dix 100.3, Patai Anna vagyok, és rengetegszer mondtam már el ezt nektek, úgyhogy szerintem pontosan jól tudjátok, hogy romákról nem csak romáknak. Mi következik most? Hát az, hogy lezárjam az órát, úgyhogy köszönöm, hogy ebben az órában velem tartottatok, a következő órában pedig már kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk majd. Én szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos óra lesz, és az utolsó órában pedig majd egy témát szeretnék veletek boncolgatni, ahogyan azt megszokhattátok, úgyhogy szeretném megköszönni, hogy ebben az órában is velem tartottatok, és bízom abban, hogy tényleg minden hétvégén számíthatok rátok 13 órától 18 óráig. Nagyon hálás vagyok nektek. A következő órában tehát roma hírekkel foglalkozunk majd itt a Rádió Dikem.
1: Rádió Dik. Rólunk neked.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek felett teljesült. Az olcsóbb és felújítás nem igénylő otthonokat keresik a vevők a fővárosi ingatlanpiacon. Nagyon sok nyugdíjas kap 200 ezer forint alatti nyugdíjat. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek felett teljesült. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt Budapesten a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid azt mondta, a cél, hogy a helyreállítási alapból származó források teljes 10 milliárd eurós összegét haza tudják hozni. A tárcavezető beszélt arról is, hogy 2030 végéig 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra írnak ki pályázatot. A felhívás részleteit kormányrendeletben hirdették ki, egy másik rendelet pedig kijelöli azt a 25 térséget, ahol a könnyített engedélyezési eljárások érvényesek. Az elmúlt fél évben a budapesti és környéki ingatlanpiacon a vevők egyre inkább a legolcsóbb, ugyanakkor felújítást nem igénylő otthonokat keresték, miközben a magas építőanyag és munkadíjak miatt a korszerűsítendő ingatlanok iránt jelentősen visszaesett a kereslet. A Balla ingatlan elemzése szerint a piaci lassulás egyik fő oka a felújításoktól való kockodás, ezért főként a kisebb, jó állapotú lakások és a 100 millió forint alatti újszerű családi házak találtak vevőre, míg a nagy alapterületi ingatlanok piaca szinte leállt. A főváros egyes északi kerületeiben az 1,2 millió forintos négyzetméter ár feletti felújítandó lakások iránt gyakorlatilag megszűnt az érdeklődés, miközben a délbudai és agglomerációs térségekben is elsősorban a korszerű, megfizethető házak voltak a keresettek. Kivételt a Velencei tó térségének legalsó árszegmense jelentett, ahol a 25-30 millió forintos akár felújítandó kisebb hétvégi házak és telkek iránt is élénk maradt a kereslet, mivel ezek korszerűsítése a kis alapterület miatt 8-10 millió forintból még vállalhatónak bizonyult. A legfrissebb adatok szerint miközben Magyarországon több mint 23 ezer nyugdíjas havi járandósága meghaladja a 700 ezer forintot, addig közel 1.200.000 forint alatti összegből kénytelenek megélni. A havi járandóságok összege vármegyénként jelentősen eltér. Budapesten a legmagasabb az átlag, ahol 311 ezer forint az öregségi nyugdíj. A vármegyék közül Fejér, Pest és Komárom-Esztergom áll az élen, míg Veszprémben szinte pontosan az országos átlag érvényesül. A legalacsonyabb összegeket 232 ezer forint körül Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Békésvár megyékben regisztrálták.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
2: A mostani hétvégén napos, száraz és igazi nyári kánikula várható Magyarországon csapadék nélkül. Ma folytatódik nagyrészt felhőtlen, teljesen száraz idő. A nappali csúcsértékek 31 és 36 fok között alakulnak. A hajnal azonban mérsékelt volt, 8 és 20 fok között alakult. Szél a szelet illetően pedig a déli, délkeleti szél sokfelé megélénkülhet, de összességében nagyon szép nyárias időnk lesz ma. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Fontosabb közúti lezárások és korlátozások. Gubacsi hídnál helyreállítási munkák kezdődnek a Pesterzsébetet Csepellel összekötő hídon. Sáv lezárásokra és komoly torlódásokra kell számítani, érdemes elkerülni a szakaszt. Újpesten az Istváni út és Pozsonyi utcánál augusztus 19-éig teljes útlezárásra és burkolatfelújításra kell számítani, illetve a Pozsonyi út Télutca csomópontra is vonatkozik ez. A buszok pedig terelve járnak, autóval jelentős menetidő növekedéssel kell számolni. Villamost és hévet illetően pedig a 3-as és a 69-es villamos karbantartás miatt változó közlekedéssel megy. Bizonyos szakaszokon pótlóbuszok szállítják az utasokat. Balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Hát sziasztok, ez itt a 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és nagyon szépen köszönöm, hogy ebben az órában is velem tartotok. Remélem, hogy jól vagytok, hogy minden szuper veletek, és ahogyan megszokhattátok, azonnal jönnek a roma hírek. Mielőtt azonban lecsekkoljuk a roma híreket, azelőtt szeretném, hogy meghallgassunk azért egy jó pár jó dalt. Én ezeket a dalokat nagyon szeretem, és tudom, hogy ti is. És aztán pedig a következő órában egy témával is fogunk foglalkozni. Na de hát erről majd később mesélek nektek. Most tényleg arra koncentráljunk, hogy ez az óra a roma hírekről szól. És hát igen, zenéljünk egyet!

0: Neked. Rádiódik.
1: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és azonnal indítom a friss roma híreket. A héten mindig én vagyok az, aki készítem ezeket a roma híreket hétfőtől péntekig, és hát ezekből a hírekből vadászok össze nektek, ami azért nem olyan egyszerű, mert a szívem szerint az egész heti adagot megmutatnám nektek, de az rengeteg idő lenne, úgyhogy kiválasztok egyet-kettőt, aztán azt meghallgatjuk, és zenélünk tovább. Teltház és valódi találkozások. Otthon teremtett a Roma udvar a művészetek völgyében. Második alkalommal nyitotta meg kapuit a Roma udvar a művészetek völgyében, és idén már több programja is teltházzal zajlott. Kékesi Alexandra Mandarinnal, az udvar fővezetőjével arról beszélgetett, hogy hogyan kapcsolja össze a roma kultúrát, a szórakozást és az ismeretterjesztést, valamint miként vált Vigánt Petendi helyszín a fesztiválozók és a roma alkotók találkozó helyévé. Idén lett 35 éves a Kapolcs, Vigánt Petend, Talián Dörögd háromszögben minden évben megrendezett Művészetek Völgye Fesztivál, azonban sokan megfeledkeznek arról, hogy immár 2 éve egy új udvar ékesíti a fesztivál diverzitását, a roma udvar. A Vigánt Petend és Kapolcs közti Kapocs. Tavaly volt először roma udvar, számomra kicsit kísérleti projektként. Nagyon kíváncsiak voltunk arra, hogy vajon mit szól hozzá a közönség. Vigánt Petenden vagyunk, ami a három faluból talán a legkevesebb udvart tartalmazó település, és itt vagyunk a falu szélén a művelődési háznak az udvarán. Kezdte mesélni az udvar történetét Kékesi Alexandra Mandarin, aki mindkét évben az udvar főszervezője volt. A helyszín Vigánt Petend többek közt azért is fontos, mert a fesztivál központjának egyértelműen Kapolcs számít. A legtöbb udvarral, szállással és természetesen emberrel. Ahhoz, hogy valaki a másik településre eljusson, fel kell szálljon a 10-20 percenként járó úgynevezett csiga buszra, amely a fesztivál ideje alatt éjjel-nappal közlekedik a három falu között. Bár a közlekedés biztosított, mégis akad nem egy olyan fesztiválozó, aki az itt töltött ideje alatt nem jut el Petendre, ezáltal a roma udvar dolga se egyszerű, gondolnánk. Idén 2-szer is volt teltházunk. Az egyik egy kézműves foglalkozás volt, a másik pedig Beck Zolinak az előadása a roma képzőművészetről. Volt olyan programunk, amin több mint 200 ember volt, és volt olyan napunk, amikor 300 fölött volt a látogatószám. Számolt be tapasztalatairól Mandarin, aki az év udvargazdája elismerést is megszerezte, de azt mondta, hogy ezt nem egyedül érte el. Ez nem rólam szól, hanem tulajdonképpen arról, hogy milyen szuper szakemberek, cigány szakemberek érkeztek hozzánk. Utána mindenkinek megköszöntem, hogy emelték az udvar fényét, mondta. Cigány diszkó, vagyis roma sajtóközpont. Mandarin erősen kiemelte, hogy a roma udvar célja nem csak a szórakoztatás, hanem az edukálás is. Elmondása szerint a magyarországi romák között rengeteg nagyon híres és szakmájában elismert zenész és táncos van, így nem volt kérdés, hogy hoznak ilyen programokat is, de elengedhetetlennek tartják az edukációt, az átlátást és a pozitív sztereotípiákon túlra is. A Solena Romani divat bemutatója is megvolt, ennek eredményeképp a zenés programokon túl megfordult az udvarban, színházi előadás Horváth Kristóf, Cigyar Magány című előadása, dráma pedagógia, amellyel Vég Zoltán megmutatta, milyen egy cigány bőrébe bújni, művészetterápia, antropológiai előadás, cigánytánc oktatás, erdélyi és magyarországi egyaránt.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.
1: Bangó Margit egy különleges életút a magyar és roma zene szolgálatában. Bangó Margit neve szorosan összefonódik a magyar nótával, a cigányzenével és azzal a gazdag kulturális örökséggel, amelyet generációkon keresztül adtak tovább a roma muzsikusok és énekesek. Pályája nem csupán egy sikeres énekesnő története, hanem egy olyan életút is, amelyben a család, a hagyomány, a zene szeretete, a kitartás és a tehetség egyaránt fontos szerepet kapott. Bangó Margit személyében egy olyan művészt ismerhetünk meg, aki hosszú évtizedeken keresztül volt jelen a magyar kulturális életben, és akinek előadás módja sokak számára egy egész korszak hangulatát idézi fel. Gyermekkor és a zene szeretete. Bangó Margit 1950. április 4-én született Budapesten, roma családban. Már gyermekkorában közel került a zenéhez, amely később egész életének meghatározó részévé vált. A roma közösségekben a zene hagyományosan nem csupán szórakozást jelentett, a családi összejövetelek, ünnepek, esküvők és egyéb más fontos események természetes része volt. A zenei tehetség kibontakozásában nagy szerepet játszott az a közeg, amelyben felnőtt. A dalok és a muzsika nem feltétlenül színpadi produkcióként jelentek meg először, hanem a mindennapi élet részeként. A családi éneklés, a közösségi alkalmak és a hallott dallamok mind hozzájárultak ahhoz, hogy Margit számára a zene természetes kifejezési formává váljon. Ez azért is fontos, mert a roma zenei hagyomány egyik legnagyobb értéke éppen az, hogy generációról generációra öröklődik. Egy-egy dalhoz gyakran történetek, érzelmek és családi emlékek kapcsolódnak. Bangó Margit későbbi művészetében is érezhetővé vált ez az érzelmi kötődés. A magyar nóta és a cigány zene találkozása. Bangó Margit művészetének egyik legfontosabb sajátossága, hogy előadásában a magyar nóta, a cigány zenei hagyomány és a roma kulturális örökség különleges módon találkozott egymással. A magyar nóta a magyar kultúrában hosszú idő óta jelentős helyet foglal el. Érzelmes dallamvilága, a szerelemről, a bánatról, az örömről és veszteségről szóló szövegei különösen alkalmasak arra, hogy az előadó személyes érzéseit is közvetítse. A cigányzenészek pedig történelminek fontos szerepet töltöttek be ennek a zenei világnak a megszólaltatásában. Bangó Margit énekesi stílusának egyik meghatározó eleme éppen az érzelmesség. Nem egyszerűen elénekli a dalokat, hanem igyekszik átadni azok hangulatát. A magyar nóta esetében ez különlegesen fontos, hiszen ezeknek a daloknak az ereje gyakran az előadás módjában

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Ez itt a Rádiódik 100.3, Patai Anna vagyok. Hát nagyon-nagyon szép napot nektek, drága Rádiódik hallgatók. Lezárom ezt az órát, és legközelebb a következő órában fogunk egymással találkozni, és egy nagyon jó kis témával készülök nektek. Tudjátok, az utolsó óra az általában arról szól, hogy egy jó kis témát boncolgatunk közösen. És szerintem ez nagyon jó, mert azért igyekszem mindig hasznos dolgokat összeszedni nektek, és szerintem a következő téma is egy nagyon jó kis téma lesz, úgyhogy figyeljetek és tartsatok velem a következő órában is.

0: Rádió Dick.
1: Vorba,
2: vorba sa.
0: Rólunk, neked. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
3: A vezetékes víz felhasználásának mérséklésére kéri a fogyasztókat a fővárosi vízművek. Forgalomba állt a fővárosban a 40. új KAF villamos. Visszafogott maradt az albérletek drágulása júliusban. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. További apadás várható a Dunán, ezért a vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklésére kérte a fogyasztókat a fővárosi vízművek. Hozzátették, Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet. Minden eddigi kérésük ellenére a település vízfogyasztása tovább emelkedik, és már megközelíti a rendelkezést álló termelési kapacitás 100%-át. Ez azt jelenti, hogy a rendszer tartalékai minimálisra csökkentek. További fogyasztás növekedés vagy egy váratlan műszaki esemény már közvetlenül veszélyeztetheti a folyamatos ivóvízellátást. Közölték, nyomatékos arra kérve a helyieket, hogy maradéktalanul tartsák be az érvényben lévő vízkorlátozást. Forgalomba állt a fővárosban a 40. új KAF villamos. A Budapesti Közlekedési Központ közölte, a jármű a műszaki vizsgálatok és a hatósági engedélyezés lezárása után kezdhette meg a közlekedést, és a korábban megrendelt 51 darabos flotta része. A következő szerelvények már az üzembehelyezés előtti vizsgálati szakaszokban járnak. A járműállomány folyamatos megújításával több vonalon, köztük az 1-esen, a 3-ason, a 17-esen és 56-oson tovább nőhet a KAF villamosok száma, a 3-ason és 42-esen pedig már kizárólag ilyen járművek közlekednek. A beszerzés uniós és állami támogatással valósult meg, több mint 54 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásból. Visszafogott maradt az albérletek drágulása a júliusi főszezonban Budapesten. A fővárosi bérleti díjak egy hónap alatt 1,7%-kal, éves összevetésben pedig mintegy 5-5,5%-kal emelkedtek. Július elejétől a felsőoktatási ponthatárok kihirdetéséig az átlagos lakbér 260 ezerről 266,5 ezer forintra nőtt, majd ismét 260 ezer forintra csökkent. A drágulás így jóval mérsékeltebb maradt a korábbi években tapasztalt 10-11%-os éves ütemnél. Augusztus elején egy átlagos budapesti albérlet továbbra is havi 260 ezer forintot kértek. Debrecenben 220 ezer, Szegeden 210 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200 ezer, Pécset 180 ezer, Miskolcon pedig 130 ezer forint volt a középérték.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
4: A mostani hétvégén napos, száraz és igazi nyári kánikula várható Magyarországon csapadék nélkül. Ma folytatódik nagyrészt felhőtlen, teljesen száraz idő, a nappali csúcsértékek 31 és 36 fok között alakulnak, a hajnal azonban mérsékelt volt, 8 és 20 fok között alakult. Szél a szelet illetően pedig a déli, délkeleti szél sok felé megélénkülhet, de összességében nagyon szép nyárias időnk lesz ma. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
4: Fontosabb közúti lezárások és korlátozások. Gubacsi hídnál helyreállítási munkák kezdődnek a Pesterzsébetet Csepellel összekötő hídon. Sáv lezárásokra és komoly torlódásokra kell számítani, érdemes elkerülni a szakaszt. Újpesten az Istváni út és Pozsonyi utcánál augusztus 19-éig teljes útlezárásra és burkolatfelújításra kell számítani, illetve a Pozsonyi út Télutca csomópontra is vonatkozik ez. A buszok pedig terelve járnak, autóval jelentős menetidő növekedéssel kell számolni. Villamost és hévet illetően pedig a 3-as és a 69-es villamos karbantartás miatt változó közlekedéssel megy, bizonyos szakaszokon pótlóbuszok szállítják az utasokat, balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
4: 100.3 Rádió Dick romákról, nem csak romáknak. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és elérkeztünk ahhoz az órához, amikor végre beszélgethetünk egymással egy kicsit, és nyugodtan szóljatok hozzá a témához a 0630303030-as telefonszámon. SMS formában, én ezért nagyon-nagyon hálás vagyok. Azt gondolom, hogy az utóbbi időszakban rengeteg görög vinnyét fogyasztottatok, és hát ez egy olyan dolog, hogy szerintem tényleg olyan nincsen, hogy valaki szereti is a dinnyét, meg nem is. Tehát van az van, vagy az van, hogy valaki nagyon szereti a görög dinnyét, vagy egyenesen undorodik tőle. Őszinte leszek veletek, sose hazudok nektek. Én nem szeretem a görögdinnyét, soha nem is szerettem, viszont például a férjem nagyon nagy kedvence, a kisfiam is imádja, én pedig összeszedtem azt, hogy miért jó sok görögdinnyét fogyasztani. Édes, lédús, zamatos, kevés kalóriát tartalmaz, nagyon egészséges, a görögdinnye nem véletlenül a nyár egyik kedvenc gyümölcse, a legforróbb napokon érdemes minél többet fogyasztani belőle. Az Afrika déli részéről származó növényfaj az édes íze ellenére valójában egy zöldség, hiszen a tökfélék családjába tartozik. Az sajnos nem ismert, hogy pontosan hol termesztették először, de az ókori Egyiptomban már népszerű csemegének számított, és különösen a vízhajtó tulajdonsága miatt gyógynövényként tartották egyébként számon. Emellett persze számos jótékony hatással is bír, és én pedig most ezeket szedtem nektek össze, úgyhogy tényleg, mivel hogy nagyon-nagyon meleg ez a nyár, és még meleg napok várnak rá, érdemes olyan ételeket, gyümölcsöket fogyasztani, amelyek segítenek a szervezetünknek. Hát ugye a vitaminbomba a görögdinnye. B1, A, B5 és B6 vitamint, sőt még C-vitamint is tartalmaz a görögdinnye, emellett ásványi anyagokban is bővelkedik, káliumot, vasat, nátriumot, magnéziumot, cinket és szelént is tartalmaz, nem utolsó sorban pedig jelentős antioxidáns forrás a gyümölcsök közül, ugyanis az egyik legnagyobb mennyiségben tudhatja magáinak a piros színért is felelős likopint, amely köztudottan segít megelőzni a gyulladások, szívbetegségek, valamint a rákos megbetegedések kialakulását is. Ebben a forróságban nagyon fontos a hidratálás, és a görögdinnye pedig hidratálja a szervezetet. A nyári hőségben a szervezet folyadék igénye megnő, a dinnye pedig igencsak lédús gyümölcs, hiszen 92%-ban tartalmaz vizet, ezért segít a szervezetünket hidratálni. Ha már úgy érezzük, hogy képtelenek vagyunk több pohár vizet meginni, együnk meg egy nagyobb szelet görögdinnyét, és már is gondoskodtunk a folyadékbevitelünkről. Ezen kívül pedig védi az ízületeket egy másik antioxidánsnak, a beta-kriptoxantinnak köszönhetően a görögdinnye az ízületek védelméről gondoskodik, csökkenti továbbá a szintén ízületeket támadó, sok ízületi gyulladást is, kialakulásának a veszélyét is. Úgyhogy azt gondolom, hogy a görögdinnye nagyon sok mindenre jó, és még nem soroltam fel mindent, úgyhogy a zenék után még sorolom, hogy mi mindenre jó ez a csodálatos, finom görögdinnye.
1: GPM Music Production.

0: Utazom 100.3 Rádiódi. Utazz a Dik Rádióval.
1: Da bist mach da lo pixamo.

0: Vagy kérésed. A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: 100.3 Rádió D-k romákról nem csak romáknak, én Patai Anna vagyok, és remélem, hogy minden jó veletek, és nagyon szépen köszönöm azt, hogy velem tartotok ebben az órában. Hát az a helyzet, hogy egy nagyon izgalmas témával készültem nektek, ez pedig nem más, mint hogy a görögdínyéről mesélek. Egy csomó hasznos információt találtam a görögdínyéről, és szerintem nem én vagyok az egyetlen, akit ez érdekel, hiszen rengeteget fogyasztunk görögdínyét ebben a hőségben. Fontos, hogy óvja a szívegészségét, mivel sok benne a kálium és a magnézium hatékonyan csökkentheti a vérnyomást, már ezért is érdemes fogyasztani jó sok görögdínyét, de hát egyébként amellett sem menjünk el, hogy javítja az emésztést, a görögdínye nagy mennyiségű vizet és rostot tartalmaz, amelyek a hidratáció mellett az emésztési zavarok enyhítésében is szerepet játszanak. A rostok hatékonyan, jótékonyan hatnak az anyagcserére és a bélműködésre, a víz pedig segíti az emésztőrendszer hatékony mozgását, és nagyon fontos szerintem, hogy segít a daganatos betegségek megelőzésében. A görögdínyében megtalálható a likopin nevű antioxidáns, ami a daganatos betegségek megelőzésében segíthet. A likopin gyorsan köti meg a káros szabadgyököket, melyek elősegítik többek között a daganatos betegségek kialakulását, vagyis érdemes a nyári hónapokban jó sokat fogyasztani belőle, mert ezáltal csökkenthetjük például a leggyakrabban előforduló rák kialakulásának esélyét. Én nagyon-nagyon sajnálom ilyenkor azt, hogy kevés dínyét fogyasztok, és egyszerűen nem tudom elviselni az ízét, ne haragudjatok, könyörgöm, én nem fogok nektek hazudni. Sose hazudtam, és az az igazság, hogy én nem vagyok kibékülve a görögdínye ízével. Néha azért meg-meg kóstolom, ahogy a családomnak szeletelen, vágom, és hát azért az amellett sem menjünk el, hogy hidegen biztos, hogy jól tud esni, de valahogy inkább mindig másfajta gyümölcsöket választok ebben a hőségben. De tény is való, hogy azért ezt akár le is lehet fagyasztani, és akkor egy olyan olyasmi típus lesz, mint egy jó kis fagyi, vagy ilyen gyümölcsjégkrém. Na hát, de még egyébként nem menjünk el amellett sem, hogy méregtelenítetünk a dínyével. Remek vízhajtó, vesetisztító, tökéletesen átmossa a szervezetet, tisztítja a bélrendszert, ahogy említettem, de a vért is, így rendkívül hasznos méregtelenítő kúrák alkalmával fogyasztásra nagyon-nagyon ajánlott, ha betegségből lábadozunk, mert pótolja a vizet, elősegíti a gyógyulást a szervezet kitakarításával, jót tesz a hajnak és a bőrnek, rengeteg A és C vitamin tartalmaz, emiatt hát pozitívan hat a hajunk és körmünk egészségére. A C-vitamin elősegíti a kollagén termelődését, amely pedig ugye segíti a hajat, és a bőr rugalmasságát is támogatja. Ezen kívül pedig a fogyókúrázóknak is ajánlott, mert hogy nagyon magas a víztartalma, és gyakorlatilag hát úgy terít el, hogy nem is hízlal. Kevés benne a kalória és a zsír, valamint a fehérje és a szénhidrát, a fogyókúrázók is bátran fogyaszthatják. Úgyhogy szerintem egyébként ez egy ilyen Jolly Joker gyümölcs, annak ellenére, hogy az én nem az én kedvencem, de most ezzel lépjünk tovább, tudom, hogy sokan nagyon-nagyon szeretitek. Most már egészen finom dinnyéket lehet megvásárolni, amik tényleg édesek. Mert még így is azért nyilván megkóstolom, ahogy mondom, készítem össze a családnak. És tudom azt is, hogy nagyon sokan kenyérre szeretik. Például az én édesanyám kenyérre leszi a görög dinnyét, ezt is megírhatjátok nyugodtan SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra, hogy ti önmagában szeretitek a görög dinnyét fogyasztani, vagy inkább megesztek hozzá egy jó szelet kenyeret. Szerintem ez házanként, családonként változó, ez így is van jól, de láttam már ennél cifrábbat is, aki kész salátát készít görög dinnyével, feta sajttal, stb. Nagyon érdekes megoldások vannak egyébként a görögdínya fogyasztására is. Ezeket is nagyon nagy szeretettel és kíváncsisággal várom tőletek. Tehát 0630 30 30 100-as a telefonszámunk, zenélünk egyet, aztán pedig jövök még hozzátok vissza.

0: Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
1: Akkor itt az ide, hogy elkezdjük az albumot, nem?
2: Itt az ide, hogy elkezdjük az albumot.
1: Sokan vártátok, már tudom. Gyere velem!

0: Rádió Dick.
1: Vorba,
2: vorba sa.
0: Rólunk, neked.
3: Láttok, kicsim, újra megcsináltad. Elhibáztad. Láttad, kicsim, újra elhibáztad.
4: GPM Music Production.

0: Ez itt a Rádió Dix 100.3. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és ez az óra a görög dinnyéjé, úgyhogy aki szereti a görög dinnyét, az nagyon jó helyen jár. Na hát kérem szépen, kevés dolog esik jobban egy forró nyári napon, mint egy szelet hideg, lédús görög dinnye. Elsőre azonban feleslegesleg tűnhet, hogy a héját kidobjuk, és a kés azonban először ezen a felületen halad át, majd ugyanazzal a pengével érinti a gyümölcslédús belsejét. Ha a héjon szennyeződés vagy kórokozó található, az így könnyen rákerülhet a fogyasztható részre. Az élelmiszer biztonsági ajánlások ezért azt tanácsolják, hogy a dinnyét akkor is mossuk meg felvágás előtt, ha a héját később kidobjuk. A görög dinnye a termesztés, szállítás, raktározás és az értékesítés során többféle felülettel érintkezik. A külsején föld, por, különböző mikroorganizmusok maradhatnak, ezek kívülről nem feltétlenül láthatók, és a dinnye illatán vagy ízén sem lehet észrevenni a jelenlétüket, de felvágáskor a kés áthalad a héjon, majd bejut a gyümölcshúsba. A penge tehát a külső felületen található szennyeződéseket a belső részre viheti, hasonló történhet akkor is, ha a mosatlan dinnyét a vágódeszkára tesszük, majd ugyanazon a felületen szeleteljük a gyümölcsöt. A szakértők azt javasolják, hogy a kemény héjű terméseket, köztük a dinnyéket tiszta folyóvíz alatt mossuk meg, és szükség esetén tiszta zöldségkefével dörzsöljük át. Mosogatószerre, szappanra, fertőtlenítőre vagy háztartási tisztítószerre semmi szükség nincsen, ezek használata kifejezetten nem ajánlott élelmiszereken. Hát de akkor hogyan tisztítjuk a görög dinnyét fogyasztás előtt helyesen? Első lépés, mossunk ezet szappannal, alap. Tisztítsuk meg a kést, a vágódeszkát, a dinnyét közvetlenül felvágás előtt tartsuk hideg vagy langyos folyóvíz alá, közben kézzel alaposan dörzsöljük át a teljes felületet. Ha a héjon földmaradvány vagy erősebben tapadó szennyeződés látható, használjunk tiszta, kizárólag zöldségekhez és gyümölcsökhöz fenntartott kefét. Aztán pedig egy konyharuhával, tiszta konyharuhával töröljük szárazra a dinnyét. A szárítás segíthet eltávolítani a felületen maradt szennyeződések egy részét. Aztán pedig rákerülhet a gyümölcs a vágódeszkára. Nagyon fontos szerintem, hogy a nyers húsokhoz használt deszkát és kést ne használjuk elmosás nélkül a dinnye felszeletelésére, de én egyébként azt szoktam mondani, hogy még akkor se, hogyha elmostuk, nekem például külön van a gyümölcsökre, zöldségekre és a húsra szeletelő nagy késem, ugyanígy a vágódeszka is, szerintem fontos, hogy a kettőt ne mossátok össze. És hát nagyon fontos, hogy ha már felvágtad a dinnyédet, akkor ne hagyd órákig a pulton, mert ki is dobhatod sajnos. Laboratóriumi vizsgálatokban a szalmonella gyors szaporodását figyelték meg szobahőmérsékleten tárolt, felvágott görög dinnye, sárga dinnye és mézdinnye felületén. A dinnye alacsony savtartalma miatt egyes mikroorganizmusok számára kedvezőbb környezetet jelenthet, mint több savas gyümölcs. Az általános élelmiszerbiztonsági szabály szerint a romlandó ételeket legfeljebb 2 órán belül hűtőbe kell tenni. Ha a hőmérséklet meghaladja a 32 fokot, piknikezéskor egy felforrósodott autóban például, ez gyakorlatilag ez 1 órára lecsökken. A hűtőszekrény pedig legalább 4 Celsius fokon, vagy annál alacsonyabb hőmérsékleten ajánlott tartani, és ott tárolni a felvágott gyümölcsöket. És hát a tűzőnap különösen veszélyes lehet, gyakorlatilag ha kint hagyod a görög dinnyédet hosszú ideig a teraszon, a piaci stand mellett, vagy az autó csomagtartójában marad, akkor helytelen gyakorlat a dinnyét tűzőnapon tárolni, hűtés hiányában a felvágott dinnyét nem szabad másnapra eltenni. Ez nagyon-nagyon fontos. Na hát és akkor még azt azért gyorsan nézzük át, mielőtt elköszönök, hogy mi történik akkor, ha félbevágott dinnyét veszünk. Nagyon fontos, hogy csak olyan helyen vásároljunk felvágott dinnyét, ahol a megoldott a kéz, a kés, a vágófelület tisztán tartása, valamint a dinnyefelek megfelelő csomagolása. Fóliázott, dobozolt, előre felvágott dinnyét hűtve kell tartani. Ne válasszunk olyan csomagot, amely meleg polcon áll, sérült, púposodott, levet ereszt, vagy gyümölcshús nyálkásnak és elszíneződöttnek tűnik. Az előre szeretett gyümölcsöt hazaszállítás után mielőbb tegyük a hűtőben, és hát akkor jön a keresztkérdés, meddig tartható a hűtőben. Nagyon fontos, hogy érdemes ráírni mondjuk a dobozra a felvágás dátumát, különösen akkor, ha több adag került a hűtőbe. A gyümölcs érettsége befolyásolja az eltarthatóságot, tisztaság, hűtőhőmérséklete és az, hogy mennyi időt töltött előzőleg a melegben. Otthoni körülmények között érdemes minél hamarabb, lehetőleg néhány napon belül elfogyasztani, különösen ha a dinnye már felvágáskor nagyon érett volt. Azonban, ha a gyümölcsnek kellemetlen szaga van, nyálkássá válik, habzik, vagy valami furcsaságot észlelünk rajta, dobjuk ki, és azonnal szabaduljunk meg tőle. Ez nagyon fontos, nehogy megegyétek, hogyha már úgy látjátok, hogy ez nem lesz így jó. Hát szeretném megköszönni a figyelmeteket, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, hálás vagyok nektek, remélem tudtam több infót átadni nektek a görög dinnyéről, mint amire ti is számítottatok, szerintem ez nagyon fontos. Legközelebb egyébként holnap fogunk egymással találkozni, ugyanis minden szombaton és vasárnap találkozunk itt a 100.3 Rádió Diken. Hát így van, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, legközelebb találkozunk, és fogyasszatok nagyon sok görög dinnyét. Sziasztok!
1: Rádió Dik!
2: Kerasz ivója!
1: Romákról, nem csak romáknak!

0: hangos.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
2: Az olcsóbb ingatlanokat keresik a vevők a főváros környéki ingatlanpiacon. Budapesten a legmagasabb az átlag nyugdíj összege, de sokan kapnak jóval kevesebbet. Újabb agglomerációs települések váltak elérhetővé éjszakai buszokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az elmúlt fél évben a budapesti és környéki ingatlanpiacon a vevők egyre inkább a legolcsóbb, ugyanakkor felújítást nem igénylő otthonokat keresték, miközben a magas építőanyag és munkadíjak miatt a korszerűsítendő ingatlanok iránt jelentősen visszaesett a kereslet. A Balla ingatlan elemzése szerint a piaci lassulás egyik fő oka a felújításoktól való kockodás, ezért főként a kisebb, jó állapotú lakások és a 100 millió forint alatti újszerű családi házak találtak vevőre, míg a nagy alapterületi ingatlanok piaca szinte leállt. A főváros egyes északi kerületeiben az 1,2 millió forintos négyzetméter ár feletti felújítandó lakások iránt gyakorlatilag megszűnt az érdeklődés, miközben a délbudai és agglomerációs térségekben is elsősorban a korszerű, megfizethető házak voltak a keresettek. Kivételt a Velencei tó térségének legalsó árszegmense jelentett, ahol a 25-30 millió forintos akár felújítandó kisebb hétvégi házak és telkek iránt is élénk maradt a kereslet, mivel ezek korszerűsítése a kis alapterület miatt 8-10 millió forintból még vállalhatónak bizonyult. A legfrissebb adatok szerint miközben Magyarországon több mint 23 ezer nyugdíjas havi járandósága meghaladja a 700 ezer forintot, addig közel 1 200 000 forint alatti összegből kénytelenek megélni. A havi járandóságok összege vármegyénként jelentősen eltér. Budapesten a legmagasabb az átlag, ahol 311 ezer forint az öregségi nyugdíj. A vármegyék közül Fejér, Pest és Komárom-Esztergom áll az élen, míg Veszprémben szinte pontosan az országos átlag érvényesül. A legalacsonyabb összegeket 232 ezer forint körül Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Békés vármegyékben regisztrálták. Újabb agglomerációs települések váltak elérhetővé éjszakai közösségi közlekedéssel. Augusztus 11-től elindult a 686-os buszjárat Kelenföld vasútállomástól Halásztelek és Szigethalom felé. A busz minden nap éjfél után 20 perccel, hétvégén pedig hajnali 1 óra 20 perckor is indul. Igény esetén a járat tökörig közlekedik. Sziget-Szentmiklóst továbbra is a Csepeli Szent Imre téről lehet eljutni éjszakai buszokkal. Az agglomerációban július és augusztus folyamán több helyen bővítették az éjszakai járatokat, amelyek menetrendjét a metrókhoz, a hívekhez és az elővárosi vonatokhoz igazították.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
4: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádiódik.
5: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Augusztus 15-e szombat van, és 18 óra múlt. A következő két órában remek zenékkel és programajánlóval várom a hallgatókat. Egy nagyon izgalmas társadalmi kiállásra invitáltak minket. Álljunk ki a gyűlöletkeltés ellen, áll a meghívóban, a helyszíne pedig a Dunapart azon része, ahol a cipők találhatók. Augusztus 17-én, vagyis holnap után hétfőn 19 órára várják az érdeklődőket. Idén augusztus 10-én a Magyarországgyűlésben történelmi jelentőségű eseménynek lehettünk tanúi. Gyöngyösi István, roma országgyűlési képviselő, megrendítő felszólalásában megemlékezett a roma holokauszt áldozatairól. A megemlékezést az országgyűlés többsége tapssal, majd néma főhajtással fogadta. Egy demokratikus társadalomban az áldozatok emléke nem lehet politikai vita tárgya. A roma holokauszt valamennyiünk közös történelmének része, szembenézés, az áldozatokra való méltó megemlékezés, a közös jövő biztosítéka. 2015-ben az Európai Parlament augusztus 2-át a roma holokauszt európai emléknapjává nyilvánította. Azt szeretnénk, hogy Magyarországon is legyen az emlékezésnek méltó állami szintű hagyománya minden év augusztus 2-án a közjogi méltóságok és az állami intézmények közösen emlékezzenek meg a roma népirtás áldozatairól. A szervezők arra kérik Baka András, megválasztott köztársasági elnök urat, hogy az elnökség egyik első, fontos közéleti gesztusaként álljon ki a nemzet egysége, az emberi méltóság és a roma holokauszt áldozatainak emlékezete mellett, és augusztus 17-én ismét legyen a megemlékezőkkel a Dunaparti cipőknél. A szervezők várnak mindenkit, aki nem akar közömbös maradni a rasszizmussal és a gyűlöletkeltéssel szemben. Az esemény tehát augusztus 17-én, holnap után, hétfőn, 19 órakor a Dunaparti cipőknél lesz.

0: neked. Rádiódik.
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódik programajánlójában. Farkas Gyula születésének 105. évfordulója alkalmából megemlékezést tartanak a Fiumei úti sírkertnél. Augusztus 18-án kedden 14:30-től. Farkas Gyula születésének 105. évfordulóján szeretnénk minden kedves zenész kollégát, ismerőst invitálni a Fiumei úti temetőbe, ahol szeretnénk eljátszani közösen a szerzeményeit és gyertyagyújtással, koszorúzással megemlékezni a Rajkó atyáról. Áll a meghívóban. Várunk mindenkit szeretettel, hangszerrel a 42/1-es parcellához. Augusztus 18-án délelőtt 14:30-kor. Farkas Gyula Budapesten született 1921. augusztus 18-án. Életét a magyar cigányzene szolgálatának szentelte. 18 éves korában saját zenekart alapított, majd 1950-ben az Állami Népi Együttes egyik alapító tagja lett. 1960-ig dolgozott ott, de már ez idő alatt megalapította a Rajkó zenekart, aminek művészeti vezetője volt egészen haláláig, 1990. májusáig. A Rajkó zenekar alapítójaként és működtetőjeként egyedülálló sikereket ért el. 1952-ben alakult a ma már világszerte jól ismert és közkedvelt Rajkó zenekar.

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódik programajánlójában, és ne feledkezzünk meg a gyermekekről sem. Szeptember 12-én szombaton délelőtt 10 órakor az Újhegyi Közösségi Házban Bogi nénivel találkozhatnak. Bogi néni egy igazi családi élmény, ahol a gyerekek nem csak üldögélnek, hanem együtt énekelnek, tapsolnak, táncolnak, és minden pillanatot velük élnek át. A Habubu Vidám eredeti dalai és szeretett népzenék hozzák el ezt a varázslatos hangulatot, amit a gyerekek imádnak, miközben észrevétlenül játékosan fejlődnek. Jó hír, hogy a belépés egy éves kor alatt ingyenes, az előadás körülbelül 50 percig tart. Szeptember 12-én szombaton délelőtt 10 órakor budapesti gyermekkoncert Bogi nénivel az Újhegyi Közösségi Házban.

0: érez.
1: 100.3 Rádiódi.
2: Vorbinasz.
3: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódik program ajánlójában. Baranyi Csaba Tükörszív című könyvét személyesen mutatta be nekünk itt a Roma Szalomban, illetve mesélt róla. Szeptember 22-én kedden 18 órakor a Király utca 67 szám alatt a hallgatók személyesen is találkozhatnak a könyv szerzőjével. Könyv bemutatóra és irodalmi estre invitálnak minket a Romanokerbe. De lássuk is a meghívást. Irodalmi esemény sorozatunk következő állomásán Baranyi Csaba egy sokrétű tehetséggel bíró roma fiatal lesz a főszerepben. Baranyi Csaba Tükörszép című életrajzi regényét mutatja be, amely a Partvonal könyvkiadó gondozásában jelent meg. A helyszínen lehetőség nyílik a könyv dedikáltatására is. Baranyi Csaba színész, televíziós műsorkészítő, divat és stílus tervező. 8 gyermekes család 7. gyermekeként egy ritka szívbetegséggel született. 10 éves koráig bántalmazó nevelőszülőknél nevelkedett, majd 2008-tól állami gondozásba került a Fóti Károlyi István gyermekközpontba. A sok traumát átélt gyermekből nevelői és pedagógusai segítségével tudatos, sikeres felnőtt vált, akinek életcélja, hogy példát mutasson, illetve valódi értékeket, reményt adjon az embereknek. Eredményeiért 2017-ben a Gyermekváros igazgatói elismerő oklevelét vette át, 2021-ben pedig kiemelkedő szorgalmáért és közösségi tevékenységéért Károlyi díjat adományoztak neki. És egy idézet tőle. Hiszem, hogy minden ember egyedi, és senkihez sem hasonlítható. Van, akinek könnyebb, van, akinek nehezebb út jut. De egy valami biztos, nem vagyunk sem többek, sem kevesebbek egymásnál. A lényeg abban rejlik, hogyan viszonyulunk a sorsunkhoz, és mit kezdünk mindazzal, amit kaptunk. Első könyves íróként talán nagy fába vágtam a fejszémet, hiszen a kötet lapjain életem legsötétebb és legfényesebb napjait is elmesélem. Baranyi Csaba Tükörszív című könyvének bemutatója szeptember 22-én lesz a Romanokerben 18 órától.

0: Rádiódik. Rólunk, neked.
1: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Annát hallják, és folytatódik a programajánló, és megérkezett az a meghívás, amit már szerintem nagyon sokan vártunk, akár Budapesten, vidéken, de még a határon túlról is szoktak érkezni erre az eseményre, a Mátyás térre. Ez pedig a Cigányzenészek éjszakája, amelyik már negyedik alkalommal kerül megrendezésre, most szeptember 5-én szombaton 17 órától 22 óráig várja az érdeklődőket, de lássuk is, hogy mi lesz a program. Egész este változatos műfajokban hallgathatnak, jobb

jó produkciókat az érdeklődőt a kerületben élő neves roma muzsikusok jóvoltából. A negyedik cigányzenészek éjszakája tehát 17 órakor kezdődik szeptember 5-én szombaton, mégpedig Jáger Bandi kvartettel. A formáció különleges projekt, amely a jazz és a latin stílust ötvözi. Repertoáron jazz standardek és spanyol dalok lesznek. A zongoránál Jáger Bandi, ének Bangó Adrien, Nagybőgő Lakatos Pecek Krisztián, és a doboknál pedig Lakatos Pecek András lesz. 17 óra 55-kor átveszi a színpadot Sárközi Lili és Egri János Junior triója. Sárközi Lili természetesen énekelni fog, a zongoránál Egri János Junior, doboknál Balázs Elemér és a Nagybőgőnél Olá Kálmán. Majd 18 óra 50-kor érkezik a Swing a la Django. Szólogitárnál Dani János, ritmusgitárnál Dani Norbert, klarinét szakszofon Seres Vilmos, a cimbalon már Csurkuja József és a hegedülnél Gazda Bence, na és ne hagyjuk ki természetesen a zenekar vezetőjét, Nagybőgőnél Lombos Pál, és a doboknál pedig Nagy Zsolt fog ülni. És ha még ez nem lenne elég, akkor indul 19 óra 50-kor az igazi hatalmas buli, egy primás találkozó Puka Károlyal, Salasovics Dezsővel, Sárközi Lajossal, Patai Öcsivel, ifjú Kalla Sándorral és Duka Lászlóval. A szünetekben ismét lesz tombola, amin Kunhegyesi Ferenc és Ferkovics József grafikus helyben készült grafikáit sorsolják majd ki.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek felett teljesült. A hónap végéig meghosszabbították az aszálykárok bejelentésének határidejét. Elveszi a kormány a Mészáros-Szíj konzorciumtól az M6-os egy részének üzemeltetését. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek felett teljesült. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt Budapesten a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid azt mondta, a cél, hogy a helyreállítási alapból származó források teljes 10 milliárd eurós összegét haza tudják hozni. A tárcavezető beszélt arról is, hogy 2030 végéig 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra írnak ki pályázatot. A felhívás részleteit kormányrendeletben hirdették ki, egy másik rendelet pedig kijelöli azt a 25 térséget, ahol a nyitott engedélyezési eljárások érvényesek. A kormány a hónap végéig meghosszabbította az aszálykárok bejelentésének határidejét, közölte a kormány szóvivő Budapesten. Szondi Vanda elmondta, eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt, 31 ezer bejelentés érkezett és további beadványokra számítanak. Hozzátette, a szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. Elveszi a kormány a Mészáros-Szíj konzorciumtól az M6-os autópálya egy részének üzemeltetését, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint ezzel 100 milliárd forint közpénzt takarítanak meg. Közölte azt is, hogy Lázár János korábbi döntése miatt feljelentést tesznek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati tájékoztatón a teljes autópálya koncesszió felülvizsgálatának fontosságát hangsúlyozta. A tárcavezető azt mondta, az M6-os autópálya egy szakaszának üzemeltetését októbertől 11 évre Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségének adta volna az előző kormány közlekedési minisztere. Folytatódott a kiterjedt rendészeti razzia a fővárosban. A negyedik héten több mint 2000 embert igazoltattak, 57 embert elfogtak, 37-et pedig előállítottak, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A rendőrök intézkedtek kábítószerbirtoklás, garázdaság és lopás miatt, de volt sok köztéri italozás, köztisztasági szabályszegés és egy tucat esetben egészségügyi panaszokkal küzdő vagy maga tehetetlen embert helyeztek biztonságba. A 74 helyszíni bírságon kívül 18 esetben büntető feljelentést tettek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
3: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Ez pedig a Rádiódik programajánlója. Augusztus 15-e szombat van, és 19 óra múlt, és néhány nap múlva, augusztus 19-én szerdán 20 órától Örökség lángja, Mesterművek a száztagú cigányzenekar hangverseny zenekarával a Margit Szigeti Színházban, de lássuk is a meghívást. A műsoridő 140 perc lesz, egy szünettel. A száztagú cigányzenekar 2026-ban ismét fellép a Margit-szigeti szabadtéri színpadon az államalapítás ünnepének augusztus 20-ának előestéjén. A zenekar, mely 2014. március 18-tól jogosulta Hungarikum kiemelt nemzeti értékcím használatára, ma már több mint 4 évtizedes múlttal tekint vissza. A 2025-ös évben ugyanezen a színpadon ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját. A vendégek a Sükösdi Sugó Tambura zenekar lesz, az együttes vezetője pedig Nébi Zsolt. Az est műsora hagyományosan a klasszikus zene és a magyar cigányzene találkozására épül. A különleges repertoárban felcsendülnek olyan mesterek művei, mint Liszt Ferenc, Bartók Béla, átszőve a magyar cigányzene semmihez sem hasonlítható hangzásvilágával. Közreműködik Dani Lőrinc Róbert, elnök művészeti igazgató, Csík Gyula Sándor, cimbalom szólamvezető, szakmai vezető, Duka Elemér, cselló szólamvezető, Sárközi József, koncertmester helyettes, Danyi Rihárd koncertszervező, menedzser, illetve prímás és a 100 tagú cigányzenekar teljes tagsága. 2026-ban a zenekar egyúttal világkörüli turnéra is készül, terveik szerint a távol Kelet, Amerika és Európa nagyvárosainak koncerttermeibe viszik el azt a magyar nemzeti értéket, melyet már nemzetközi szinten is méltán elismernek. Így a Margit-szigeti fellépés nem csupán egy koncert, hanem egy előfutára annak az útnak, amelyen a magyar zenei kultúra ismét a világ legjelentősebb színpadain kap helyet.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódik programajánlójában. Az Éspont Alapítvány szeretettel meghív minden érdeklődőt Farkas Noémi grafikai sorozatából rendezett a Hüvelykujjak című kiállítás megnyitójára. A program helyszíne az Éspont Alapítvány galériája, Esztergom, Szent Miklós utca 1 szám. 18 órakor hivatalos megnyitóval indítanak, a kiállítást megnyitja Guba William művészettörténész. Zenél Songoró Fatime, szaxofonművész. 19 és 20 óra között Songoró Fatime koncert lesz a kertben, majd 21 óráig pizzasütés és kerti parti. Az este folyamán lehetőség nyílik Farkas Noémivel és Guba Williammel a kiállított alkotásokról beszélgetni. Mindenkit szeretettel várnak augusztus 16-án vasárnap 18-tól 22 óráig a Szent Miklós utca 1 szám alatt Esztergomban a Hüvelykujjak című kiállítás megnyitójára.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kőkény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódik programajánlójában, és hogy egy hagyományos visszatérő fesztiválról is beszéljünk, augusztus 28-án 15 órától augusztus 30-áig 23 óráig tart a Bakács Fest 2026. Természetesen a Bakács téren. A Bakács Fest Ferencváros legnagyobb kulturális rendezvénye, amikor az egyedülállóan különleges hangulatú Bakács tér és környéke 3 napra a kerület első számú találkozási pontjává válik. Helyi, országos és egyetemes értékek sűrűsödnek még nyári lendülettel egy hosszú hétvégényi összművészeti programsorozatba. 2026-ban 11. alkalommal várják az érdeklődőket, hogy találkozzanak, ünnepeljenek, játszanak, egyenek, igyanak, beszélgessenek, hallgassák a zenét, énekeljenek, zenéljenek, táncoljanak, alkossanak, üljenek a fűben vagy egy szimpatikus padon. De lássuk is a programokat részletesen augusztus 28-án pénteken 16 órakor a MÁV Szimfonikus Zenekar nyitja a fesztivált az Assisi Szent Ferenc plébánia templomban. Majd 17 órától Szösz Jakabos Júlia kiállítása kezdődik a Mester Galéria és közösségi térben, ez a Mester utca 5 szám alatt található. Markus Goldzon festőművész kiállítása pedig Budapest Safari 2.0 címmel a Ferencvárosi helytörténeti gyűjteményben. Ennek megnyitója 18 órakor kezdődik. Ugyanebben az időpontban a József Attila emlékhelyen a könyv A mi fegyverünk címmel Konkol Máté rendezővel beszélgetés és filmvetítés. A nagy színpadon pedig a Bakács téren 19 órától Déva koncert, majd 20 óra 30-kor érkezik a Bohemian Betyársz. Ennek a koncertnek is természetesen a helyszíne a Bakács téri nagy színpad. Ezzel zárul a nyitónap eseménysorozata, és az azt követő két napon még lesz gyerekkoncert, barangolás a középső Ferencvárosban, Langaléta garabonciások, József Attila irodalmi támogatás címen könyvsarok, illetve szombaton 15 órától a nagy színpadon Balogh Kálmán és Lukács Miklós cimbalom duó koncertje. És még nagyon sok különleges program a 3 nap alatt, érdemes megnézni a Bakács Fest 2026 című Facebook eseményt. Mindenkit szeretettel válnak augusztus 28-ától 15 órai kezdettel.

0: Zöld a hangunk.
1: Kőkény Annát hallják az FM 100.3 rádiódik programajánlójában. LL Junior 30 éves lett, hanem 30

ajánlott érkezés 18 és 19 óra között, a koncertek vége plusz éjszakai buli kezdete pedig 22 óra. Budapest Parkban augusztus 19-én szerdán 18 órakor kezdődik ez a koncert, illetve az azt követő bulik. Érdemes még arra figyelni, hogy 17 év alattiak csak saját szülővel vagy szülő által meghatalmazott nagykorúval vehetnek részt ezen a koncerten. Illetve 23 órakor el kell, hogy hagyják a helyszínt.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Átfogó lakhatási programot indít a kormány, 24 órás mobil krízis csapat alakulhat a közterületi problémák kezelésére, még mindig rengeteg az illegálisan lerakott szemét az erdőkben. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Átfogó lakhatási programot indít a kormány, amelynek középpontjában a megfizethető bérlakások, kollégiumi férőhelyek és az intézményi bérlakás szektor fejlesztése áll, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, a program 550 milliós uniós forrásra épül, amely további finanszírozással akár 3 milliárd euró értékű fejlesztést is megmozgathat. Újraindítanák a Csepeli Diákváros beruházását is. 24 órás mobil krízis csapat alakulhat a közterületi problémák kezelésére. A Szociális és Családügyi Minisztérium és a szakmai szervezetek egyeztetésén konkrét terv született egy olyan gyors reagálású egység létrehozására, amely szociális munkással, egészségügyi szakemberrel, pszichológussal és szükség esetén rendőri háttérrel segíti a közterületen bajba jutottakat. A döntéshozók és a szakemberek egyetértettek abban, hogy a szenvedélybetegséggel és pszichiátriai problémákkal összefüggő helyzeteket csak a szociális, az egészségügyi és a rendészeti terület összehangolásával lehet hatékonyan kezelni. A mobil team mellett a jövőben új kislétszámú krízisintézmények létrehozásával és az ellátási kapacitások bővítésével is támogatják a rászorulókat. A tervezett intézkedéseket összehangolják a főváros a drogstratégiájával, és a folyamatban a gyermekvédelmi szempontok is kiemelt szerepet kapnak. Még mindig rengeteg az illegálisan lerakott szemét az erdőkben. Ennek megakadályozására társadalmi szemléletváltásra van szükség, hangsúlyozta az élő környezetért felelős miniszter Budapesten. Gardos László felhívta a figyelmet arra, hogy az állami erdőgazdaságok az elmúlt években majdnem 13 ezer tonna építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagot gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből. A miniszter hangsúlyozta, nem figyelmetlenségről, hanem tudatos jogsértésről van szó. A vízhiány egyre nagyobb gondot okoz az erdőkben is. Az Agroinform közölte, hogy a Nagykunságban például augusztusra minden természetes vízforrás kiszáradt. Ezért a következő időszak legfontosabb erdőgazdálkodási feladata a mesterséges vízlelőhelyek fenntartása lesz a vadállomány megvédése érdekében.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.

Rádiódik frekvenciáján vagytok éppen. És tudjátok, mi a legjobb az estékben? Hogy senki sem kérdezgeti, hogy miért üvölteted a zenét, a szomszéd. Ő úgy is hallja, hogy velünk együtt vagy. Szóval hivatalosan is meghívtuk őt is a buliba, szóval folytatódjon a digbuli, jöjjenek a legjobb slágerek, és ne feledd, itt a rádióban sosem áll le a parti. Mr. Andreas darabokra törted a szívem című dalát hallhattátok. Nekem ez mindig a legjobb buli indító nóta. Mondanám is tovább, hogy a zenei étlapomon kik szerepelnek még. Itt lesz még Mário, Rézműves Márkó, Rubai és GVM, szóval tényleg a legnagyobbak. Most folytassuk a bulit Váradi Olasszal és kedves családjával. Tőlük szóljon a Tölts egy italt.

Ez itt a Rádió Diken, a Dick Bully. Sziasztok, szép estét! Ez nem egy sima rádiózás, ez edzés. Szívd tele a tüdőd levegővel, mert most olyan bulit kapsz, hogy végre kifulladsz, mint egy maraton után. Ha az anyukád esetleg ma azt mondta, hogy ne menj bulizni, nyugi, nem kell elmenned, mert én beköltöztetem az otthonaitokba a Dick Bullis diszkót. Most pedig jöjjön egy füstös hangú férfi előadó, Getyinás Dávidtól szóljon egy pörgős, de annál inkább nagyszerű egyveleg.

Szóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

meg, csak a hírek erejéig. Meghallgatjuk, hogy mi újság a nagyvilágban. A következő órában is érdemes lesz szám velem tartani, mert olyan bulit csapok, hogy füstöl.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek felett teljesült. Az olcsóbb és felújítás nem igénylő otthonokat keresik a vevők a fővárosi ingatlanpiacon. Nagyon sok nyugdíjas kap 200 ezer forint alatti nyugdíjat. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek felett teljesült. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt Budapesten a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid azt mondta, a cél, hogy a helyreállítási alapból származó források teljes 10 milliárd eurós összegét haza tudják hozni. A tárcavezető beszélt arról is, hogy 2030 végéig 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra írnak ki pályázatot. A felhívás részleteit kormányrendeletben hirdették ki, egy másik rendelet pedig kijelöli azt a 25 térséget, ahol a könnyített engedélyezési eljárások érvényesek. Az elmúlt fél évben a budapesti és környéki ingatlanpiacon a vevők egyre inkább a legolcsóbb, ugyanakkor felújítást nem igénylő otthonokat keresték, miközben a magas építőanyag és munkadíjak miatt a korszerűsítendő ingatlanok iránt jelentősen visszaesett a kereslet. A Balla ingatlan elemzése szerint a piaci lassulás egyik fő oka a felújításoktól való kockodás, ezért főként a kisebb, jó állapotú lakások és a 100 millió forint alatti újszerű családi házak találtak vevőre, míg a nagy alapterületi ingatlanok piaca szinte leállt. A főváros egyes északi kerületeiben az 1,2 millió forintos négyzetméter ár feletti felújítandó lakások iránt gyakorlatilag megszűnt az érdeklődés, miközben a délbudai és agglomerációs térségekben is elsősorban a korszerű, megfizethető házak voltak a keresettek. Kivételt a Velencei tó térségének legalsó árszegmense jelentett, ahol a 25-30 millió forintos akár felújítandó kisebb hétvégi házak és telkek iránt is élénk maradt a kereslet, mivel ezek korszerűsítése a kis alapterület miatt 8-10 millió forintból még vállalhatónak bizonyult. A legfrissebb adatok szerint miközben Magyarországon több mint 23 ezer nyugdíjas havi járandósága meghaladja a 700 ezer forintot, addig közel 1 millióan 200 ezer forint alatti összegből kénytelenek megélni. A havi járandóságok összege vármegyénként jelentősen eltér. Budapesten a legmagasabb az átlag, ahol 311 ezer forint az öregségi nyugdíj. A vármegyék közül Fejér, Pest és Komárom-Esztergom áll az élen, míg Veszprémben szinte pontosan az országos átlag érvényesül. A legalacsonyabb összegeket 232 ezer forint körül Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Békés-Vármegyékben regisztrálták.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

Szép estét kívánok mindenkinek, ez itt a Rádió Dikken, a Dikbuli folytatása, én Völgyi Zsuzsi vagyok. Az éjszakák általában a szerelmeseké, de aki bulizni vágyik, az bizony jó csatornát választott, mert ebben az órában is fantasztikus előadók váltják egymást. Itt lesz Olá Gergőtől a Bocsi című dal, Jolitól és Kisgrófótól a No Rockszáj, Takács Nikolásztól a Ne Nézd az órát, most jön Gitano és Bea, szóljon tőlük a Vintage Remix. Ez a dal biztosan megdobja az estéteket.

Rádió Dik FM 100.3 romákról, nem csak romáknak, ez itt a Dik Buli, ahol jobbnál jobb dalokkal folytatódik a bulikánk. Mint egy jó DJ, én pörgetem nektek a legújabb és legfrissebb dalokat. Gino-tól szól a Te lettél, aztán Emiliótól is pörög a Tártalan, ez egy vadonatúj feldolgozás. Pápa Jóci és Tídeni is csinált egy jó kis duettet Ne ébresz fel címmel. Most viszont a szívemnek egy nagyon kedves előadótól, Mr. Andrásztól szól a Darabokra törted.

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

csak a hírek erejéig. Meghallgatjuk, hogy mi újság a nagyvilágban. A következő órában is érdemes lesz szám velem tartani, mert olyan bulit csapok, hogy füstöl. Gyertek!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódíkben.
1: A vezetékes víz felhasználásának mérséklésére kéri a fogyasztókat a fővárosi vízművek. Forgalomba állt a fővárosban a 40. új KAF villamos. Visszafogott maradt az albérletek drágulása júliusban. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. További apadás várható a Dunán, ezért a vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklésére kérte a fogyasztókat a fővárosi vízművek. Hozzátették, Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet. Minden eddigi kérésük ellenére a település vízfogyasztása tovább emelkedik, és már megközelíti a rendelkezést álló termelési kapacitás 100%-át. Ez azt jelenti, hogy a rendszer tartalékai minimálisra csökkentek. További fogyasztás növekedés vagy egy váratlan műszaki esemény már közvetlenül veszélyeztetheti a folyamatos ivóvízellátást. Közölték, nyomaték arra kérve a helyieket, hogy maradéktalanul tartsák be az érvényben lévő vízkorlátozást. Forgalomba állt a fővárosban a 40. új KAF villamos. A Budapesti Közlekedési Központ közölte, a jármű a műszaki vizsgálatok és a hatósági engedélyezés lezárása után kezdhette meg a közlekedést, és a korábban megrendelt 51 darabos flotta része. A következő szerelvények már az üzembehelyezés előtti vizsgálati szakaszokban járnak. A járműállomány folyamatos megújításával több vonalon, köztük az 1-esen, a 3-ason, a 17-esen és 56-oson tovább nőhet a KAF villamosok száma, a 3-ason és 42-esen pedig már kizárólag ilyen járművek közlekednek. A beszerzés uniós és állami támogatással valósult meg, több mint 54 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásból. Visszafogott maradt az albérletek drágulása a júliusi főszezonban Budapesten. A fővárosi bérleti díjak egy hónap alatt 1,7%-kal, éves összevetésben pedig mintegy 5-5,5%-kal emelkedtek. Július elejétől a felsőoktatási ponthatárok kihirdetéséig az átlagos lakbér 260 ezerről 266 és fél ezer forintra nőtt, majd ismét 260 ezer forintra csökkent. A drágulás így jóval mérsékeltebb maradt a korábbi években tapasztalt 10-11%-os éves ütemnél. Augusztus elején egy átlagos budapesti albérlet továbbra is havi 260 ezer forintot kértek. Debrecenben 220 ezer, Szegeden 210 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200 ezer, Pécset 180 ezer, Miskolcon pedig 130 ezer forint volt a középérték.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

Induljon egy újabb díkbulis óra itt a Rádió Dikken. Na gyerünk, tomboljon az éjszaka, és forrósítsuk fel a hangulatot még jobban, mert olyan dalok következnek, ami tökéletes választás lesz a buli folytatásához. Lejátszok nektek egy régi klasszikust, mert a fekete vonat bilakója már bizony van, vagy 24 éves, de lehet, hogy ebben az évben tölti a 25. évét ez a dal. A folytatásban a Romatontól szól majd az Elfelejtek mindent, Mário Hű önmagához mindig szép romantikus dalokat ír, szól majd tőle a Nem bírom nélküled. Most pedig egy igazi beindulós nóta következzék. LL Junior és Mr. Andreas, velem a sok csinálat.

Sandra. Pörög tovább a Digbuli itt a Rádió Dikken. Bízom benne, hogy nagyon jól szórakoztok, és jól érzitek magatokat, bárhol is vagytok, ha esetleg otthon hallgatjátok a rádiót, akkor otthon megy a bulika, ha pedig mentek valahová az éjszakába, és esetleg ültök egy taxiba, akkor szóljatok a sofőrnek, hogy adjon rá kakaót. A Rádió Dikken mindig friss és újabb zenéket is hallhattok, a következőkben a testvértől fog szólni, az Oda kell figyelni, aztán Molinero és Góri Elég című dala pörög, aztán Kis Grófótól szól a Zsiguli Buli, most pedig következzen Edem és Lacika, szóljon tőlük a Mennem kell.

adásunk itt véget ér a Dick bulival, de ne feledjétek, a Rádió Dick mindig veletek van. Köszönöm, hogy hallgattatok minket, pihenjetek jól, hamarosan újra találkozunk. Nyugodalmas, szép estét kívánok mindenkinek. Völgyi Zsuzsi voltam.